0: újulását. Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Közölték, a leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. A problémák mindössze kétféle eszközhöz, a horgászsinórhoz vagy a horokhoz kapcsolódtak.
1: Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzés kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizet bevételéhez vezetett.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
3: Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
2: Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Közölték, a leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. A problémák mindössze kétféle eszközhöz, a horgászsinórhoz vagy a horokhoz kapcsolódtak.
3: Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzés kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizet bevételéhez vezetett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
4: Sohasem hált rá meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
5: Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a HunRen Magyar Kutatási Hálózat. Közölték, a leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. A problémák mindössze kétféle eszközhöz, a horgászsinórhoz vagy a horokhoz kapcsolódtak.
6: Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzés kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizet bevételéhez vezetett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

Hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Bácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fűben, a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között. Már csak holnap jelentkezhetnek a balassagyarmati lakosok az ingyenes esővízgyűjtő edényeket biztosító programra. Az önkormányzat azoknak a helyi lakóhelye rendelkező lakóknak kínálja a lehetőséget, akik kertes házban élnek és megfelelnek a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételeknek. A támogatás egyedül élők esetében akkor vehető igénybe, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot. Családosoknál az egyfőre jutó nettó havi jövedelem felső határa 171.000 forint. Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a feltételeknek, térítésmentesen juthatnak hozzá az esővízgyűjtő edényhez. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a balassagyarmati háztartások a kertgondozás során nagyobb arányban használják fel az összegyűjtött csapadékvizet, ezzel is csökkentve az ivóvíz felhasználást és a vízdíjakat.
3: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen.
4: Előre tervezett éjszakai pályakarbantartási munkálatokat végeznek a Budapest-Vác-Szob vasútvonal Dunakeszit érintő szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a szakemberek Dunakeszin június 22-én és 23-án éjszaka dolgoznak. Mindkét alkalommal éjjel 11:30-től, másnap hajnali 5 óráig. A karbantartást nagyméretű vasúti munkagépekkel végzik, ezért a vasútvonal mentén, valamint a környező utcákban is megnövekedett zajterhelésre kell számítani az érintett időszakban. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri a halaszthatatlan pályafenntartási munkák idejére.
5: Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újra választott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
6: Országos bajnok lett a Ferencváros U15-ös női labdarúgó csapatával, a Gödi Sárez Diana. A Németh László általános iskola 7. osztályos tanulójával elégedettek a Fradi edzői. Elmondásuk szerint rengeteget fejlődött, ennek is köszönhető, hogy a szezonban kétszer is megválasztották a meccsemberének.
0: Időjárás.
7: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak, Balassagyarmat és Vác térségében.
8: Közlekedés.
7: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok.
9: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Bácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fűben, a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között.
3: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen.
2: Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkózó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
3: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer ehhez igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
0: Időjárás.
3: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
3: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép vasárnap reggelt kívánunk mindenkinek. Elmúlt 6 óra, ezek voltak a kora reggeli híreink, úgyhogy itt a Megafonban elindítjuk a reggeli ritmust egészen 10-ig, és bestoffolunk, ahogy azt már jó sokszor megtettük az elmúlt években, ha valaki lemaradt volna az elmúlt napok beszélgetéseiről, akkor azokat most pótoljuk a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, Karvaj Sanyival füleljük mi is újra majd ezeket a beszélgetéseket. Sanyi, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Így van, június 14-e, hát vasárnap reggel van. Névnaposok a Vazul, aztán a Herta, Valéria, Elizeus, Estella, Hartwig, Stella, Töhötöm, Valérián, és hát persze köszöntjük nagy szeretettel a szűnaposokat is. Véradók világnapja, valamint a zászlók napja a mai nap, de hoztam, képzeljétek el, szülinapost is, ha már beszéltem róluk. Steffi Graf teniszező, no, ezen a napon született 1969-ben, de Boy George is ezen a napon született, ő 61 éves, Kemény Dénes, vízilabdázó, ugye edző, szövetségkapitány, stb. 72 éves, és hát a legfontosabb, hiszen balassagyarmati kötődésű, innen indult Eszményi Viktória, 75 éves a mai napon.
4: Ne, egyem a szívét. Szerintem az egyik első televíziós interjúm az vele volt, volt egy zenés műsor a Hely TV-ben, és ott tudtunk a Vikivel egyet beszélgetni. Tök jó csaj.
5: Mind a mai napig. Vele, meg a férjével, a Heili Gábor.
4: Igen. Itt az teljesen rendben van, nagyon jó. Kedélyű is, meg fiatalos fit, úgyhogy innen is öleljük őt. Oké, induljunk akkor, Sanyi, mehetünk?
5: Induljunk, így van, úgyhogy tartsatok velünk, nem fogjátok megbánni.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Na nézzük, akkor is tegyünk rendet. Jó rádiózás mindenkinek, hogy akkor nullás proteinnel töltött, hozzáadott cukor nélküli, és a többi, és a többi. Mivel kezdünk? Kezdjük ezzel a proteinnel.
2: Kezdjük.
1: Mert igen. Hogy ilyen fölturbózott fehérje turmixos, nem tudom én milyen.
3: De a protein önmagában jó.
2: A protein, kezdjük ott, a protein a fehérje.
3: Na.
2: Tehát azt tisztázzuk, hogy az a fehérje, és igen, az önmagában jó, és mindenképp szükséges az egyik makrotápanyagunk. Tehát, hogy minden étkezéshez, főétkezéshez, ezt már elmondtam unásig, de sose tudom elégszer hangsúlyozni, kell mindig fehérjét fogyasztani, rostotta fogyasztani, szénhidrátot és zsíradékot. Ebből itt a protein, a fehérje, amit most taglalunk, és amit ugye mondott Ádám, hogy a szupermarketekben vagy boltokban az szemedbe ugrik, hogy proteinnel dúsított puding, rudi,
1: minden, tehát
2: szelet.
1: Főleg az ilyen izék, csokibárok is, igen, plusz meg azért a hűtött termékeknél jöttek ezek mostanában inkább elő nekem is, hogy akkor tényleg egy nem tudom én, egy pohár ilyen tejbérzés, és akkor
3: föl van. Ettől tartani kell egyébként, mert valószínűleg azért is generálódik ez ennyire nagy számon a polcokon újfent, mert ugye nagyon sokan diétával foglalkoznak, és akkor azért a nem behordott kajával ugye kint hagyott proteint, akkor így te jobban tudod csábosabban bevinni, és akkor most ezért arra tesz gondolom egyrészt ekkorát, de ez most baj nekünk, hogy így adja?
2: Nekünk az a baj, egyrészt a mérték a baj, mert ha én elhiszem azt, hogy egy ilyen pohárka vagy egy szeletke valami proteinnel én helyettesíthetem azt, amit amúgy mondjuk csirkébe, disznóba, bármit, tehát tényleg fehérjében eszek rendszeresen, mert alkalomszerűen természetesen tök jó megoldások lehetnek, kiegészítők is akár, de ha én rendszeresen elhiszem azt, hogy én ezzel pont tudom helyettesíteni, mert megettem azt a mennyiségű fehérjét ebből a pudingból,
1: ami
2: vagy
1: mondjuk, nem tudom én, 3 tojás például.
2: Igen, akkor nagyon nagy tehát fordítva ülök a lovon, mert ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen pudingnak, egy szeletnek meglegyen az a fehérje tartalma, amit nyilván felirat és az valószínű nem gyárthatnák, ha az nem úgy lenne, tehát azt elhisszük nekik, de ahhoz rengeteg plusz adalékanyag, állagjavító, ez az amaz hozzáadott dolog, sőt, nagyon sokszor édesítőszer, hogy ne cukorral legyen felturbózva, ami egyébként megint csak inzulin választ produkál attól, hogy édesítőszer, ugyan kalória tartalma nincs, de az összes többit azt
3: ugyanúgy hozza. Hát a cukorrendszer.
2: Így van.
3: Komoly.
2: Tehát, hogy én mindig szoktam mondani, hogy címkét tessék olvasni. Minél kevesebb sor van, annál jobb. És nyilván, hogyha a tányérodat előveszed, és a főtt tojás meg a hús van rajta, annál kevesebb sor nincs sehol. Mert hogy kigyűjtöttem, azt mindjárt meg is keresem, hogy milyen rengeteg néven, tehát csak a cukor például a leggyakoribbakat, hogy hogyan
3: szerepül. Ezekben a feliratokban a címkéket?
2: Dextróz, maltóz, laktóz, szaharóz, galaktóz, ez például az egyik, az édesítőszerekből. Aszpartám, a szukralóz, szaharin, ciklamát, acesulfám még, ez is nagyon gyakori, stevia, eritrit, xilit, maltit, szorbit, mannit, laktit, és akkor a hagyományosak a glükóz, fruktóz, maltóz, szaharóz, laktóz, de ugyanúgy a rizszirup, kukoricaszirup, agavészirup, nátcukor, kókuszcukor, datolyacukor. Ha ezeket, bármelyiket is megtalálod,
1: az
2: mindaz. És gyönyörűen, tehát nyilván zseniálisak az élelmiszergyártók, mert tudják a parasztvakítást, tehát olyan szépen föl lehet sorolni, hogy te azt eszedbe se jut, hogy az cukor, és amit még érdemes és fontos tudni, hogy a címkén mindig, ami elől szerepel, abból van a legnagyobb mennyiség. Tehát bármi legyen az, amit a kezedbe fogsz, kedves hallgatók is próbálkozzanak meg vele, elmennek a boltba, és egy ilyen valami terméket kézbe vesznek, és ami a legelején van, tehát ott a legnagyobb mennyiség abból van. Ha a glükóz szirup van az elején, akkor bizony abból van a legtöbb, és ez így arányosan csökken. Szóval lehet, tehát, hogy van
3: valaki,
2: benne.
3: Valaki koncentrál a feltüntetett mennyiségű fehérjét, és kimatekoztál, mennyi kell, az vegye tudomásul, hogy ha ezt mondjuk be kell szorozni, azt a fehérje mennyiséget mondjuk 4-5-tel, hogy a szükségeset bevigye, akkor 4-5-szer annyi sallangot is bepuszil.
2: Sőt, valószínű, pont ezeknél a proteinszeleteknél nagyon sokszor legalább annyi mennyiségű cukor van benne. akkor tehát, hogy nagyon szorzódik. Érdemes, igen, igen, és természetesen vannak tök jó termékek, tehát, hogy én nem savazom ezzel az összeset, de hogy mindenki nézzen utána, hogy mi az, amit levesz a polcról, és mi az, amit rendszeresen fogyaszt, mert egyszer-egyszer majdnem minden belefér, de a rendszeresen ne akarjuk azt, hogy én nekem minden edzésem, mondjuk, aki edzeni jár, minden edzés után ő bever egy ilyen szeletet, és azzal hú, de nagyon jó oda tett az izomépítésének, mert annak lehet, hogy segített, de valószínű,
1: igen. Jó, akkor minden. Érdemes, vagy egyáltalán nem érdemes mondjuk olyan cuccokat választani, hogy akkor hozzáadott cukor nélkül rá van írva, és mondjuk a kakaó is eszembe jutott például, tehát hogy nálunk is bent a szerkesztőségben, tehát hogy akkor tudod, egészséges, hogy a healthy life, és akkor figyelünk magunkra, és akkor nem tudom én, nullás húgyit veszünk, meg nullás kakaót iszunk, meg hozzáadott cukor nélkül, nem tudom én, csoki szeretet eszünk.
2: Sok esetben egyébként érdemes hozzáadott cukor nélkülit választani.
1: Tehát, hogy a nassolok alapvetően, és akkor nem mondjuk egy olyat veszek, ami nem tudom én, a szokásos standard csokoládé, bármilyen kivitelben, bármilyen márkában, hanem helyette én átmenek, és akkor mondjuk a nullásból választok.
2: De mondjuk én megnézném ott, hogy mi az édesítőszer. Tehát, hogy abba bele lehet menni, és az már online elérhető táblázatokban egyébként, hogy mi az, ami nagyon gyári, hogy amit inkább kerüljünk, bár úgy tudom, hogy az aszpartámot azt már így kivették, ugye volt ez a nagy kampány, ez a bizonyos üdítő itt, amit sok celebet kértek.
3: Nagyot ment.
2: Nagyot ment, és biztos vagyok, hogy még van, csak már egy csomó gyártó kivette. Tehát, hogy mi az, ami ezekkel a gyári édesítőszerekkel sokkal több kárt tudunk okozni a szervezetünkbe, és egyébként én hozzáteszem, hogy én is nagy édesítőszeres voltam még régen, nekünk ugye igen, Roli diabéteses, abból a nagy gyerkőc, és abból kezdődött, hogy minden.
3: Te voltam, hogy visszaléptél abból?
2: És abszolút visszaléptem, tényleg? Igen. Egyébként Kriszike barátnőmnek a hatására, aki nekem ő folyton mondta, ugye ő a mint cukrász oldalról, hogy mennyire nem jó az édesítő, ezek pláne ezek az édesítők, nem a természetes, hanem az ilyen szintetikus cuccok, és valóban egyre több olyat olvastam, tanultam, hogy tényleg, ha már eszünk, és amit rendszeresen és sokat, akkor inkább legyen a természetes, tehát akkor legyen ne egy marha mennyiségű, de méz, vagy az a melaszos nátcukor, ami látott, hogy az a barnás.
3: Vagy kevesebb cukor végül is,
2: vagy igen, mértékkel. Igen, tehát a mérték.
1: Jó, de akkor hogyha, tehát azt is akkor föl lehet tenni kérdésként, hogy akkor mérlegelni kell, mert akkor, hogyha össze van hasonlítva mondjuk egy 0%-os rudi mondjuk egy sima ruditól, akkor lehet egyébként, hogy jobban járok és egészségesebben táplálkozom akkor, hogyha nem a nullásot választom, hanem a sima klasszikot.
2: És mondjuk tehát, abból hogy ezt föl lehet napi tenni, egyet ezt a kérdést. Eszel meg.
3: Szerintem igen. És akkor ott van a mérték, mint minden igen. Egyébként. Én nagyon-nagyon figyeltem rá valamiért.
1: Talán akkor mi a búbánatnak van 0%-os?
2: Van,
3: érted? Azért, mert remek hívószó.
2: De így van, meg tudod, egy diabéteszesnek ott azért megoldás. Lehet, hogy is nem lehet, hanem biztos, hogy ott az
3: nincs más választás.
2: Aki inzulint szúr, vagy gyógyszert szed, vagy nagyon oda kell figyelni, ott igenis, hogy fontos lehet neki. De ők se úgy eszik, hogy most egy
1: szakmány. Jó, oké, csak ugye, hogyha mondjuk most, de most megint ott vagyunk, hogy a parcakad, mert akkor, hogyha inzulinos vagyok, és figyelnem kell rá, és akkor most ott megnézem, hogy mi van ebben a 0%-osban, és ugye tele van, nem tudom én, ezekkel a izékkel, akkor meg lehet, hogy bevállalok mondjuk egy fél rudat mondjuk a simából, és akkor jobban fogok járni.
2: Elképzelhető, igen. Szóval én pont jól mondod, ott vagyunk, ahol a part szakad, mert ez egy akkora marha nagy biznisz egyébként.
3: De Ádi, szerintem marha egyszerű. Tehát az, hogy azt a mennyiségű ránk zúduló ételmennyiséget kell valamilyen szinten ignorálnunk, ami régen nem volt. És igen. A kettő között, ha látjuk azt a változást szintén, ami annak a javára szólt, hogy régen nem is volt ilyen mennyiségű emésztőrendszeri betegség és ebből adódó összes probléma, és nem volt ennyi elhízás, trallala, akkor látni kell, hogy igen, föl kell tenni az embernek a kezét, hogy azt az irgalmatlan mennyiségű dolgot még oly színes, még oly csábító, még oly édes, még oly szép, még oly hívogató, össze kell vetnünk azzal az időszakkal, amikor mi könnyen megtehetjük, mi pont látjuk, mi felénél törtünk, mi emlékszünk rá, hogy mi az, amikor nem volt. És el kell magunkat szó szerint erőszakkal zárni ezektől a dolgoktól, hogy megértsük azt, hogy miért működünk rosszabbul azért, mert ezek most itt ránk zúdultak, és miért vagyunk kb. Miért érezzük magunkat rosszul. Tudnék mesélni én is erről, Nórival nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy nekem is volt egy olyan fajta közérzeti, vagy most már talán nincs, de nincs annyira, volt egy olyan fajta közérzeti rossz érzetem, amit kénytelen voltam visszavezetni, kajálási, emésztési, túltöltési
1: valamire,
3: ami nekem valószínűleg az én rám szabott határon, valamivel én túlmentem, és nem figyeltem, talán nem volt ez szemre annyira nem tudom micsoda, de én már tudtam, hogy átléptem rajta, ez mindenkinél valószínűleg más.
2: És akkor, nyilván nem nagy dolgok,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, és Norintól megkérdeztem, most merre, hány méter, és elmentünk, és vett tőlem vért, és megnéztük, mert be voltam szarva, hogy nekem valami bajom van, mondta, hogy ne legyél, tudod, 36,8-os lázom, már végem van. És akkor elmentem, és megcsinálta, és megvolt, és láttuk, hogy merre, hány méter, és elkezdett szűkülni a történet. És most ott tartok, hogy és tényleg mindig minden visszavezet.
1: Jó, de akkor még ez árakérdés, akkor mit nem eszel akkor? Mi lett a vége?
3: Ebben az esetben most én ott tartok, hogy nagyon-nagyon figyellek oda, hogy ne egyek pont édességből, cukorból annyit, amennyit én azt előtte hajlandó voltam akár partalan mennyiségben is betolni. Erre figyelek, a kaja mennyiségére figyelek borzasztóan.
2: Meg ti is azért az, hogy milyen alapanyagot
3: az érkeztek. Nagyon, az mindig megvolt, abból mindig nagyon azt figyelek.
2: Kevés feldolgozott kaja, igen, meg
3: próbálok
2: ilyen gyorsan.
3: A lehető legegyszerűbb dolgok, legegyszerűbb érkezés, de ezt már Ádival nagyon sokszor elbeszéltük, és ugyanezt csinálja, ő is ezt csinálja.
2: Nagyon, igen, olyan ügyes.
3: De semmi más egyébként, szerintem nincsen benne a nagy titok. Azt az elképesztő mennyiségű nas, sallang, fölösleges kanyát, ami egyébként nem értékes számunkra, csak a szemünknek.
1: Jó, tudom, volt be, tehát túlpálinkáztad magad, ez az egész.
3: Abban is kevesebbet iszol. De egyébként abban is, mert Nóri egyszer azt mondta, hogy sok benne a kalóri, és akkor nagyon megijesztett.
2: Tökre mentő.
1: Tudod, hogy ez minden?
2: Vállalom.
1: Jövünk még vissza ezzel a témával.

0: megtörtént szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk még, és azért szóba jött a dalok alatt még egy, amiről nem beszéltünk, hogy a nullás, meg a proteines mérek, és akkor mit mond, a light-tól,
2: a light,
1: vagy még
2: a light.
1: Ki, hogy így akkor...
2: Na, igen, mert az szerintem egy akkora marha átverés és parasztvakítás, hogy hihetetlen. Tehát light, mint ugye ezek
1: a... light kóla például, ugye? Az is volt régen, most már zero van.
2: Igen, de régen light van volt. Van light is. Igen, az még hagyján, mert ott is, ha a diabéteszest veszem, nincs szénhidrát tartom, és nincs kalória tartalma, okés. De mondjuk ezek, a kedvencem az ilyen szuper cappuccino, kávé, kakaó műanyag dobozban light felirattal. Hát meg őrülök. Tehát...
1: Én pont a múltkor beszélgettem, nem is tudom kivel, talán a Horváth Ádival, mert voltunk próbálni, és akkor lefűzött kávét, ilyen félszarvasi megoldás. És akkor mondtuk, hogy mi meg egyébként mi is szoktunk ugye kapszulázni bent a munkám, egyszerűbb, és akkor hogy megint, hogy mennyire hülye vagyok a piachoz, tudod, meg azt, hogy itt bele kellett volna szállnunk ugye a maszk bizniszbe, mint amikor Covid volt, meg ilyesmi, hogy aki kitalálta azt, hogy fogja gyakorlatilag az instant kávét, összekeveri mondjuk a tejporral, berak egy kapszulába, és azt ugye átenged egy ilyen forró gőzzel, tehát abból itt mekkora biznisz lesz, nem gondoltam volna.
2: Óriási,
1: mert hogy ennyi, érted, ott vagy George Clooney-val, meg nem tudom én a kapszulás üzéket, de ugyanannyi, hogy instant kávét
3: berak. Most már hál' Istennek Dua Lipa.
1: Jó, de értedek, hogy mire gondolok, hogy így kb. Ez a kapszulás kávé, hogy
2: így,
1: hogy
2: megkezdtem az nyomáson.
1: Kávét berakod a tejport, vagy a kakaóport, érted, és
2: vagy
1: akkor
2: vesz aromát hozzá.
1: Vagy bármi aromát. És akkor ennyi a kapszulás kávé norm, és ezt nem mi találtuk ki.
3: Nóri, a múltkor azt hittem, ABC, szalonna, és bele volt írva, hogy várjál, mi is volt benne, hogy mennyi húst tartalmaz, meg nem tudom mit.
2: Hát látott már húst, mondom, szegény szalonna. Az egy formázott
3: cucc volt. És mit még? Ki esett a kezemből?
2: Ne is akart tudni, hogy mit láthatott.
3: Még élt. Mozgott. Még élt. Menekült tőlem. Igen. Én is tőle.
2: Igen, mert ezek a formázott hústermékek vagy szalonnának tűnő tárgyak. Igen. Azért abban van zsír, meg hús, az okés, csak hogy tudod, azok de ilyen...
3: Ezen még konkrétabban volt, hogy természetes eredetű anyag. Nem is az, hogy hús, nem így volt taglalva, mert a szalonna nem egy nagyon bonyolult tétel, lássuk
1: nem
3: ezt.
1: Nagyobb.
3: Így tisztán, igen. De hogy azt akartál nekem elmesélni, hogy mennyire
1: egészséges.
3: Mennyire organikus a cucc, tudod, és nem volt 100%, hanem igen. Volt egy jelentős rész, amiben bármit belegondolhattam. De hogy? Ez szalonna emberek.
1: Jó, zárva a témát, akkor ne dőljünk be azért feltételül annak, hogy nulla, meg light, meg proteinnel dúsított történet. Tehát, hogy lehet, mondom. Hogy jobban járunk akkor, hogyha a nem nullással, nem light-tal csápláljuk a testünket, csak kevesebben, és akkor...
3: És elég lesz, higgyük el.
2: Abszolút, higgyük el. Ez a legnehezebb, így van.
1: Köszi, megyünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
6: Lehet az első szám.
5: Jake Gyllenhaal.
6: Kettes szám.
5: Henry Cavill.
7: Radjunk neki!
5: Szürke zóna, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
10: Vácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fűben, a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között.
11: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen.
10: Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újra választott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
11: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 727 29 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
2: Időjárás.
11: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Milleniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
8: Ez a reggeli ritmus.
12: Ez történt szerdán reggel.
13: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és ingatlanokkal fogunk foglalkozni ebben az órában.
14: Ingatlanok érintett, én most a legfrissebben érintett.
13: Benne vagy nyakig?
14: Benne vagyok nyakig, igen.
13: Kész élvezet, mi?
14: Figyelj, őrület, már csak az, amikor, az, ugye ez nyilván azt feltételezte, hogy az elmúlt fél évben kvázi non-stop nézegettünk mindenféle Budapest és környéke ingatlan, a lányom ezt a otthon tartott, igen? Próbálná, igen, és az a helyzet, hogy a belvárosban, vagy hogy olyan lokációban Budapesten a 16-18 négyzetméteres ingatlanok, azok hasítanak kb. 50-52 millió forintért. Tehát, hogy még a arra se alkalmas, hogy a hitelt föl... Nincs szobakonyha,
13: Ádám. Egy
14: légtér, többnyire galériázott, aha, de a galéria az már nem hasznos tér, nem számít bele a négyzetméterbe. Tehát egy 18 négyzetméteres, mint a stúdió mondjuk, de ennél lehet, hogy kicsivel kisebb, és egy fölpattintva a galéria, gyönyörűen nyilván az a kételemes konyha oda van, gyönyörűen okay, építve, fönt van az ágy, meg valahol egy lukfűző.
15: És a matek jól kijön, mert a 45 meg az 50 négyzetméter, és a 100-110.
14: Okay. Úgyhogy őrület egyébként. Tehát
13: igen, ez a főváros.
15: Ez az alapállás.
13: Igen, erről fogom majd beszélni mindjárt.
15: És hogy a Laci azért nagyon sokszor mondogatta nekünk ezeket korábbi igen, szerencsés oktatásaink alkalmával, igen, azért a Pestet érdemes figyelni, hogy tudjuk azt, hogy mi van vidéken.
13: Igen, úgyhogy az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője Balog lesz ezt a vendégünk. Vele szoktunk mindig beszélgetni.
15: Tényleg
13: nagyon jó az arc, nagyon szeretjük őt, és hogy elmond mindent, az árak alakulása, főváros kontra
15: összefüggés, hegyek.
13: Nógrád vármegye, Dunakanyar.
14: Ami egyébként nagyon durva, nem, hogy Nógrád, tehát nálunk Gyarmaton, én néha szoktam mondani, hogy mi metropolis vagyunk, mert az ingatlan árak tendálnak, nem?
13: Hát most figyelj, nálunk pont, ahol én lakok abban az utcában, egy olyan 61-2 négyzetméteres kecót, szóval aztán az 35 millió forintért
15: vesztegetnek.
14: Most nagyon jó.
15: Ez nem rossz ár.
14: Igen. Ne viccelj.
15: Azt kell mondani.
14: Hát az szerintem.
13: Jó, hogy négy lakásos társaságban.
15: Kérdés, hogy még mennyi kell arra rá pattintani?
13: Igen. Igen.
15: Adott esetben.
13: Ja, nyilván. Számot mondjuk, hogy még egy tízest mondjuk.
15: Hát és akkor igen, attól függ, hogy mit. Nyilván most igen, ez teljesen láthatatlan.
13: Igen. De mondjuk egy fél fullost akarsz, akkor mondjuk egy tízest, az többével rá tudsz pattintani. Igen.
15: De és akkor ettől.
13: 45-ben vagy benne mondjuk.
15: Ettől fölfelé.
14: De itt a főúton a kis panelek is. Tehát én azokat is kíváncsiságból mindig nézem. Szerintem a 28 és a 40 között, mert én láttam ám itt a főutcán a szalagházba egy ugyan patikára felújított valóban 1+2 feles szalagházban 43 millió forint. Vannak a harmadikon talán, vagy negyediken.
13: Vannak azért.
14: Szóval...
13: Uh-huh. Jó, beszélünk vele erről, mert itt azért a Salgó Tarjáni példa is mindig előjön. Ugye ilyen pro-kontrák megy a székhelybe, hogy jönnek az árak, de majd erre kíváncsiak leszünk, úgyhogy Lacival beszélgetünk mindjárt.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, visszatértünk, és hát ingatlanozunk, azért, ahogy mondtuk az előbb, és nagyjából egy 2-3-4 havonta előszoktuk venni azt, hogy állnak az ingatlan piaci helyzetek, azt mondtuk, hogy az előbb Norbival is, hogy körbenézzünk itt Nógrádvár megyében és agglomerációban, itt ott, ott, aztán ugye most jöttek azért az olyan szituációk, amikről beszélgettünk, hogy hát ha mondjuk most Budapest környékén akarsz, akkor ugye most már 50 millió alatt semmit nem találsz.
2: Vagy csak nagyon kicsit.
1: Vagy csak nagyon kicsit. Amit kis kamrát.
3: Én ebben beálló. Most érintett vagyok, gyerekek. Igen. Amúgy.
2: Igen. És ráadásul agglomerációban nem?
3: A 10. kerület.
2: Hát ez nem hát agglomeráció.
1: Hát igen.
2: Neked friss élményeid van.
1: Beszéljünk majd nagyon. Még erről egyébként. Viszont itt tényleg mindig ugye azt szokták mondani az elemzésekben, és ugye főleg itt mi is ugye Balogh Lacival, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjével szoktunk beszélgetni, hogy akkor milyen dinamikai változások vannak, kereslet, ugye kínálat, akkor felbojdul a piac, lenyugszik, milyen különbségek vannak, stb. Azt el tudod olvasni, meg hogy meg tudod nézni, meg egyébként nem ördögtől való, de a Lacival mindig azért szeretünk beszélni, itt Nógrád vármegyén belül is, meg megnézzük az agglomerációt is, mert ugye tanít minket Norbi.
2: Ez biztos.
1: Tehát, hogy meg a hallgatóinkat is, hogy ez akkor biztos. Most tényleg mi történik, hogy vagyunk. Úgyhogy eltelt egy pár hét, hónap, úgyhogy itt az ideje, hogy a Lacival tudjon megint beszélgetni, már csak azért is, mert az elmúlt napokban azért több, 1-2-3 olyan elemzés is kijött, amivel azért érdemes foglalkozni, és mondjuk rátekinteni, akár szűkebb hazánkban is, úgyhogy Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője van a vonalban. Szia Laci, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Szia! Na akkor honnan induljunk el az 50 milliós történetről? Mert azért, amikor ezt megláttam egy pár napja, akkor azért a pupiláim, hogy kitágultak azért egy picit.
4: Szerintem nagyon sok olyan hallgató lehet, aki most fölkapja a fejét, viszont közülük azok, akik most aktívan lakást keresnek, és bár tudom, hogy nem tartozik a Megafon Rádió vételi körzetébe, de ebben nem csak a budapestiek tartoznak ide, hanem például a debreceniek is. Nekik már nem lehet, nem biztos, hogy újdonságot jelent a hír, hogy 50 millió alatt nincsen lakás gyakorlatilag. Igen, most jól hallottok? Mert kicsit
1: igen, egyébként nálunk van egy kicsit a problém, de próbálunk rajta javítani. Ezek ilyen... Oké, talán most már jók vagyunk. Igen.
4: Szuper. Szóval megnéztük a teljes kínálatot, az összes eladó társasházi lakást a használtak közül, mert ugye ezek azok mindig ezek képviselik mindig a belépő kategóriát. Egyébként tipikusan a panelek tartoznak ebbe az első lakás vagy indító lakás kategóriába egy nagy városban, ahol általában legmagasabbak az árak. És megnéztük, hogy ha sorba rakjuk a kínálatot árak szerint, akkor a legolcsóbb 10%-nál hol van ez a lélektani határ, hol van az a határ, aminél a tizede olcsóbb, a 90%-a meg drágább. És így jött ki ez a szám, hogy Budapesten ez már 54 millió forint. És egyébként, hogyha már a 10. kerület szóba került, egy picit jobb a helyzet, ott 44,9 a lélektani határ.
1: Ez nyomjuk a Lacit, Laci egyből nyomja, hogy akkor mi, hogy
2: érezhető.
1: Igen.
4: És ebből a szempontból egyébként pont itt megnéztük az összes megyeszékhely lélektani határát, és azért nyilván minden rosszban van valami jó, tehát hogyha sorba rakjuk a megyeszékhelyeket ebből a szemmel, akkor végül Salgótarján a legkönnyebb példa az első lakás vásárlás megszerzése szemben, mert ott már 11 millió forinttól kapunk használt társasházi lakást.
3: Ez őrület.
4: Ott van a lélektani határ, ami gyakorlatilag ötöde annak, amit mondjuk Budapesten vagy Debrecenben le kell perkálni. Tehát ez azért mindenképpen beszédes, és nyilván ahogy közeledünk Budapest felé, tehát Balassagyarmat, a Vác környéki, Nógrád megyei agglomerációs településeknél, ott ugye nem feltétlenül társasházi lakások adják a kínálat zömét, hanem ott már inkább a kertes házak dominálnak, ergo nagyobb alapterület, értékesebb ingatlanokról is beszélünk, nem pusztán a lokáció miatt, hanem az ingatlan állomány más összetétele miatt is, de ott is gyakorlatilag 20-30 millió forint alatt nagyon ritkán találunk ingatlan, sőt, hogyha már belépünk Pest megyébe, akkor ott gyakorlatilag szintén ez a 40-50 millió forint az a lélektani határ, aminél olcsóbban szinte már tényleg semmit nem kapsz, de még nem, hogy a legolcsóbb 10%-ot sem, hanem konkrétan szinte semmit, hanem inkább ez a 60-70 millió forintnál indulnak ezek az árszintek, és egyébként ez egy nagyon érdekes problémára is rávilágít, hogy korábban ebből sosem volt úgy probléma, hogy milyen típusú ingatlant keresenek az emberek, vagy vásárolnának, mert jellemző volt, hogy most gondoljatok be, egy agglomerációs övezetben főként egyébként egy kertes ház az úgy adta magát. Na de most egyébként nagyon sok olyan élethelyzet változás van, ami a társasházfejlesztőknek magas labdát képvisel. Ugye erről már korábban is többször beszéltünk itt a 3%-os hitel kapcsán, hogy beindultak ezek a fejlesztések, akár Vác környékén is most sorra épülnek azok a társasházak, ahol mondjuk úgy, hogy például egy budapesti panellakás áránál olcsóbban tudsz venni az agglomerációban olyan társasházi lakást, ami hogyha például egyébként valaki mondjuk Vácra vagy Budapestre ingázik, akkor ez egy abszolút bevállalható lakhatási körülményeket feltételez. Ez egy 60-70 négyzetméter újépítésű lakás, az kb. Ugyanannyiba kerül, mint mondjuk egy 100 négyzetméteres kertes ház, és hogyha valaki tényleg nem akar a kerttel bajlódni, meg füvet nyírni, meg kerítést festeni, vagy nem azzal akarja még indítani az életét, hogy ezen a 60-70 millió forint fölül még ráönt 30-40 millió forintot a felújításra, azért sokszor látunk ilyen ingatlanokat
1: is. Biztos, egyébként én is fel vagyok egyébként benne, hogy most a lakásfelújításban ezek az árak egy felújítás szempontjából, tehát biztos, hogy akkor rá kell pattintani, még mondjuk ennyit, úgyhogy ezt adom, igen. Bocsánat, zárulja bezárva.
4: Nem, semmi, csak annyi, hogy ez viszonylag egy új helyzet, és ezért van az, hogy keresik egyébként az ilyen kisebb lakásokat is, akár egyébként befektetési célra is ilyen 60-70 négyzetméteres társasági lakásokat, de ezek viszont nincsenek. Tehát szerintem, hogyha majd 10 év múlva beszélgetünk, és lehet, hogy már itt a nyugdíjról kéne lenne az aktuálisabb téma, lehet, hogy nem én lennék a szakértője, de nem lennék meglepve, hogyha az ilyen típusú ingatlanok is megjelennének, akár a Nyugat-Nógrád megyei kínálatban, akár itt a Pest megyei oldalon.
2: Laci, hogyha ezeken az adatokon túl mondjuk is az 50 milliós alsó határt egy picikét átugorva, meghaladva, és eljutunk mondjuk egy nem annyira észveszélyt és tök gyakorlatban működő 100 millió környékéig, és most vonatkoztassunk el attól, hogy ez belvárosi lakás, vagy akár egy nagyobb kertesházról beszélünk. De mondjuk egy fiatal házaspár, vagy egy fiatal valakit, ahhoz, hogy hozzájusson aztán ennek a házhoz, ez az ingatlanhoz, a finanszírozási lehetőségei, azt olvastam valahol, hogy egy ilyen, ha nem rendelkezik egy millió fölötti nettókkal, akkor gyakorlatilag lehetetlen olyan jellegű konstrukciókat utolérnie, amivel aztán ez valósággá válik neki mondjuk néhány évtized füzetgetése után. Ez valós dolog? Tehát az, hogy ennyire rúgottak az árak, az egy dolog. De az, hogy ezekhez aztán milyen
1: hitelt veszel
2: kik
1: föl.
2: Tudnak hozzájutni még, milyen módon,
3: milyen havi kereset.
2: Az egy újabb vetítés még, szerintem, egy újabb film.
4: Igen, itt szerintem itt most olyan számokkal dobálóztál a kérdésben, amitől biztos vagyok, hogy néhány hallgatónak leolvadt a rádiókészüléke, mert hogy a 100 milliós ingatlan az már önmagában egyébként egy olyan kategória, amire azt mondanánk így első hallásra, hogy na hát ez 10 éve még maga volt a luxus.
2: De csak elsőre.
4: Igen. De csak elsőre, a gyakorlatban pedig tényleg már egy agglomerációs, tehát akár Váci agglomerációban, akár itt a Pesti agglomerációban, mondjuk úgy, hogy a Dunakanyar az tulajdonképpen már nem is egy nyaral üdülő vezet, de nyár lévén ez is egy izgalmas téma lenne, de vagy nyár felé közeledve, de most már ez inkább mondjuk úgy, hogy ez is egy budapesti agglomerációs övezet, és itt a 100 millió az mondjuk úgy, hogy ez egy bevettétel az ingatlanok kapcsán. És ehhez egyébként valóban, tehát itt azért szerintem érdemes egyet hátra lépni, és megnyugtatni a kedves hallgatókat, hogy a kettő összefügg. Tehát az árak, tehát a lakásárak növekedését a fizetések nominális növekedése hajtja, pont az általad említett hitelezésen keresztül, hiszen hogyha valakinek nő a fizetése, akkor ez azt jelenti, hogy nagyobb hitelösszegre jogosult, hogyha nagyobb hitelösszegre vagy jogosult, most függetlenül, hogy milyen kamatszintek mellett tudsz eladósodni, és mennyi a havi törlesztő részed, de hogyha nagyobb hitelösszeget kapsz, akkor már rögtön tudnak följebb kúszni a lakásárak is, és ez olyan szoros összefüggés, hogy ezt megmértük egyszer, itt a különböző szervezetek, a KSH, az MNB, meg az ingatlan.com lakásárindexeit vizsgálva, és mind a háromnál az jött ki, hogy nagyjából ilyen 90-95%-ban a bérek növekedése az, ami hajtja fölfelé a lakásárakat. Ez paradox, és ez hihetetlennek tűnik, de tényleg ez a helyzet. És itt kanyarodnék rá a másik állításodra a kérdésre, hogy igen, valóban ez úgy finanszírozható, hogyha valakinek van egy 1 milliós jövedelme. Na de itt miért még mindenkit eldobná, ami a kezébe van, és tántorogva leülne valami biztos pontot keresve. Ez ugye fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek 1 millió forintot kell keresni, hiszen azt hiszem talán mi lennénk itt Közép-Európa, Svájca, hogyha ez lenne a helyzet. De nem ez a helyzet, viszont ezt a bankok se várják el, hanem azt mondják, hogy a háztartás jövedelmének kell elérni azt a szintet, aminek a 50-40-60% a hitelösszegtől, meg ugye a kamatperiódusod, hogy mennyi ideig van befixálva a hiteltörlesztő, hogy nem haladhatja meg a hiteltörlesztő a jövedelemnek ezt a mértékét. Igen. Praktikusan egyébként a jövedelem a háztartások, tehát lefordítva egyszerűen, mondjuk egy férj feleség, vagy egy barátnő, hogyha közösen vásárolnak ingatlant, akkor az ő jövedelmüknek a felét nem haladhatja meg a hiteltől lesz. Na de most, hogyha kinézünk a munkaerőpiacra, és most hagyjuk a KSH statisztikákat, okay. Mert ugye abban van sokféle ilyen számítási metódus. Mi is pont most csináltunk egy olyan kalkulációt, hogy mekkora részét viszi el a bérleti díj a fizetésnek, és nagyon nehéz volt egy tipikus nettó keresetet kivadászni a KSH statisztikai közül, ami ilyen helyi, mert hogy ott mindenféle összevonások vannak, de hát azért az jön ki, hogy mondjuk Budapesten, Pest megyében azért ilyen 3-4-500 forintos nettók nem annyira elképzelhetetlenek. Ha most gondoljatok bele, hogyha ezt megszorozzuk kettővel, akkor már ott vagyunk ennél az 1 milliós határnál, tehát nem tűnik első hallásra meghökkentőnek tűnik, de a gyakorlatban viszont egy praktikus lakásvásárlás szempontjából nem annyira elképzelhetetlen az, hogy valaki mondjuk 1 milliós jövedelemmel vágjon bele, sőt, hogyha még mondjuk a szülők besegítenek és adóstársként beszállnak az ügyletbe, akkor az ő jövedelmük is beszámít, és itt akár, tehát hogy viszonylag kevésebb.
1: Igen, kicsit többre megy alakul. Még egy gyors zárókérés, Laci, hogy ugye most itt azért volt tavaly is, meg az elmúlt években, és ez a, lehet azt mondani, hogy dinamikus vagy brutális, ki hogy ítéli meg áremelkedések. A plafonon vagyunk már? Tehát, hogy elértük már a teljesítő képességünknek a limitjét?
4: Ez is szerintem pont itt a Megafon hallgatói közül lehetnek olyanok, akik úgy tapasztalják, hogy igen, és lehetnek olyanok, akik úgy tapasztalják, hogy itt azért még van még tér a növekedésre, sőt, hogyha hónapról hónapra visszatérnek, megnézik ugyanannak az ingatlannak, ami hasonló ingatlannak az árat, akkor az még kúszik fölfelé. És itt van az a lélektani határ, hogy vannak bizonyos lokációk, ahol ez már abszolút elérte a teljesítőképesség felső határát, és itt tudom, hogy távolabbi a lokáció, de itt még mindig a budapesti lakásárak azok, amik kigyűrűznek ide Pest megyébe, vagy akár Nógrád megyébe is, és ott Budapesten ez már abszolút igaz. Tehát amikor a fővárosban egy használt társasházi lakás átlagos négyzetméter ára, az már hónapok óta 1,5 millió forintnál tanyázik, ez azt jelenti, hogy ott a fővárosi budapesti lakásvásárlók már kimaxoltak mindent, ott már egy darabig nem fognak emelkedni az árak. Na de van ez a libikóka helyzet, hogy amikor megy Budapest, akkor az agglomeráció szenved, amikor meg szenved Budapest, mert hogy nagyon drágulnak a lakásárak, akkor meg az agglomeráció az, ami virágzik, hiszen nagyon sokan költöznek ki, és azt mondják, hogy hát basszus, ennyi pénzért, akkor inkább veszek kicsit odébb, de egy élhetőbb ingatlant. És most ezt látjuk, hogy most megint Budapesten kezdett el élénk, ezek nagyon friss, ezek tegnapi adatok, hogy a májusi lakáspiaci körkében, a kereset kínálati összesítőkben az azért, hogy Budapesten volt élénkülés kereseti oldalon, és egyébként Pest megyében, meg amúgy egyébként Nógrád megyében pedig ilyen mértékű keresletélénkülés nem tapasztalunk. Tehát, de és azért mondom azt, hogy itt megosztott lehet a rádió hallgatottsága. hogy aki közelebb van a fővároshoz, az lehet, hogy azt tapasztalja, hogy megállt, és most már nincsen tovább, de aki mondjuk esetleg távolabbi településeken hallgat minket, ő lehet, hogy úgy érzi, hogy ha például még 3%-os hitellel belevenne egy lakásvásárlásba, akkor akár esetleg még egy magasabb ingatlan árat is ki tudna köhögni.
1: Oké. Okay. Laci, köszönjük szépen, megint okosodtunk általad, úgyhogy megint figyeljük a folyamatokat, és hívunk egy pár hét vagy hónap múlva tisztázások végét. Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Jó munkát.
1: Köszönjük nektek
2: is. Neked is, csak.
1: Szia, szia. Jó, emészük a számokat, meg az
5: emlékezhetetlen
1: elhangzottakat. Igen.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Dobálóztunk a számokkal, dobálózunk még a számokkal. Jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője volt a vendégünk, és vele néztük meg, hogy hogy állunk akár itt Nógrádvár megyében, a Dunakanyarban, Vác környékén, vagy éppen a fővárosban. Hát nem éri le most. Mondjuk azokat, akik készülnek, mondjuk, tehát hogy nem albi, tudod, így gyerkőcnek, így első izé, hanem akkor...
2: Mert hogy kidobott pénz, vagy, ugye, igen, az is, attól
1: hanem
2: is
1: akkor, hanem ember. Akkor kecó, és akkor a gyereknek legyen.
2: Norbi, itt előadott adatokat. Mindenki térjen magához.
3: Előadtam, mert mi bérlésben vagyunk, abszolút bennem, ez sajnos nincs lehetőségünk. Az adott lakás, amit tetszik, nem eladó. És
2: még?
3: Azért még vannak elképzelések azért ott a jövőt illetően. Momentán mi félig vagyunk, tehát az egyik az tulajdon, a másik az bérlés, de elképesztő. Mondjuk azt, hogy elképesztő.
1: Igen, de abban is belegondolok, hogy ha már itt az előbb beszélgetünk, hogy arról, hogy akkor nem tudom, 35 millió, mondjuk egy 61-2 négyzetméteres ballasod, de most rá fogok dobni mondjuk egy tízest, hogy, és akkor hozzuk ezeket az átlagbéreket, igen, amik ugye itt vannak mondjuk Nógrádvár megyében, akár a nyugati részen, hogy így ezt így hogy tudod meglépni egyáltalán, érted, átlagemberként? Ezt a, nem tudom, 35-45 millió forint. Honnan tudod te ezt előpattanak?
2: Nyilván akkor, érte, hogyha valamire jogosult lehet, ilyen kedvezményes témára, jó, és okay, egy önrészt összekaparsz.
1: Igen,
2: és
3: jó, okay,
2: de én szerintem így.
3: Igen, csak nem ez a gyakorlat, és nem ez az általános. De arról nem beszéltünk egyébként, hogy milyen érdekes az, hogy azért itt Magyarországon hagyományosan, ugye mi az ingatlan tulajdonlásában vagyunk folyamatosan hozzászokva, és abba szocializáltunk, ebben nőttünk föl. Igen. Ami azért nem olyan túl messze ezen a földtek én már egészen másképpen van. És mennyire érdekes, ha azt nézzük ezeket az elképesztő nagy számokat, és akkor nem kell most a 100 millióig menni, hanem az 50-60 millióig is. Ha azokat elkezded lebérelni, még úgy is, hogyha azt mondjuk, hogy kidobott pénz is a sajáthoz viszonyítva kidobott pénz nyilván, akkor elgondolkozhatsz rajta azért, hogy viszont nem adósítod el magad
1: vagy a következő családodat,
3: hogy a családodat, a meglévő ingatlanjaidra nem teszel terhet, és a többi, és a többi, és a többi, ez nem vicces, egyáltalán nem vicces. 25-30 évre, és akkor elmondhatod, hogy 50-60 évesen tulajdonosa vagy egy 50 négyzetméteres lakásnak. Na, und.
2: És igen, ez is igaz, akkor viszont, mi van? Hát de az albérlet,
3: mennyi mindent tudsz?
2: Mi van akkor, ha eladják a fejed fölül? Mi voltunk így.
1: Jó, felmérlői bizonytalanság, hát, van az benne.
3: Az sajnos van.
1: Hát de ezt mondjuk akkor... szerződéssel ki kell védeni, vagy nem
3: fogod
1: tudom.
3: Tudni.
2: Hát azt nem tudod.
3: A főbérlő olyat csinál,
1: hogy persze. Igen, de én adom ezt, hogy emlékszem rá, hogy mondjuk angoloknál...
3: És mindenhol máshol.
1: Tehát, hogy egyszerűen...
3: Nem kérdés.
2: Angoloknál megfizethetetlen egy ingatlan.
3: Lassan mi is oda megyünk.
2: Itt is,
3: bocsánat, nagyon
2: meg...
3: közelítünk.
1: Igen, tehát hogy abélet. Mert igen, hogy egyszerűen nem tudsz házat.
3: És ha onnan nézed meg egyébként, hogy tényleg, most tényleg mentálisan, időben is, minden szempontból mekkora terhet tesz mindenkire, aki ebben az adós viszonyban részt vesz.
2: Ez így van.
3: Az alatt, az idő alatt, ha mondjuk, ha az B, azt választod, és azt mondod, hogy te bérelsz, akkor viszont egy csomó minden más megnyílik az életedben, amit az miatt akár vissza kell mondanod, vagy vissza kell venned, vagy meg kell vágnod, vagy nem is gondolhatsz.
2: Jogos,
3: rá.
2: Igaz.
3: Tehát nagyon érdekes, én nem azt mondom, hogy ez most az, csak hogy van egy ilyen olvasata is ennek, és nem mindenki hülye, aki a nyugati rendszerekben, meg nem tudom, már nagyon-nagyon régóta ebben él, mert van, ahol az 1900-as évek eleje óta, sőt, Budapest, bérházak,
1: igen,
3: gyerekek, most utána azok a híres nagy körgangos cuccok, azok bérházok voltak, eszem a szívünket.
2: Meg Amerikában is, nem? Tehát igen, ott is jellemzően tehát nincs
3: itt is volt,
2: tulajdon.
3: Itt is meg volt, igen, az, ami...
1: Ez valahogy így...
3: Megállt egy valósabb kányit egy időben.
2: Nálunk a fejekbe, vagy mit tudom én, így dőlt el, hogy az a biztos, ha van egy lakásod.
1: Igen, legyen egy lakásod, legyen egy autód, mert anélkül az életed nem élet. Ugye ez egy alapvetés.
3: Ez az alapállás, igen. És akkor mindegy, hogy közben ma már 50 évesnek kell lenned ahhoz, hogy ezt elmond.
1: Igen.
3: Az már nem számít.
2: Nem
1: mellesleg. Mert akkor mondjuk, aha, mert annó mondjuk, hogyha fölvettél egy kölcsönt, mert például a tenősz tüleim is tudom azt, hogy akkor fölpattintották, jött a bokrosomaga, nem tudom, x százalékból lett 28%-os hitel, szerintem fél ország beledöglött, ja, és akkor ennyitől kezdve örültek annak, hogy nem tudom én, 25 év után akkor megvan, érted? Tehát, hogy iszonyat történtek ezek.
2: Mondjuk mi a svájci frankba is majdnem.
1: Hát, az meg a másik. Most meg ugye elérsz 50 éves korodra, hogy akkor na, hello, van egy kecom, vagy és egy lakásom.
3: Egyébként az már a nagyszülői kor tudna lenni, meg az is adott igen. esetben. Holott most még csak a sajátodat fizetett ki, nem, hogy még az unokádról gondoskodj, bum.
1: Hol van itt a rendszerben a hiba?
3: Keresem.
1: Beszélünk majd
3: tudtam
1: még
3: erről. Tudtam gondolkodni rajta, hidd el, hát én
1: tudom,
3: is.
1: én is. Reggel is így kezdtem, tudod? Mielőtt még itt átbeszéltük a Lacival a történetet. Na jól van, menjünk tovább a zenékkel, egy picit enyhítsünk a körülményeket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
7: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
6: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Az emberek elepednek az igazságért.
11: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
12: Rendezte Steven Spielberg.
13: Mit loptál el?
14: Titkokat.
13: Mit akarsz csinálni?
14: Leleplezem az egész világnak.
11: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
14: Ez a terv.
15: 3, 2, 1.
16: Ez a leleplezés napja.
17: A leleplezés napja a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
18: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
19: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
20: A mikrofonnál Andor Tamás.
19: Hírek.
20: Már csak holnap jelentkezhetnek a balassagyarmati lakosok az ingyenes esővízgyűjtő edényeket biztosító programra. Az önkormányzat azoknak a helyi lakóhelye rendelkező lakóknak kínálja a lehetőséget, akik kertesházban élnek és megfelelnek a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételeknek. A támogatás egyedül élők esetében akkor vehető igénybe, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot. Családosoknál az egyfőre jutó nettó havi jövedelem felső határa 171.000 forint. Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a feltételeknek, térítésmentesen juthatnak hozzá az esővízgyűjtő edényhez. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a balassagyarmati háztartások a kertgondozás során nagyobb arányban használják fel az összegyűjtött csapadékvizet, ezzel is csökkentve az ivóvíz felhasználást és a vízdíjakat. Előre tervezett éjszakai pályakarbantartási munkálatokat végeznek a Budapest-Vác-Szob vasútvonal Dunakeszi érintő szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a szakemberek Dunakeszin június 22-én és 23-án éjszaka dolgoznak. Mindkét alkalommal éjjel fél 12-től, másnap hajnali 5 óráig. A karbantartást nagyméretű vasúti munkagépekkel végzik, ezért a vasútvonal mentén, valamint a környező utcákban is megnövekedett zajterhelésre kell számítani az érintett időszakban. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri a halaszthatatlan pályafenntartási munkák idejére. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tiszapárt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá. sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újra választott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Legkésőbb januárig leállítja az orosz olajból más országokban készült repülőgép üzemanyag és gázolaj importját a brit kormány. Nagy-Britannia már 2023. januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát. Tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy a brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak a harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló orosz földgáz export számára. A brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára közölte. A lépéssel Nagy-Britannia az Oroszországra gyakorolt nyomás maximalizálásával egy időben a hazai piaci stabilitást is fenntartja.
2: Időjárás.
20: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
20: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
21: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Kint vagy bent sportoljunk, ugye ez a kérdés, és ugye hoztunk egy kis helyi vonatkozást is, mert hogy sikeresen teljesítették a balasagyarmatiak, ugye itt a fogsuk körbe Magyarországot
2: és túl is
1: mozdulgyarmat felhívást egy pár nappal ezelőtt, egyébként szakadtam Csagából polgármesternek a videóján.
2: Hát jól mozgott.
1: Nagyon jó volt.
2: Jól mozgott.
1: Nagyon bírtam.
2: Nekem azt tetszett, amikor kint egy egyenesbe arra is futott, meg arra is. Nagyon jó volt.
1: Én bírtam
2: abszolút.
3: Hát abszolút hiteles igen. volt.
2: Na, és láttam még ilyen hogy mondjam, fancy, divatos és jó időzített, jó időtartamú videót ebben a témában, ilyen jó pofán összehozva minden.
1: Mert ugye pluszban még, ugye volt. itt vannak még ezek a kis 100.000 forintos gyerek
3: tényleg még valami van pluszban, valóban, meg az önkormányzat hozzáad.
2: Igen. Én is megkaptam ugye? Egyébként azt az e-mailt, amire válaszként megjelölhettem azt azt a helyet, ahova mondjuk én szeretném, hogy kerüljön.
1: Na, és akkor pro és kontrában beszélünk arról, hogy akkor jobb kint edzeni, vagy bent, ugye mondjuk Norbinak a példája, hogy ő a balassagyarmati félmaratont, azt ugye nem otthon a padon csinálta meg, hanem akkor ő tekert, nem tudom én, vagy futott 50 kört mondjuk.
2: Hát ez
3: itt
2: így volt.
3: Kint a pályán, az atlétika pályán, igen.
2: És tényleg mondom mindenkinek, hogy és utána Nóri mondja tovább, használjátok azt a pályát, gyerekek, nagyon jó. Használjátok azt a pályát, nagyon jó. Olyan talaja van, tudjuk rekordtán, nem kamu, időt álló, jól van, nincs sérülve sehol, nagyon könnyen közelíthető, besétálsz, kisétálsz, kultúrált.
3: Hát meg ugye azért az ízületeket védi, hogyne? Szóval na, szerintem azt akartam mondani, biztos, hogy észrevetted, hogy teljesen más, ha mondjuk kint betonon futod le.
2: Betonon már nem ismernék futni. Volt idő, mikor csináltam, és utána kellett

0: nem a gerincemmel. Én speciál nem bírom azt. Van, aki nagyon jól el van, én nem bírom. A cipőt utána választottam olyat, amiről tudtam, hogy az nagyon fog védeni, és akkor ehhez még megjött ez a rekordtán. Egy kb. Egy darabig, azt nem mondom, hogy végig, de sokáig úgy éreztem, hogy feltőkön futkosok. Aztán mintha lepottyantam volna a feltőkről.
1: Mikor? Milyen kilométernél érezted?
0: 15-nél kezdtem el meghalni. Uh-huh. De azért, hogy ott már nagyon melegem lett. Én azt hittem, hogy nem megyek túl korán, 7:30-kor kezdtem, és azt hittem, mert akkor pont behűlt az idő. Mondom, nem akarok én, mit tudom, sérülni, meg nem tudom, micsoda, pedig már inkább 6-kor mentem volna, mert akkor mindig van. A futás plusz 10 fok a hőmérsékletben, közérzetben, és már akkor nagyon megsütött a nap, és ott azért elkezdtem anyátlanodni.
2: Láttam a fejlődés azért, hogy
1: picit, és perceid, az stabil, ugyanolyan?
0: Az ugyanaz volt. Az azért volt jó, mert arra kínosan ügyeltem, az órát mindig folyamatosan néztem, és ugye most már évek óta hülye hangzik, de egy tempót futok a gépen. És annyira beléd állt,
1: hát az
0: elején nagyon bekezdtem. Azt rögtön éreztem, hogy ott aztán a minden testnyílásommal probléma lesz a levegővételnél, arra semmi szükség nincs, és akkor utána majd visszaálltam, és utána viszont, ez tartott egy 3-4 kilométerig, és akkor utána visszaálltam, és onnantól abba a szent másodpercben, mint gépen futok, mintha be lenne tanulva.
2: Oké, akkor felakozunk a hallgatókkal is, és akkor azért itt valami érdemi információt is a rovatodban közöljünk a megafonisták felé, hogy akkor mi legyen, hogy akkor kint, bent, és akkor merre induljunk el a témát. Illetően.
1: Szóval, na, térjünk vissza ehhez. Zárt vagy kint, így van. Az a helyzet, hogy aki teheti, tehát csak ha kezdem annál, hogy mondjuk egy edzőterembe menjek, vagy se az anyagi, se az időm nem engedhetem meg magamnak. Tehát akkor egy simán, egy kinti séta. Olyan séta, mondjuk ha én reggel gyalog megyek munkába, gyalog megyek haza, esetleg még kutyám van és este megsétáltatom, azzal, ha tetszik, ha nem, kimaxoltam a mozgás tökéletes napi mennyiségét. Tehát, hogy ilyen szemszögből is lehet vizsgálni. Én nem feltétlen azt mondom, csak arra, ha valaki felhördülne, hogy jaj, nekem nincsen bérletre pénzem, meg nekem nincsen egyéb ilyen cuccom, meg olyan
0: meg arra
1: cuccom,
0: a táplálkozásra.
1: Meg a táplálkozásra. Így van. Szóval, hogy meg lehet csinálni ezt kvázi viszonylag nullából, csak odafigyelés. Az viszont nincs olyan opció, hogy én ezt ne csináljam rendszeresen. Tehát én is a gyerekeimnek is mindig azt mondtam, az nem opció, hogy nem mozogsz. Te döntöd el, hogy miért, meg nem kell itt sportoló, vagy élsportolónak lenni, de mozgás kötelező. Tehát, hogy ezt így az általánosságban. Szóval, ha valaki úgy gondolja, hogy ő neki pont elég az is, hogy a munkahelyét gyalog, vagy ha Dunakanyarban hallgatnak minket, és mondjuk ott már egy esetleg tömegközlekedés is, egy megállóval előbb szálljunk le, ha liftes épületben vagyok, menjek gyalog ebédelni, igen, vagy lépcsőzzek föl le. Szóval, hogy ilyen annyira megoldható ez így edzőterem nélkül is a dolog, de ha meg edzőterem és valaki, mert nyilván az egy trendi is, vagy az egy státuszszimbólum is.
2: Hogy jársz terembe?
1: Igen, szerintem én azt látom.
0: Van egy ilyen vonzat.
1: Hogy van ilyen is. De az meg tök jó, ha ez menő valakinek. Tehát akkor meg azt kell meglovagolni, csak ott meg azt, hogy ésszel. Én azt gondolom, hogy ott is vannak mindig nem feltétlen személyi edző, csak kérjek tanácsot, hogy ne bénán, vagy ne rosszul csináljam, mert ott szerintem nagyobb kárt lehet mondjuk egy edzőterembe hozzáértés nélkül,
0: rossz súlyokkal. Meg lehet.
1: Így van. Tehát, hogy rosszul terhelsz, vagy fiatalok, ugye már említettem a fiatalokat, náluk kiemelten nagyon fontos lenne, hogy legalább akkor ott, aki ért hozzá, és nem kell külön fizetni neki érte, abban segítsen neki, hogy meddig terhelheti, vagy nézzen utána online, vagy nem tudom én, nagy súlyokkal, fejlődésben lévő szervezetet nem szabad, inkább többször kicsit, de tudom, hogy ők nagy izmot akarnak. Tehát, hogy az, aki a kreatin szedi pluszban, meg fehérje, ugye említettük a táplálkozásnál, minak.
2: Még azok olyan finomak gyerekek. Egyszer-kétszer...
1: De miért? Valami ízesítette?
2: Azt nem biztos. Vaníliás volt. De egyszer-kétszer akkor vettem, amikor tudtam, hogy olyan forgatásra megyek, az a kétnapos forgatás volt, és tudtam azt, hogy olyan helyekkel leszünk, nem lesz ahol nem lesz így kaja normális. Mm-hmm. És így bepakoltam, mondtam, a szendvicsem, meg az almám mellé mondjuk, nem tudom, még két ilyen pizzacskót vettem külön, és akkor összeéltem, és akkor zsube. És hogy így annyira eltelít, jól laksz tőle, és nagyon jó volt.
1: Mert ilyen alkalmakra oké, semmi gond tehát, vele.
2: Iszonyat finom.
0: De ezt még a tétákba is beépítik sok esetben, tehát amikor
1: én ezt hallom.
0: Hozzá keveri a fehérjeport valami olyan kajához, ami tök fura egyébként, és vagy sütit csinál belőle, hova tovább, vagy valami, és
1: nem mondod. Egyre többen használják süteményhez piskóta, vagy liszt helyett a fehérjeport.
0: Igen, és akkor lesz belőle egy ilyen, amit te mondod, hogy egyrészt is, akkor jön belőle egy telítős érzés, de mégsem evett annyit. Tehát lehet ezt észre használni ezeket
1: lehet,
0: a cuccokon.
1: Sőt, marhára úgy kéne, csak hogy igen, tehát hogy én mindig, mint mindenben, mindig a mérték, meg az ész érvekkel jönnék, hogy oda kell marhára figyelni, szóval nem jó az se egy tizenéves gyereknek, ha heti ötször megy le a gyúrmázni vagy gyúrni, és ő nem jól csinálja esetleg. Tehát, hogy akkor nagyobb kárt okozhat, hogy figyeljünk, akár szülőként is, figyeljünk oda arra, hogy akár legyen az, hogy ruházzunk be, ha már adok a gyereknek bérletre pénzt, akkor mit tudom én, egy edzővel egyszer tárgyaljam meg, hogy nézzen rá havonta egyszer, vagy nem tudom én, hogy hol tart a gyerek, vagy nem tudom. Szóval, hogy ésszel, a súlyok tekintetében ésszel, az étkezés tekintetében, és ha van opció, akkor szerintem ilyenkor inkább outside, kinti mozgás legyen, séta, kocogás, kutyasétáltatás, biciklizés, túrázás, szóval, hogy nem kell hát, mindig marha nagyokra dolgozni.
0: Ott szembe fog jönni, amit már mondtál egyébként, ennek a divat ereje, a divat vonzata, a fensziség annak, hogy gyúrok, hogy terembe megyek edzeni és ilyesmi, tehát ez olyan szinten, és nagyon sokszor ugye párokban, csapatokban hárman, négyen mennek, és akkor rámennek egy körre, és akkor úgy csinálják. De a legfontosabb különben talán, hogy a leginkább nagy veszélyt a maga gyakorlat helyes kivitelezése
1: abszolút
0: rejti. Tehát azért kellene, ha van ott egy idősebb valaki, és mondjuk nem szégyen megkérdezni.
1: Szerintem.
0: Persze, mindenkit kérdezzen meg, mert ha helytelenül végez egy gyakorlatot, akkor egy hét alatt egy fiatal szervet is leamortizál egy-egy testrészt úgy, hát hogy akkor nincsen semmi. De az előbb, amikor mondtátok azt, hogy mozgó lépcső, vagy nem tudom, micsoda, akárhányszor megyek olyan helyen, mit tudom én, ahol élesen el lehet választani egymástól a mozgó lépcsőt, ezért, hogy gyerekek, egy ember, kettő megy
1: senki
0: föl,
1: se.
0: Mindenki megy a mozgó lépcsőn föl. Legyen az viszintes lépcső reptére, legyen az vizés, szöges föld, tök mindegy. És alig van, aki bevállalja, akár szándékosan. Ha igen, csak azért, mert már nem fér föl.
1: Na, mi pont egy lakást, amikor voltunk nézni Budapesten, és akkor hetedik volt, és akkor mondtam ott a hölgynek, hogy semmi baj, hárman félnek el, mondom, én elmegyek gyalog.
0: Hetedikre?
1: És mondtam, aha, hogyan? De teljesen tudom, hogy úgy velőből úgy nézett rám, hogy egy normális vagy. És mondtam, hogy
2: jó, akkor hozzuk be a konklúziót, hogy akkor a kint jobb-e, vagy a bent jobb, akkor ezzel még egy kicsit foglalkozunk mindjárt a Megaslágerek után.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Sportolgatunk még egy kicsit, és ugye azt szavazták meg a hallgatók, hogy ugye a kinti és a benti sport, ugye a kinti versus benti sportolásról hallgassuk meg Nórinak az eszmefuttatását. Akkor kint vagy bent?
2: Ügyes.
3: De elmondtam már az elején, igen, hogy nehéz lesz ebben.
2: Igen, marha nehéz lesz.
3: Konklúziót húzni, vagy
2: azt
3: bármi.
2: Mondom, hogy minél többet próbáljunk meg kint is mozogni. Tehát az, aki mindenképp edzőtermi, mozgó, az is próbáljon meg kint, mert rácsatolok. Ezek az izomépítésre, most már egy csomó itt és szerintem mindenhol, minden városban vannak ezek a kinti saját testsúlyos edzőparkok.
1: Igen, ezek a...
2: Hát azokon zseniálisakat lehet csinálni.
1: A május egy úton, hogyha ott járnál arra, figyelj, ott naponta te iszonyat tömeg.
3: Komolyan? Használják a saját testsúlyos?
1: Nagyon sokan. Rengetegen vannak
2: még
1: mindig.
2: Ott az Adi és a Lenin.
1: Sarkán is van.
2: Ott is, és ott is szoktam
1: látni. Külön kocsival jönnek, megállnak ott a május együttnek a sarkán, és ott érted.
3: Én azt hittem, hogy csak ilyen
1: simpúrtadarabok. 20-an szól a zene, olyanok a tolnak, hogy megőrülsz.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon jó.
1: Csapatják, tényleg.
3: A karappal.
2: Így van. Sőt, akkor mondjuk szavazzuk azt, hogy legyen mégis nagy jobb arányban a kinti, mert az is megtartható kint.
1: Igen.
2: Vagy mi az izomnövelés is. És még azt hadd tegyem hozzá, most az nagyon nagyot megy mostanában, hogy a tehát hogy a középkor és a fölött nők, férfiaknak mennyire fontos az izom tömeg megtartás.
1: Aha.
2: Hogy erre tényleg felhívnám a figyelmet, hogy izmot tartsunk meg, esetleg növeljünk is, mert hogy a korunk előre haladtával az izomtömeg csökken, és a csontritkulás, tehát porózusabbá válik a csont, meg elöregednek az izmok, idegek, és az egész hormonháztartástól kezdve, illetve a betegségeknek nagyobb kockázata lesz annak, akinek kevesebb az izomtömege. Felnőtt időskorba pláne.
3: Ez érdekes dolog különben pont azért, mert ugye az emberek idősödve folyamatosan testsúly pluszokkal küzdenek, vagy legalábbis a nagy része.
1: Igen.
3: És ennek ugye megkezdődik az a része, hogy elkezdesz kajából visszabonni, tudjuk, kalóriadeficit, ne menjünk tovább, kalóriadeficit.
1: Jó.
3: És akkor ez átfordul egy olyan történet, hogy akkor nem eszel, nem viszel be fehérjét, ezt meg azt, meg amazt, és ahelyett, hogy egyébként csak zsírból fogyna, elkezd izmat izomból is felemészteni, és akkor jönnek ezek a veszélyek, amiket mondta, ezt nem is tudtam, hogy van köze a csontritkuláshoz.
2: Rengeteg, persze.
1: Most gyakorlatilag ugye most a következő órában már trafiboxokról fogunk már beszélgetni, de ez is teljesen felesleges.
3: Miről?
1: Mert trafiboxokról fogunk beszélgetni a következő órában. Teljesen felesleges lesz, mert a Claudia deficittel az egész adást agyonverted. Tehát,
3: az lehet mondani, hogy
1: hiányzó szerelmem
3: Claudia deficitem van.
1: Ennyi, köszönjük szépen. Jó, lezártam a témát ezzel.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Vácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fűben, a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között. Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
3: Időjárás.
4: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szevasztok! Menjünk tovább, és a Claudia deficit után...
2: is van még élet.
1: Is van még élet, kedves hallgatók. Alapvetően foglalkozunk egy picit a traffic boxokkal, mert hogy az elmúlt hónapokban azt lehetett azt hallani, különféle programok kapcsán, hogy gyakorlatilag nagyon sok nyugat-nógrádi, meg a Dunakanyarban lévő települések is rámennek erre a traffic boxra.
3: Nyugat-Nógrád.
4: Én is azt értettem.
3: Ugye?
1: Nyugat-Nógrád.
3: Ha már Claudia deficit is,
2: akkor ez Nyugat-Nógrád, de azt mondanánk, hogy ez egy elszólás, de nem. Trafipaxról beszélünk, a Nyugat-Nógrád abszolút egy helyén való kifejezés.
1: Nyugat-Nógrád trafiboxok.
3: Én egyébként annyira megadom. Én megadom a trafiboxot.
2: Na, mit adsz meg? Na, gyere, meséljél, mit adsz meg? Trafiboxokból?
3: Azt.
2: A létjogosultságát?
3: Így van.
2: Kellenek.
3: Kellenek.
2: Üresen is.
3: Énnek, és el se jó. Árulják, hogy melyikben van.
2: Mondjuk van. Bele lehet látni, átlátható.
3: Nem érdekel, akkor is. Okay. Mert én akkor is azt gondolom, hogy bődület béna a közlekedési morál, és akkor maradjunk ennyibe, ha nem működik, és nem tudják a másként kivitelezni, most is

0: azt akkor gondolom.
1: Lehet.
0: De ha ez egy trafibox megállítja, és 90-nel mehetsz, akkor ennyi. Tessék, jó,
1: beszélgetünk erről, hogy ki mit vár ettől tényleg, mert hogy ugye rengeteg településről lehet szólni. Ugye Berccel, Mohóra, Magyar Rándorok úgy közösen hoztak össze, és ott elvileg, legutolsó híreim szerint, és talán pont Batta Tibor Berccel polgármester mondta azt, hogy, hogy minden három településsel lesz, és mindegyikben lesz kamera.
0: Nagyon helyes. Én vagyok egyedül, aki
1: tudnád. Valahogy így. Nem. Diós Jenőről is szóltak a hírek, a Dunakanyar települései szintén vásárolnak, ugye trafipaxokat, nem tudom, mit talán Kismaros polgármester is elmondta, hogy Verőcivel közösen hozták létre.
0: A pohánypatom itt lecserélik. Trafira.
1: Karancs, Keszi szintén, tehát hogy tele leszünk ezzel, most már így szépen lassan, és ezek a boxok, ezek itt lesznek mindenhol. Ki mit vár ettől? Erről beszélgetünk majd mindjárt, és a hallgatóknak a hozzászólásait szívesen várjuk. A Viber számunk 0 30 5 66 22 62.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk tehát, és akkor a Trophy Boxok a témánk, és várjuk a hallgatóknak a hozzászólásait is. 0-30-5-6-6-22-62, hogy ki mit gondol arról, hogy hát itt nyugodt Nógrádban, több településen, illetve a Dunakanyarban is, hát már szépen terveződnek, és kivitelezések alatt vannak azok a sebességi mérő készülékek, amelyekhez nyilván majd egy kis alakítások, meg technikai dolgok, meg ára, meg minden kerkítése után bekerülnek olyan kamerák, amelyek, hogyha arra mész és mondjuk gyorsan mész, Norbi, akkor azok csinálnak egy ilyen profilt, és akkor utána csengetett millót van.
2: Mosolyoghat.
1: Igen.
3: Igen, én támogatom ezt, és az lesz a vége egyébként nyilván ennek, hogyha ezt így be fogják vezetni, és az rengeteg település, amit felsoroltál az előbbiekben, meg fogja kapni ezt az eszközt, és tényleg be lesznek élesítve, és nem csak kamuból fognak ott áldogálni az útszélén, akkor annak meg lesz a visszatartó hatása. Igen. Sőt, én tovább mennék egy picit, azt mondanám, hogy azt nem tudom, de felteszem, hogy a települések költsége maga ennek az eszközöknek a beszerzése, ezek szerint, Ádi?
1: Igen, hát attól függ, hogy inkább pályázatból.
3: Inkább pályázatból.
1: Több helyen inkább a pályázat a jellemző, igen, való önköltségben meglépik, de most főleg ilyen közlekedés biztonság dolgokra lehetett pályázni.
3: Igen. Én azért tovább mennék egy manósakmányt, ezt rohadtul kivonnám a pályázati körből ezeket a dolgokat, és azt mondanám, hogy minden olyan településre, ami egyébként súlyozva, tehát a felmérések alapján, hogy mit biztos tudják, hogy mennyire gyakori a gyorshajtás, hol és mikor és
2: hát
3: mennyi.
2: Most még azt mi magunk.
3: Vagy a balesetek száma. Egyébként valószínűleg mindenki ki tudja szűrni a saját települése környékéről, vagy azon. Én adnám a készüléket. Én adnám a készüléket állami vonalon, nem tudom pontosan mi a megfogalmazás ennek.
2: Igen.
3: Adnám. Úgy, mint ahogy az úthoz tartozó egyéb más dolgokat, például egy táblát sem szerintem nem füzet meg a település, mondjuk egy várostáblát, vagy ilyen.
1: Hanem akkor kapnál egy ilyen.
2: Ja, azt mondod, ja,
3: igen. Azt hittem, de azt mondanám, hogy, hogy mindegyiket akkor valamilyen módon, de ez a közből ilyen értelemben legyen rendelkezésre bocsátva.
1: Ne kell akkor ezért.
3: Ne kelljen ezért füzetni, pályáztatni, meg lihegni, meg félni, meg merre hány méter. Nem. Én azt mondanám, hogy ez járjon azoknak a helyeknek, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy ez minél gyorsabban dolgozzon, minél alaposabban.
2: Sőt, mindenek előtt szerintem már azt kéne letenni. Én attól vagyok ki, amikor ez a hülye rendőröknek kellene. Az annyira öreg felfogás.
1: Mármint micsoda?
2: Hát ez az azt hiszem, récsek körül.
1: Rendőröknek kell a pénz, vagy mi?
2: Igen.
3: Oh, yes.
2: Hogy ezek a vizők, meg úgy a récsek, amikor ott először ezt a boxot telepítették, igen, nem tudom, van-e már benne aktív mérő.
1: Hát de van, majd nincs, de azt
2: mindegy
1: nem
2: is,
1: tudod.
2: Igen.
1: Távolról.
2: De ott én, amit komment hadat olvastam, hogy így rohadjon meg a rendőr, meg úgy rohadjon meg. Hát egyrészt már most szerintem szerencsétlenek semmi köze hozzá egy ideje, mert ugye helyből a
3: már
2: fotó
3: nagyon
2: is megy már
3: régi
2: központba, tehát ott olyan sincs, hogy mi is másoljuk el, vagy nem tudom én. Másrészt tényleg felejtsük már el ezt, tehát ott lakott területen tanuljuk meg, beérkezünk, nem kell 90-nel meg 100-on.
1: Hát nem, meg a másik az az, hogy eleve nem is a város kapja meg a befizetett büntetésnek a díját, hanem ez megy a közös büdzsébe.
2: Igen.
1: Na, jönnek azért a hozzászólások.
2: Na, lássuk.
1: És amit ugye Nóri is mond, ugye vannak itt azért olyan vélemények, hogy ez megint inkább pénzbehajtásnak tűnik, mint közlekedés biztonsági intézkedésnek.
2: Persze.
1: Aki ismeri a helyet, úgyis csak a doboznál lassít, utána megint gyorsít.
2: Amikor nem tudja, hol vannak, vagy több doboz van kitéve, akkor már legalább...
3: Még ezzel mindig vitatkoznék. Igen, ez valószínűleg ez a magatartás tetten érhető, a doboznál lassítva nagyon gyorsan, de előbb-utóbb az a hatás van, hogy még az ilyen értelemben is feleslegesen gyors hajtó, és előbb-utóbb rádöbben, hogy nincs már értelme.
2: Hátha.
3: Ezek között még plusz rágyorsítani, ha már egyszer úgyis majd kell lassítani. Tehát előbb-utóbb a visszatartó hatás az biztos, hogy mindenképpen megvan. Az tuti, hogy mindig
2: gondolom,
3: megvan.
2: Hogy milyen értékű, biztos, vagy előbb, vagy utóbb.
3: Úgy is akkor a baj, hogy itt most nem az a lényeg igaziból, hogy most ezzel mekkora eredményt ér el, hanem hogy valamilyen negatív irányba kezdje el, ezeket a rossz mutatókat
2: így
3: csökkenteni.
2: Van.
1: Igen, egyébként adom, alapvetően, csak mazsolázok, hogy ki mit mond, és valaki azt írja, hogy ugye nem Trophy Box kell, hanem normális út és több rendőr.
3: abban is van valami.
1: De ugyanakkor meg, hogyha nem állíthatsz minden nap Bercerre, Mohorára, meg Magyar Nándorba rendőrt, aki méri az autósok sebességét.
3: De az utakkal kapcsolatban, mert tudod, hogy nekem mi a véleményem. Azt ugyanúgy, mint a Trafipax készülékeket, vagy ezeket a mérőkészülékeket, ezeket minden további nélkül csináltatnám úgy, mindegy mennyibe kerül. Nem érdekel nekem, mint állampolgárnak, akinek megvannak a kötelességei az állammal szemben, nem kevés. Vannak jogaim is, az se kevés. De van kötelességem is, és az se kevés. Ezeket rajtam elég durván számon kérik, ha elengedem. Én egyet kérek mondjuk, vagy kettőt, tényleg így, hogy a közvetlen környezetem, a biztonságom, legyen ez mondjuk most nevesítve az út, amin járok, mert a családommal járok, az legyen normális. Miért nem jár nekem, és mindenkinek, akit ez mondjuk zavar, normális, nem, a mindenkinek, normális, biztonságos országot 2026-ban. Miért vagyunk ott, hogy foltozni kell az utakat, gyerekek?
1: Hát igen, de valaki azt írja például, hogy ha választani kellene a Traffic Box vagy a fekvőrendőr között, akkor mit választanánk? Mert akkor, hogyha most raksz egy fekvőrendőt mondjuk a kettes főúton, vagy a Récsák táblához, ugyanaz. Lehet, hogy mondjuk az beosztott 50-re.
2: Baleset veszélyes. Nem? Biztos. Valaki rászaggat, nem tengelytörik.
1: Egy életre megjegyzed. Hogy ott lehet. Érted, tehát, hogy...
3: Na, de nem szaggathatsz ott annyival, tehát ha te most annyival mész, baleset veszélyesre fekvő rendőr. Ez bizonyos.
1: Nagyon sokan utálják, tehát rengeteg autós utálja, én is gyűlölöm. Tehát, hogy
2: de
1: én
2: jó, ez nem szeretem. Vagy az,
1: de mondjuk, hogy Balassagyarmaton mondjuk a Horthy utcában teljesen oké, rendben van. Vagy mondjuk a Szonták pályának a sarka, hogy ott a Patvarci út Szonták sarok, bár van az eléggé le van pusztulva, de ne üljön be nagy sunggal a Patvarc felől érkező, oké, rendben van, adom. Ne üljön el a gyereket mondjuk a sportcsarnok előtt, oké, rendben, adom. Tehát, hogy, de mondjuk egy ilyet, hogy itt tudod, így jössz be a Récságnál, a kettes úton, és úgy ki van húzva egy megfelelődő oda.
3: A célt eléri. Ez tagadhatatlan.
1: Mert ugye utána akkor úgyis följebb fogsz, tehát de utána fölgyorsítasz megint nyilván, mert a Traffic Box után
3: ez is megvan.
1: Tehát megvan, tehát ilyentől kezdve...
3: Hát még Récságon talán nem nagyon gyorsítasz, ez biztos
1: hát
3: nincs.
1: Hát jó, de bárhol.
3: Nincs rá sanszod, de...
1: Hogy, érted.
2: Tehát,
1: hogy
2: akkor jönnek a vadak.
1: Közlekedés biztoség szempontjából lehet, hogy olcsóbban kér a Traffic Box helyett az, hogy fekvő rendőr.
2: Tehát az egész az biztos. Igen,
1: és az hogy milyen eredményt hoz.
3: Hát ehhez most kéne egy szakértő, aki egyelőre általunk most sötéten látható történeteket megvilágítja, és akkor azt mondja, hogy miért ez, vagy miért az. Valahol egyébként ebben középen lesz az igazság, mint általában mindig megúszós a válasz, de lehet,
1: de jó,
3: hogy
1: jó, abból is kéne. Mert hallgató kérdés lett föltéve, és egy másik is az, tehát ezt mondjuk nem értem, hogy valaki azt írja, hogy mennyire igazságos, hogy egy kis településen is ugyanúgy mérik a sebességet, mint egy forgalmas városban.
2: Mi köze van?
3: Ennek nem sok köze van
2: a
3: semmihez.
2: A sebességhez, a falunak, településnek.
3: Hát a kis településen is ugyanannyiba, ha éppen a legrosszabbra gondolunk, annyi értéke van egy életnek, mint a nagyvárosban.
1: Igen, tehát és olyan fura hallgatói kérdés volt ez, hogy mennyire, most valami egyébként értem ez, hogy hát, ami kaptuk ezt most hirtelen, és hogy nem értem.
2: Nem.
1: Mennyire igazságos, hogy egy kis településen is ugyanúgy mérik a sebességet, mint egy forgalmas városban. De tényleg ez halál.
2: Teljes idiótaság.
1: Halál, nem? Abszolút, tehát te belegondolsz. Igen. Sőt, talán még lehet, hogy veszélyesebb is mondjuk egy kis településen. Sőt, gyorsabban menni, nem?
2: Igen, mert ott sokkal még ott kényelmesen a babával, vagy nincs úgy járda, vagy mit tudom én. Igen, abszolút.
1: Végre valaki gyalogosakra is gondol, minden faluban kellene egy ilyen, igen, csak egy újabb módja a büntetésnek, semmi több megosztja. Jó, hát
2: ez meg a bölcs. Bölcs hozzáállás.
3: Ez az a körül mesőtél az elején. Igen, van ilyen.
1: Sokan írnak még, aki ismeri a helyet, az úgyis csak a doboznál lassít, utána megint gyorsít.
3: Igen, hát ez is egy mondott dolog.
1: Szerintem több rendőr kellene az utakra, mert ők más szabálytalanságokat is kiszűrnek. Sok autós már egy is túl sok korlátozásra találkozik, ez csak egy újabb stresszforrás. Na, gyerekek, ez már az autós, ez már az autós vonal, ahogy azt mondják, hogy hát úgyis egyébként mindenki úgy vezet, mint egy őrült, hát akkor innentől kezdve, nem tudom, ezt nem kell, mert akkor a stresszfaktor.
2: Persze.
3: Ez hülyeség.
2: Hát gyerek. Maga az élet egy nagy stresszfaktor.
3: Igen, az nevezesen, annak ezt úgy éri meg, hogy így
2: lesz.
3: Annak az orvosinak nem kéne ott lenni a zsebében, tehát akinek ez a stressz, az nem alkalmas a vezetésre.
1: Nem, jó tudok vezetni, csak hogy félek a trafiboxoktól. És akkor tudom a házi orvosi körzetben, hogy azt mondják.
3: Én jó vezetek, megőrülök, mikor látok a trafiboxot!
1: Jó, várjuk meg a hozzászólásokat, hogy ki hogy gondolja, és mennyire lesz biztonságos Nyugodt-Nógrád, vagy éppen a Dunakanyar térsége.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jönnek még a hozzászólások a Trafibox témát érintően, mégpedig rossz tapasztalatokról is beszámolnak a hallgatóink.
2: Hogy az
1: nem lett annyira jó, mert valaki azt írja, hogy nálunk is került ki Trafibox pár éve. Az első hetekben mindenki lassított, aztán rájöttek, hogy nem mindig van benne kamera, és visszatért a gyorshajtás. De hát ez a lényeg a Trafiboxnak, nem?
2: Jézus,
1: tehát, hogy nem tudod, hogy van benne, de attól még lassan mész, mert lehet, hogy benne van. Tehát
2: azért maradjunk ennyibe, hogy ez feltételezik.
1: Hát ez olyan, mint az orosz rulett, hogy így, te nem, hogy
2: az.
1: Kész, ennyi.
2: Az. Hát ez fizessen sokat.
1: A doboz előtt fékeznek, utána pedig ugyanúgy rálépnek a gázra, én nem látom, hogy hosszú távon megoldaná a problémát.
2: Én meg azt gondolom, hogy csak mégis, amit mondott Norbi az előbb, igaza van, szerintem ez egy ilyen, vegyük úgy, hogy egy edukációs folyamat.
1: Igen?
2: Igen, én azt gondolom, hogy szépen lassan meg el lehet jutni oda, hogy akkor most mi a tök nektek, hogy mit érek azzal, ha egy gázfröccsöt adok rövid távon, aztán megint nem, aztán, szóval szerintem teljes fölösleges, meg lehet azt tanulni, jól alkalmazni és
1: nálunk,
2: megtanulni.
1: Nálunk a lakók azt várták, hogy kevesebb lesz a forgalom, de ebből semmit nem érezni, ugyanannyi autó jár át a településen. Hát de most attól...
2: Ez szerintem mindegy is.
1: Hát de most attól, érted, de... Nem
2: fognak egy útvonalat elkerülni a Trafibox.
1: Tehát nem azért vagy kevesebb autó menjen, hanem ugyanannyi autó menjen, de lassabban. Igen. Tehát, hogy igen, az emberek egy része úgy érzi, hogy csak figyelik és büntetik őket, emiatt inkább ellenőrzést vár ki a rendszer.
2: Uh-huh. Na, hát ők ezek, akik...
1: A félnek a Trafiboxtól, és a stresszel.
2: Félnek, meg még rohadjan is meg az, aki ezt így kitette, és ki akar pénzt keresni rajtuk. Ők azok szerintem, akik ezt véleményezték.
1: Igen, de egyébként meg máshoz nem tudsz nyúlni, Nóri. Tehát, hogy nem tanulunk, nem érdekel minket, nem foglalkozunk vele. Nekem a közlekedésben például Nógrád vármegyében az a halálom, amikor közúton mész két település között 70-ekkel, megy előttem, 70-80, és mehetné egyébként 90-en nyugodtan, vagy mondjuk 95-tel, mert azt mondjuk belefér, és amikor beérsz mondjuk egy ságújfalú táblánál, akkor meg 65.
2: Igen, egyébként.
1: De most tartja ugyanúgy a 65-70-et, miközben ugye ott, te érted, és
2: én
1: ilyenből egy csomó
2: abszolút
1: van, és ezek a legrosszabbak, hogy mész, és pont nem tudod kikerülni rendesen, megelőzni, mert pont olyan a dinamikája az egész. Igen. Nem tudsz.
2: És pont annyira veszélyes egyébként az is.
1: És ugyanúgy tartja 65-75.
2: A túl lassú közlekedő is pont annyira veszélyes tud lenni, mint a nagyon gyorsan hajtó is.
1: Mindegy, az olyan, hogy pont az ilyeneket fogják szerintem a Trafiboxok kizárni. De én majd talán kíváncsi leszek akár a Berczel, Magyar Nándor, Mohora vonalon is.
2: Mondjuk Berczel volt azért még az út annyira, nem? Utóbb, amikor arra jártam, nem volt annyira szuper.
1: Nem is tudom, másik oldalra akarták föltenni, de kíváncsi leszek majd a lakosok véleményeire.

0: Búcsúzunk, kedves hallgatók, ennyi volt mára a reggeli ritmusunk. Reméljük, hogy hát örömmel hallgattátok akár újra azokat a beszélgetéseket, amelyeket mi itt az elmúlt napokban elkövettünk. Holnap ígérjük, hogy már frissek leszünk, mert hogy holnap már a startmenüvel várunk benneteket 6 óra után héttel. Úgyhogy Sanyi, itt az ideje, hogy menjünk.
1: Jó, rendben, köszönjük a figyelmet, jönnek a hírek, ti is maradjatok a Megafonnal, jön Házi Attila Fitbittel, 16 órától a budapesti stúdióból Lombos Marci, nagyon jó beszélgetése jöhet, mindenképp érdemes őt is hallgatni, és hát én nem tudok mást kívánni mindenkinek, csak azt, vidám vasárnapot, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
8: Jöhet az első szám.
7: Jake Gyllenhaal.
8: Kettes szám.
7: Henry Cavill.
9: Adjunk neki!
7: Szürke zóna. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
10: Már csak holnap jelentkezhetnek a balassagyarmati lakosok az ingyenes esővízgyűjtő edényeket biztosító programra. Az önkormányzat azoknak a helyi lakóhelye rendelkező lakóknak kínálja a lehetőséget, akik kertes házban élnek és megfelelnek a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételeknek. A támogatás egyedül élők esetében akkor vehető igénybe, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot. Családosoknál az egyfőre jutó nettó havi jövedelem felső határa 171.000 forint. Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a feltételeknek, térítésmentesen juthatnak hozzá az esővízgyűjtő edényhez. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a balassagyarmati háztartások a kertgondozás során nagyobb arányban használják fel az összegyűjtött csapadékvizet, ezzel is csökkentve az ivóvíz felhasználást és a vízdíjakat. Előre tervezett éjszakai pályakarbantartási munkálatokat végeznek a Budapest-Vác-Szob vasútvonal Dunakeszit érintő szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a szakemberek Dunakeszin június 22-én és 23-án éjszaka dolgoznak. Mindkét alkalommal éjjel fél 12-től, másnap hajnali 5 óráig. A karbantartást nagyméretű vasúti munkagépekkel végzik, ezért a vasútvonal mentén, valamint a környező utcákban is megnövekedett zajterhelésre kell számítani az érintett időszakban. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri a halaszthatatlan pályafenntartási munkák idejére. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
11: Sohasem hátrá meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
10: Legkésőbb januárig leállítja az orosz olajból más országokban készült repülőgép üzemanyag és gázolaj importját a brit kormány. Nagy-Britannia már 2023. januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát. Tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy a brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak a harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló orosz földgáz export számára. A brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára közölte, a lépéssel Nagy-Britannia az Oroszországra gyakorolt nyomás maximalizálásával egy időben a hazai piaci stabilitást is fenntartja.
2: Időjárás.
10: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
10: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
5: Fitbit.
4: A mikrofonnál Házi Attila, kellemes vasárnap délelőtöt kívánok mindenkinek. Fogjuk fel, ez a hét utolsó napja. Adjunk bele mindent abba, hogy jól érezzük magunkat, és feltöltődjünk majd a hét első napjához szükséges energia adaggal, mert hogy holnap munkanap van, bár itt a nyár állítólag, ez sok mindenben nem látszik egyelőre, és hát mondok még rosszabbat is, a hónapnak a közepénél járunk már, ugyanis 14-e van júniusban, minthogyha én nem is tudom, tehát a május is annyira gyorsan elröppent, és a júniusnak az első két hete is, minthogyha nem lett volna egyáltalán, nekem az az érzésem. Ha valaki ezzel nem ért egyet, írja meg nekem, 06 35 66 22 62, örömmel várom azokat a tippeket, hogy hogyan érezzük jól magunkat ilyen körülmények között. Na jó, azért próbálunk tenni érte, szerintem van rá pár okunk, hogy együtt vagyunk eddig is, és hát itt vannak azok a dalok is, amelyek szórakoztatnak és energiával látnak el minket. Pinau és Kelly dalával indítjuk a vasárnap délelőttöt, The Hard Way.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Készítsünk egy paradicsomos csirkeparmezánt gyorsan, könnyen, ami nagyon finom lesz. 30 perc alatt elkészül majd. Mondom az összetevőket. 2 csirkemellfilé, 2 közepes paradicsom, 30 g parmezán sajt reszelve, 1 evőkanál olívaolaj, sóbors ízlés szerint és 1 evőkanál bazsalikom kell hozzá. Frissen vagy szárítottan lényegében mindegy. A csirkemelleket sózzuk, borsozzuk mindkét oldalról, egy serpenyőben közepes lángon melegítjük az olívaolajat. Aztán a csirkemelleket a serpenyőbe teszem, és mindkét oldalát sütöm 5-6 percig, amíg aranybarnák lesznek és átsülnek. Közben a paradicsomokat felvágom kisebb kockákra, ha konzerv esetleg, akkor egy tálba kell önteni mindössze. Aztán a csirke mellé adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot vagy a konzerv paradicsomot, és főzzük további 3-5 percig, amíg azok kicsit szétfőnek, és egy finom szósz képződik. Mikor már majdnem kész a paradicsom szósz, akkor rászórom a reszelt parmezánt, és hagyom, hogy megolvadjon a szószban. Végül pedig, ha elkészült, akkor tálalom a csirkét a paradicsomos parmezános szósszal a tetején, és friss bazsalikommal megszórva. Aki gyorsabban szeretne végezni, a csirkét fel is szeletelheti, így aztán hamarabb fog átsülni, illetve aki esetleg több zöldségre vágyik, az egy kis cukkinit és paprikát is adhat hozzá. Jó étvágyat kívánok!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 14-én a vazulók ünneplik a névnapjukat. Ez a név olyan személyiség kialakítását segíti, aki kedveli a rutin elfoglaltságokat, szereti, ha nyugodtan befejezheti, aminek neki látott. Fontos számára, hogy a maga tempójában dolgozzon nyomás nélkül, lépésről lépésre haladva. Ha túl sok változásra és változtatásra kerül sor, az nem csak zavarja, de türelmetlenné, ingerülté is teszi. Hát, a mai napon gondoskodjunk arról, hogy minden stabil legyen a vazuloknak. Boldog névnapot kívánok, és persze azokat is köszöntjük, akik június 14-én születtek. Boldog szülinapot!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Salgótarján nyerte a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságot, és most az NB3-as tagságért küzd, mert hogy nem automatikus a feljutás. De ha úgy folytatják, ahogyan kezdték az osztályozó meccset, akkor jó esélyük van a tagsági megszerzésére. Az Emőd elleni összecsapást 4-0-ra nyerte a nógrádi csapat. Az edző Sebestyén Szilárd azt mondta, végig sikerült nyomás alatt tartani az ellenfelet, és ez elég erőt ad majd a visszavágóhoz is. Az már idegenben lesz, ami elvileg hátrányt is jelenthet, és ezt az ellenfél is tudja. Az Emőd trénere egyszerűen annyit mondott, a labda kerek, bármi megtörténhet.

Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei. Let's go. It ain't no country club either.

0: a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Megállunk pár pillanatra, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk hamarosan a horoszkópokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
7: Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnő beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre. A közlemény szerint a pártvezető beszédében elmondta, hogy az elmúlt két év eredményei bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók 1%-a támogatta a Jobbikot, amelynek idén az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában. A Demokratikus Koalíció is megtartotta kongresszusát, melyen Varjú Lászlót választották elnöknek. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott a DK teljes elnöksége, miután az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg. Szlovákiában az alkotmány szerint csak férfi és nő köthet házasságot, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután meglátogatta azt a speciális anyakönyvi hivatalt, amely az egyetlen olyan hely, ahol nyilvántartásba lehet venni a külföldön kötött házasságokat. A felvidék.ma hírportál tudósítása szerint Robert Fico azt mondta, az alkalmazottakkal egyetértettek abban, hogy a jelenlegi jogrend szerint Szlovákiában nem lehet anyakönyvezni azonos nemű párok házasságát, még akkor sem, ha a Frigyet olyan országban kötötték, ahol ez megengedett. Szó szerint megvillantott a terhes pocakját Palvin Barbara, mégpedig a foci világbajnokság alatt. A világhírű divatmodellt az amerikai sikerrel végződött Egyesült Államok Paraguay futballmeccsen kapták lencse végre, ahol láthatóan nagy örömmel és élvezettel szurkolta végig a mérkőzést. Fekete ruhája pedig épp a hasánál volt kivágva, így mindenki megcsodálhatta várandóságának mostani állomását.
5: Időjárás.
7: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak, Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
7: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millennium soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
2: Fitbit.
5: Fitbit.
0: És már is folytatjuk minden idők legnagyobb slágereivel. Inna és Sean Paul dala következik az Up, előtte Kygo és Sandra Cavazza. Hold on me, most pedig John Legend, itt a Doe.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Pozitív energiák veszik körül, amelyek segítik abban, hogy magabiztosan haladjon a célok felé. A munkahelyén olyan lehetőség adódhat, ami hosszabb távon előrelépést hozhat. Bika. Egy apró jel arra készteti, hogy új szemszögből tekintsen egy régi helyzetre. Pénzügyeiben érdemes megfontolt döntéseket hozni, mert azok később meghozhatják a gyümölcsüket. Ikrek. Vágyai egyre tisztábban körvonalazódnak, ezért érdemes figyelni a belső hangokra. Párkapcsolatában a törékeny bizalom erősítéséhez őszinte szavakra lehet szükség. A nap végén hálás lehet azokért, akik mellette állnak. Rák. Egy csendes fohász vagy kívánság most váratlan formában találhat meghallgatásra.

felelősségteljes hozzáállását a környezete is értékelheti. A pozitív visszajelzések új lendületet adnak majd. Oroszlán. Anyagi téren kedvező fordulatok következnek. Egy váratlan esemény viszont elgondolkodtatja azon, hogy mi bír valódi értékkel az életben. A sport vagy az aktív kikapcsolódás segíthet megőrizni a józanészt mindehhez. A szüzet a munkahelyén olyan feladat találhatja meg, amiben most megmutathatja a tehetségét, de most leginkább. Párkapcsolatában érdemes tisztázni a félreértéseket, mielőtt azok mélyebb nyomot hagynának, több hónap elteltével csak eszkalálódik a probléma. Csak derűsen. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila már is itt van, a mérleg horoszkópja. Egy régi álma közelebb kerülhet a megvalósuláshoz. A nap során érkező jelek segítenek majd egy fontos döntés meghozásában. Az állatokkal való kapcsolat most különösen feltöltő élmény lehet. Skorpió. Pénzügyekben stabilabb időszak kezdődhet, ha tudatosan tervezi a következő lépéseket. Ehhez egy rövid elcsendesedés vagy égi segítség jöhet majd, ami tisztázó helyzetet is teremthet. A munkahelyén érdemes bátran kezdeményezni most. Nyilas. Erős és pozitív energiák támogatják a tervei megvalósítását. A mozgás vagy a sport most nem csak testileg, hanem lelkileg is feltöltést eredményezhet. Egy kapcsolatban a bizalom apró figyelmességekből épülhet tovább, ehhez ez is kell. Bak. Felelősségvállalása most példát mutathat a környezetének. Egy régóta dédelgetett vágy megvalósításához itt a kedvező időszak. Anyagi kérdésekben érdemes hosszú távon gondolkodni, jó befektetések elé nézhet. Vízöntő. Különös egybeesések és jelek fontos üzeneteket hordoznak. A munkahelyi előrelépést kreatív ötletek segítik, ehhez figyelni kell minden apró jelet. Pozitív kisugárzása új kapcsolatokat vonzhat az életébe. A halak számára érdekes nap következhet, ugyanis szeretetteljes figyelme most különösen az állatok felé fordul. De miért? Mert annyira bizonytalan helyzetben van? Igyekezzen a párkapcsolatában a nyílt kommunikáció erősítésére, ez a bizalom alapja. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágereik.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Terepfutó versenyt rendeznek Hollókön június 27-én. Gyerekek és felnőttek egyaránt rajtolhatnak, a kicsiknek 2 kilométeres távot írtak ki. Nagyobbaknak 7, 14 és 21 kilométeres etapokat szerveznek. A program a Palóc Kupa terepmaraton sorozat állomása. Hát reméljük, hogy ezen többen lesznek, reméljük az időjárás is jó lesz, mert hogy az előző eseményen Alsó-Petényben mindössze 44 versenyző indult a lehetséges 200 helyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Az emberek elepednek az igazságért.
7: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
8: Rendezte Steven Spielberg.
9: Mit loptál el?
10: Titkokat.
11: Mit akarsz csinálni?
10: Leleplezem az egész világnak.
12: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
10: Ez a terv.
13: 3, 2, 1.
14: Ez a leleplezés napja.
4: A leleplezés napja a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
15: A Megafon hírei következnek 2026. június 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
15: Bácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fű a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között.
16: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntés tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gák Inga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
17: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
2: Időjárás.
15: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak, Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
15: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
9: I won't allow it. Mariah Carey dala szól hamarosan, előtte Becky Hill és Sonny Foder a Never Be Alone, most pedig Ákossal indítjuk az órát. Ez a tükör.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Salgótarján nyerte a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságot, és most az NB3-as tagságért küzd, mert hogy nem automatikus a feljutás. De ha úgy folytatják, ahogyan kezdték az osztályozó meccset, akkor jó esélyük van a tagsági megszerzésére. Az Emőd elleni összecsapást 4-0-ra nyerte a nógrádi csapat. Az edző Sebestyén Szilárd azt mondta, végig sikerült nyomás alatt tartani az ellenfelet, és ez elég erőt ad majd a visszavágóhoz is. Az már idegenben lesz, ami elvileg hátrányt is jelenthet, és ezt az ellenfél is tudja. Az Emőd trénere egyszerűen annyit mondott, a labda kerek, bármi megtörténhet.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát egy kellemetlen incidens zavarta meg az angol labdarúgó válogatott világbajnoki felkészülését, a csapat felszerelésének egy részét, köztük több sztárjátékos mérkőzés cipőit, hivatalos tornalabdákat és edzőeszközöket loptak el Kansas City-ben. A rendelkezésre álló információk szerint a lopás akkor történt, amikor az angol válogatott felszerelését Floridából a csapat tornát megelőző edzőtáborából szállították Missouri államba, Kansas City-be. A csapat a helyi Swope Soccer Village létesítményében készül a világbajnokságra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
8: Lehet az első szám.
7: Jake Gyllenhaal.
8: Kettes szám.
7: Henry Cavill.
9: Ragyunk neki!
7: Szürke zóna, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
13: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen.
14: Országos bajnok lett a Ferencváros U15-ös női labdarúgó csapatával, a Gödi Sárez Diana. A Németh László általános iskola 7. osztályos tanulójával elégedettek a Fradi edzői. Elmondásuk szerint rengeteget fejlődött, ennek is köszönhető, hogy a szezonban kétszer is megválasztották a meccsemberének.
15: A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre. A közlemény szerint a pártvezető beszédében elmondta, hogy az elmúlt két év eredményei bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók 1%-a támogatta a Jobbikot, amelynek idén az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában. A Demokratikus Koalíció is megtartotta kongresszusát, melyen Varjú Lászlót választották elnöknek. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott a DK teljes elnöksége, miután az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg.
16: Kísérleti jelleggel elindította Kína az első víz alatti adatközpontot, számolt be a hvg.hu. A létesítmény körülbelül 9,5 kilométerre van egy különleges övezet partjaitól, amely a technológiai fejlesztések egyik fontos központja az országban. Az új beruházást nem elsősorban a számítási kapacitások érdemi bővítéséről, hanem a koncepció életképességének bizonyításáról szól. A cikkben hozzáteszik, a víz alatti központ létesítése kapcsán a természetvédők is felemelték a hangjukat, mivel kérdéses, milyen hatással lesz a beruházás helyben a tengervíz hőmérsékletére. szó szerint megvillantotta terhes pocakját Palvin Barbara, mégpedig a foci világbajnokság alatt. A világhírű divatmodellt az amerikai sikerrel végződött Egyesült Államok Paraguay futballmeccsen kapták lencse végre, ahol láthatóan nagy örömmel és élvezettel szurkolta végig a mérkőzést. Fekete ruhája pedig épp a hasánál volt kivágva, így mindenki megcsodálhatta várandóságának mostani állomását. Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzést kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizetbevételéhez vezetett.
17: Időjárás.
16: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak, Balassagyarmat és Vác térségében.
17: Közlekedés.
16: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: És most, ahol a sportos életmód
17: mindig sláger.
19: Fitbit.
20: 3 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban jön a Walk the Moon és a Time Bomb, előtte Well Hello, apu vedd meg. Most pedig Casey Musgraves és a High Horse itt a Megafonban.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Látványos nyitó ünnepséggel kezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság az Amerikai Egyesült Államokban. A több tízezer szurkoló előtt rendezett show csúcspontját Katy Perry produkciója jelentette, amit látványos fény és pirotechnikai elemek kísértek. A nyitó mérkőzésen ugyan számos híresség megjelent, az Egyesült Államok és Kanada legmagasabb rangú politikai vezetői viszont nem voltak ott. Az amerikai kormányzatot Marco Rubio külügyminiszter képviselte, Donald Trump egészen látványosan távol maradt az eseménytől. A FIFA már most bejelentette, hogy a július 19-i döntő előtt minden eddiginél nagyobb záró ünnepséget rendeznek a New Jersey MetLife stadionban, ahol a szervezet történetében először Super Bowl mintájú félidei show is várja majd a nézőket.

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Van egy új szabály az idei labdarúgó világbajnokságon, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok Paraguay mérkőzésen láthattuk azt, hogy egy tévesen kiosztott sárgalap után a videóbíró, hát hogy úgy mondjam, sietett a játékvezető segítségére. A világbajnokságok történetében először fordult ez elő. Az 50. percben Danny McAlee játékvezető egy szabálytalanság után megítélte a szabadrúgást a dél-amerikaiaknak, majd villant is a sárga az amerikai védőknek. Paraguay már a szabadrúgást is elvégezte, amikor a videóbíró jelzett, tévesen azonosított játékos miatt. A holland játékvezető vissza is nézte az esetet, amiből egyértelműen kiderült, Tim Ream és Miguel Almirón között nem is volt kontakt, így előbbi lapját visszavonta, utóbbinak viszont teljesen jogosan felmutatta a sárgát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnő beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő két évre. A közlemény szerint a pártvezető beszédében elmondta, hogy az elmúlt két év eredményei bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók 1%-a támogatta a Jobbikot, amelynek idén az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában. A Demokratikus Koalíció is megtartotta kongresszusát, melyen Varjú Lászlót választották elnöknek. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott a DK teljes elnöksége, miután az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg. Szlovákiában az alkotmány szerint csak férfi és nő köthet házasságot, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután meglátogatta azt a speciális anyakönyvi hivatalt, amely az egyetlen olyan hely, ahol nyilvántartásba lehet venni a külföldön kötött házasságokat. A felvidék.ma hírportál tudósítása szerint Robert Fico azt mondta, az alkalmazottakkal egyetértettek abban, hogy a jelenlegi jogrend szerint Szlovákiában nem lehet anyakönyvezni azonos nemű párok házasságát, még akkor sem, ha a Frigyet olyan országban kötötték, ahol ez megengedett. Szó szerint megvillantott a terhes pocakját Palvin Barbara, mégpedig a foci világbajnokság alatt. A világhírű divatmodellt az amerikai sikerrel végződött Egyesült Államok Paraguay futballmeccsen kapták lencse végre, ahol láthatóan nagy örömmel és élvezettel szurkolta végig a mérkőzést. Fekete ruhája pedig épp a hasánál volt kivágva, így mindenki megcsodálhatta várandóságának mostani állomását.
2: Időjárás.
4: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak, Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
5: A mikrofonnál Házi Attila, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Janet Jackson és az All For You szól hamarosan, előtte a Stereo MC's és a Step It Up. Most pedig a Level 42-val indulunk, itt a Lessons in Love.

szeretné látni Kylian Mbappé egyedi új fuvolázós gólörömét, akkor drukkolnia kell, hogy a francia labdarúgó válogatott csapatkapitánya majd kedden este gólt szerezzen csapata Szenegál elleni VB bemutatkozásán. Történt ugyanis, hogy Kylian Mbappé interjút adott a Fox Sportsnak, és az autós beszélgetés egy pillanatában a riporter James Corden rákérdezett, hogy a franciák csillaga gyermekkorában valóban tanult-e fuvolázni. És akkor ő elmesélte, hogy ha nem is hosszú ideig, úgy egy-két évig valóban próbálkozott a hangszerrel, mert szülei azt szerették volna, ha minél több tevékenységbe belekóstol, hogy kiderüljön, miben tehetséges. És hát amikor ez volt a téma, akkor Corden a hátsó ülésről előhúzott egy fuvolát, és Mbappé pedig némi próbálkozás után meg is szólaltatta, de közben elismerte, hogy mindent elfelejtett az egyébként nem túl mély fuvola tudományából. És akkor azt javasolta a riporter, hogy gólöröm közben azért imitálhatná a fuvolázást, a Real Madrid futbolistája pedig nagy nevetve bele is ment, hogyha a Szenegál elleni mérkőzésen sikerül gólt szerezni, akkor a kedvéért megcsinálja.

0: Ez volt a Valmár dala, a Playboy, itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Kovács István Kulira emlékeztek egy egész napos labdarúgó tornával tegnap Balassagyarmaton. A 70-es, 80-as évek kimagasló teljesítményt nyújtó sportolóját szerették és tisztelték, és nem csak az eredményességének köszönhetően, hanem mert igazán jó ember volt. Szép pályát járt be, amit egy sérülés szakított meg, de ez mit sem von le abból, amit eddig megismertünk róla. A vendégem a stúdióban az emléktorna szervezője, Kuli rokona, Kovács Attila. Szervusz Attila!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mit tudunk őről először, és beszéljünk Kuliról?
1: Kuli egy nagyon szeretető ember volt. 1954-ben született, Gyarmaton nevelkedett, az azt hiszem az első egyesülete a MÁV egyesület volt. Ott kimagasló tudása, játék intelligenciája fölfigyelt a városi nagycsapat, a VS-e. Igazából onnan kezdődött el neki a futball karrierje, és onnantól már csak fölfelé vezetett az út, hisz megfordult az SBTC-ben, a Torokban, Romhányban, és a végén visszakerült ide Balassagyarmatra.
0: Ez sérülés. Ez sérülés. Ez milyen sérülése volt, azt tudjuk?
1: Hát...
0: Sportsérülés lehetett?
1: Sportsérülés, egy mérkőzésen, aztán én úgy tudom, hogy egy ütközés során sérült meg, és abba kellett hagyni neki a rugást.
0: Miért volt ő annyira népszerű?
1: Mint ahogy mondtam, ilyen szerethető figura volt ő, egy ilyen...
0: De mitől? Hiszen te is ismerted nyilván.
1: Ilyen közvetlen volt mindenkivel, olyan egyszerű ember volt. Mindenkivel közvetlen volt, tényleg. Aha. Olyan...
0: Nem játszotta meg magát.
1: Nem. Ő egy egyszerű futballista volt, akit nagyon szeretett a közönség.
0: Értett mindenkinek a nyelvén, talán így is lehet mondani, így, mert szerintem az egyik kulcsa lehet. Hát szemben mondjuk nagyon sok olyan sztárral, aki, hogy úgy finoman fogalmazok, fönn tudja hordani az orrát, és hát a kivagyiságáról is. Mert egyébként ez egy nagyon nagy érdekes kérdés, hogy mi az, ami ide vezet mondjuk egy modern világban egy sportolót, akinek elvileg példaképként kéne viselkednie, és hogyha ezt a szót már behoztam, és Kuliról beszélgetünk, nyilván akkor ő volt ez a példakép abban az időszakban, azért is maradhatott fönn a neve ennyi ideig.
1: Hát igen, hogy abban az időben, hogy most összehasonlítjuk a mostani, ugye, labdarúgást, akkor szerintem akkor teljesen más volt minden. Ott szerintem szerethető volt mindenki. Most az, hogy most ki, hogy viszonyul, azt gondolom, hogy a pénz azért elviszi ezeket a játékosokat. Nyilván azért tenni kell azért, hogy oda kerüljön valaki. Ők is tettek azért rengeteget.
0: De milyen igazad van? Tényleg ez az egyik kulcsmotívum mostanában, hogy mennyi az annyi.
1: Így van.
0: Azt nagyon sok helyről hallom, és most bocsánat, egy kicsit tekintsünk ide a helyi labdarúgásra, és nem csak Nógrádra, hanem az országban más helyekre is, hogy tulajdonképpen vannak olyan kis települések, ahol azzal motiválják a játékosokat egyáltalán a játékra, hogy pénzt adnak nekik. Hát, ez eléggé furcsa.
1: Hát igen, én ez a személyes véleményem, én azt gondolom, hogy azokon a szinteken, például legyen a megyei szint, akár első osztályig, én amondó vagyok, hogy nem szabadna irreális összegekkel megvenni úgymond a játékosokat, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy az emberek pénzből élnek és dolgoznak. Ez igazából, ez hobbi, ez a futball.
0: Na jó, de hát akkor nem a játék szeretete az első?
1: Hát...
0: Vagy más bevételi forrása nincs is?
1: Azt gondolom, hogy van, csak ez a pénz, ez motiváló. Mm-hmm. Én azt gondolom, én soha nem játszottam pénzé. Engem ez... Én maga a futballért játszottam, mert szerettem, mert egy kikapcsolódás volt, és egy nagyon jó csapatok voltam, nagyon jó volt a közösség.
0: Na igen, hogy rólad is beszéljünk azért a közönségnek, szóval Kovács Attila neve nem ismeretlen nyilván Balassagyarmaton és környékén, de most már minket eléggé nagy helyen is hallgathatnak, Vácon és az ottani körzetben, szóval, hogy magadról is mesélj néhány szót, kérlek.
1: Én igazolt játékosként 1991-ben valamelyik nap találtam meg egy ilyen tagkönyvet, 91-ben igazolt le a Balassa, akkor még a PGHVS-e néven volt a balassagyarmati csapat. Én ott nevelkedtem kiváló edzők között, például Jelen István, aki most a Palóc Farkasoknak azt hiszem elnöke, vagy nem is tudom, milyen pozíciót tölt be. Én ott nevelkedtem, sajnos nem tudtam beverekedni magam a felnőtt csapatba, hisz az én korosztályom nagyon erős korosztály volt. Tehát ott tényleg nagyon küzdeni kellett. De azt gondolom, hogy a futball adott szebb élményeket is szerintem, mint hogy most oda bekerültem volna.
0: De mégis a közelében maradtál.
1: Közelében maradtam, sőt annyira, hogy én 15 évet futballoztam a Babcsán Műveg, hogy vállalkozónak a csapatába. Tibor nagyon jó barátom, illetve a lányának vagyok a keresztapja. Én ott futballoztam 15 évet, aztán volt szerencsem kikerülni Szlovákiából, 3 csapatnál is megfordultam, de a szívem csücske Csáp település, és én mindig el szoktam mondani, hogy a szívem egyik fele piros-fehér-zöld, a másik pedig sárga-zöld, mert engem nagyon-nagyon tiszteltek, és én is nagyon tiszteltem őket, nagyon sokat tanultam. Aztán, hogy öregedett az ember, már ugráltam ide-oda, aztán elkerültem Szűgybe, voltam Rimócon, vagy éppen Csitárba, és úgy voltam vele, hogy levezetésként még szeretnék egy olyan egyesülethez kerülni, ahol tényleg megadnak mindent, és így kerültem a Palóc Farkasok csapatához.
0: Attila, folytassuk innen, hiszen egyébként van is kapcsolódási pont nyilván, az az emléktorna, amit Kovács István Kuli emlékére tegnap szerveztél meg, feleségeddel együtt ugye ketten, ez egy nagyon kemény dolog, hogy ketten szervezitek meg, azért ez kimerítő tud lenni, ezt látom a szemeden, de ahogy a repülők mondja, kipihened majd a munkahelyeden.
1: Igen,
0: holnap.
1: Igen.
0: Folytassuk innen az emléktorna összefoglalójával. Curtis és Király Viktor dala jön itt a Megafonban, Mehet a tánc.

0: Heartbreaker, ez volt a Purple Disco Machine és Chromeo dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Kovács István Kulira emlékeztek, egy egész napos labdarúgó tornával tegnap Balassagyarmaton a szervező Kovács Attila a vendégem itt a Megafon stúdiójában. Szia Attila!
1: Szia!
0: Köszöntelek újra, mert hogy már az előbb is beszélgettünk és ott hagytuk abba, veled kapcsolatban, hiszen egyébként rokonságban állsz, úgyhogy abszolút beszélhetünk rólad is természetesen, meg hogy a hallgatók is ismerjék meg a szervezőt is, hogy aktív labdarúgó, hát labdarúgásban aktív vagy nem aktív labdarúgó, ott maradtál a labdarúgásban ugye, a mai napig is szereplője vagy, és hát nem is akarsz ebből kiesni, annyira nem, hogy Kuli emlékére szerveztettek a feleségeddel tegnap egy ilyen egész napos eseményt, és ugye ahogy említetted az utolsó mondataiban, te azért nagyon szívesen átjártál Szlovákiába, és ott is fociztál, és megmaradtak ezek a kapcsolatok, tehát azt mondhatjuk, hogy viszonylag könnyen tudtál hozzányúlni a szervezéshez, na persze ebben azért bőven van energia. Mik a részletek, kik vettek részt ezen a tornán, kik azok, akik szívesen elvállalták, hogy ebben közreműködnek?
1: Hát figyelj, hogyha nagyon az elejéről szeretném kezdeni, Szedlák Gáborral nagyon sokat beszélgettem ugye a futballról.
0: Ő személyes ismerőse volt,
1: így van, ugye? Így van, így van. Sőt, a sógora, illetve barátja volt neki, és én akkor egy pár évvel ezelőtt megígértem neki, hogy Gabi, én addig nem nyugszok, még Kulinak nem szervezek egy emléktornát, és hál' Istennek tavaly évben volt először, amikor meg tudtuk szervezni. Ez óriási segítséget adott a Palosz Farkasok, illetve a többi támogatónk, akik segítettek idén is lebonyolítani. Tavaly évben is az volt a koncepciónk, hogy azokat a labdarúgó csapatokat hívtam meg, ahol Pista megfordult. Na. Így került meghívásra a Salgótörnényi SBTC, ugye a Balassagyarmat, Romhány, illetve Dorog, de sajnos a dorogiak már annyira nem aktívak ebben a dologban, úgy ők tavaly is és idén is lemondták, ugye ebből egy kis gondba is voltam az idei tornán, és én olyan csapatokat hívtam még meg melléjük, akikkel én jó kapcsolatot ápolok, mint ahogy mondtad, és két felvidéki csapatot hívtam meg, az OBP Losoncot, illetve a Lukanyénye csapatát, és melléjük jött még Nagyoroszi, illetve tavaly volt Veresegyháza, idén pedig Fót csapata volt a nyolcadik ezen a tornán.
0: Akiket te megszólítottál, ők tudták, hogy ki az a Kovács István Kuli?
1: Annyira, tehát a meghívott csapatoknak ugye a fele, ott ő futballozott, és ugye nekem az egyik elképzelésem a megemlékezésen kívül a kapcsolatteremtés volt, hogy azok a volt csapattársaik, ha nem is, gondolom nem minden nap találkoznak, de legalább egy nap összejönnek és beszélgetnek, és fölidézik a régi sztorikat, és tényleg mindig Kulihoz jutottak vissza, hogy ők nagyon jó emlékeket őriznek Kuli kapcsán. Szóval nagyon jó volt. Tehát nekünk ez a torna több részből raktam össze, hogy elsősorban az emlékezés, második sorban a jótékonyság, hiszen ez egy jótékonysági torna is volt, illetve a kapcsolatteremtés, hogy ezek a régi játékosok, akik már 50, 60, 70, 80 évesek, hogy egy nap összejönnek, és akkor találkoznak, beszélgetnek, sztorizgatnak, de mellette megy a sport is.
0: Volt egy különös pillanata ennek az eseménynek, hiszen mondhatjuk azt, hogy volt egy sztár vendégetek is.
1: Így van. Én tavaly ismerkedtem meg legelőször Salgó Tarjáni Szalai Miklóssal, akiről azt kell tudni, hogy a 68-as Mexikóvárosban rendezett olimpia győztese, és egy nagyon, nagyon szimpatikus embert ismertem meg benne. Pár héttel ezelőtt volt itt egy sporttörténeti
0: konferencia.
1: Ő is vendége volt, és oda mentem hozzá, hogy remélem, hogy két hét vagy három hét múlva találkozunk, és először csodálkozott, hogy ki is vagyok, és amikor mondtam, hogy Kuli, akkor úgy fölcsinált, azt mondja, hogy jaj, emlékszem rád, és bennem nagyon mély nyomot hagyott, hiszen egy olimpikonnal beszéltem. Most lehet, hogy a fiatalok, tehát a tőlem fiatalabbak nem nagyon fogják tudni, de egy nagyon furcsa érzés, hogy beszélsz egy olimpikonnal, sőt elhozta a konferenciára is az érmét, és arra kértem, hogy hozzá el erre a tornára is, kapcsálózt, és megnézhették, megfogdoshatták, megérintették az emberek ezt a olimpiai érmet.
0: Te is?
1: Én is. Egy nagyon furcsa érzés, hogy itt van egy érem, picit megviselt, mert ugye azért 68-tól azért kopott.
0: Annál értékesebb.
1: Hogy nagyon-nagyon fura érzés egy olimpiai érmet tartani a kézben.
0: Milyen erőt sugárzott ki neked?
1: Én egy kicsit ilyen vizuális ember vagyok, én kicsit úgy Mexikóvárosba éreztem magam. Olyan nagyon jó, tényleg nagyon jó érzés volt.
0: Wow.
1: És Miki nagyon sokat beszélt, Miklós nagyon sokat beszélt arról, hogy készültek föl, hogy utaztak ki, milyen követelmények voltak. Ugye abban az időben azért másabb volt kiutazni egy világversenyre. Érdekes volt egyébként, ajánlom mindenkinek, hogy egyszer így Miklós valahol beszél erről a dologról, érdemes őt meghallgatni.
0: Mit üzen szerinted ez az emléktorna a jövő generációinak? Ezt megfogalmaztátok már ti magatok számára? Mert az, hogy ez egy szép tisztelgés, tényleg az emlékének az őrzése, hogy a neve fennmaradjon, oké. De nagyon érdekes, amit te az előbb említettél, hogy hát nem biztos, hogy a fiatalok tudják, hogy ennek az éremnek a kapcsán, hogy mi az a múlt. Hogy azt nem tudják magát az ismeretanyagot rendben. De szerintem, ha kezembe kerülne egy ilyen érem, azért is fölnéznék erre az emberre, aki még élő tanúja és résztvevője volt, azért én azt gondolnám, hogy ő egy példakép. És szerintem ez lehet a legérdekesebb, hogyha ilyen példákat tudunk valóságban is odaállítani az emberek elé, nem csak az interneten keresztül, az nekem valamiért kevés. És tudunk vele beszélgetni, és kérdezni őt, ha valóban érdekel az a sportág engem, és profivá szeretnék bár.
1: Igen, tehát ahhoz, hogy ő most oda került, tehát azért enni kell.
0: Hát hogy meg?
1: Tehát szerintem nincs olyan sportág, ahol, de nem csak sportág, a magánéletben is, vagy munkában is. Ha nem teszed oda magad, akkor nem érsz el semmit, és ugye Miklós oda kellett, hogy tegye magát, sőt az ő korosztályában azért ott nagyon nagy nevek voltak. Most elnézést, hogy nem tudok így neveket mondani, de tényleg ikonikus alakjai voltak ennek annak az időszaknak a labdarúgásának. Tehát tenni kell érte, és ha már beszélgetünk így a példaképről, mi tavaly életre hívtunk egy ilyen kis díjat, a Kovács István díjat. A Kovács család szeretne egy kis inspirációt adni, illetve elismerni azokat az utánpótlás korú srácokat, akik lojálisak a klub felé, jó tanulnak, és minden más követelményünknek, amit kértünk, megfeleltek. Például tavaly Kis Károly kapta, ő azt hiszem most az SBTC-ben focizik, idén pedig most így nem fog eszembe jutni, fiatal srácnak a nevét, egy 12 éves, aztán Misinek hívják, ő kapta most a Kovács István díjat. Bízunk benne, hogy ha jövőre is meg tudjuk szervezni, akkor jövőre is egy utánpótláskorú srácot tudunk majd így támogatni.
0: És ha már a díjazásról és a támogatásról van szó, ugye említetted, hogy ez az emléktorna egy jótékonysági esemény. Kinek ajánlottátok fel ezt a jótékonyságot, és egyáltalán mit gyűlt össze?
1: Hát, hogy a hallgatók tisztább legyenek a dolgokkal, én több mint egy évtizedet támogatom a helyi gyermekotthont, a Remény Sugár gyermekotthont. Nekünk akkor, mikor legelőször voltunk, nagyon megérintett minket az ott lakóknak a sorsa, és mi azóta minden egyes sportrendezvényünk vagy zenei rendezvényünknek a teljes bevételét felajánljuk. Ez így volt.
0: Attila DJ, csak úgy mondom, hallgatóknak közben, igen.
1: Igen. Tavaly is, illetve most már negyedik éve szervezünk például télen is teremfocit. Ott is mindig más-más egyesületet hívunk meg. Például tavaly arra gondoltunk, hogy a városnak akik irányítják a várost igazából, azokat a szervezeteket hívtuk meg, akik itt a városnak a részei, rendőrség, tűzoltóság, polgármesteri hivatal, szóval azokat a közleteket hívtuk meg, akikkel így minden nap találkozunk, de mégsem.
0: Csak hivatalos kapcsolatban
1: vagytok? Így van, hivatalos kapcsolatban vagyunk, és minden egyes ilyen rendezvényünknek a bevételét fölajánljuk. Nagyon sok munka van benne, tehát nekünk ebből semmi hasznunk nincs. Mi nagyon-nagyon jó szívvel adjuk ennek az otthonnak a támogatást. Tavaly is 400 000 forint jött. Ott annyi volt a különbség, hogy tavaly ketten osztoztak rajta, egy dejtári alapítványnak adtuk az egyik felét az Eszterház alapítványnak, és a Reménysugárnak, idén pedig csak a Reménysugárnak adtuk, tavaly is 400 000, illetve idén is 400 000 forint adomány gyűlt össze.
0: Ez egy nagyon szép összeg, és egyetlen nap alatt.
1: Így van, így van.
0: Hozzá. Attila, hát nagyon szépen köszönjük a munkátokat neked is és a feleségednek, és meg mindazoknak, akik részt vettek ebben az egész napos küzdelemben, mert azért az mégiscsak tornának nevezzük, de valójában egy verseny volt, hiszen labdarúgó meccsekről van szó. Gratulálunk nektek ehhez még egyszer, és hát ápoljátok továbbra is Kuli emlékét.
1: Köszönjük szépen!

0: a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 14-én a vazulók ünneplik a névnapjukat. Ez a név olyan személyiség kialakítását segíti, aki kedveli a rutin elfoglaltságokat, szereti, ha nyugodtan befejezheti, aminek neki látott. Fontos számára, hogy a maga tempójában dolgozzon nyomás nélkül, lépésről lépésre haladva. Ha túl sok változásra és változtatásra kerül sor, az nem csak zavarja, de türelmetlenné, ingerülté is teszi. Hát, a mai napon gondoskodjunk arról, hogy minden stabil legyen a vazuloknak. Boldog névnapot kívánok, és persze azokat is köszöntjük, akik június 14-én születtek. Boldog szülinapot!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Az emberek elepednek az igazságért.
7: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
8: Rendezte Steven Spielberg.
9: Mit loptál el?
10: Titkokat.
11: Mit akarsz csinálni?
10: Leleplezem az egész világnak.
7: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
10: Ez a terv.
12: 3, 2, 1.
13: Ez a leleplezés napja.
4: A leleplezés napja a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
15: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
17: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
18: Sohasem hátrá meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
19: Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Közölték, a leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. A problémák mindössze kétféle eszközhöz, a horgászsinórhoz vagy a horokhoz kapcsolódtak.
18: Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzés kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizetbevételéhez vezetett.
3: Időjárás.
18: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak, Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
18: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
9: Zed the Middle, előtte Ákos és a Hazatalál szól a Megafonban. Most pedig Jazz Glyne és Jax Jones, One Touch.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Terepfutó versenyt rendeznek Hollókön június 27-én. Gyerekek és felnőttek egyaránt rajtolhatnak, a kicsiknek 2 kilométeres távot írtak ki. Nagyobbaknak 7, 14 és 21 kilométeres etapokat szerveznek. A program a Palóc Kupa terepmaraton sorozat állomása, hát reméljük, hogy ezen többen lesznek.

Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California. A 90-es évek. És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hát látszólag úgy tűnik, mintha javulna az időjárási helyzet. Ma délután már azért kicsit jobb, mint tegnap volt, de azért a hőmérséklet még mindig nem azt mutatja, hogy itt a nyár. És ahogy nézem az előrejelzéseket, a hétfő is leginkább a maihoz hasonló helyzetet fog szülni. 24-26 fok körüli csúcshőmérséklettel, és napos felhős órák fogják váltani egymást. Egyelőre csak kis bizonyossággal írnak térségünkbe jövő csapadék zónát, úgyhogy úgy néz ki, ettől nem kell már tartani a hét első munkanapján.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hamarosan lejár az én időm, 4 órakor következnek a friss hírek. Utána pedig Lombos Marci vendégével együtt szórakoztatja majd a megafonistákat a Szódában este 8-ig. Friss sporthírekkel, programajánlatokkal én egy hét múlva jövök majd ismét ide a Megafon stúdiójába. Addig is mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt, jó töltekezést kívánok a hét első napjához szükséges energiaadaggal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
8: Lehet az első szám.
7: Jake Gyllenhaal.
8: Kettes szám.
7: Henry Cavill.
9: Adjunk neki!
7: Szürke zóna, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
12: Már csak holnap jelentkezhetnek a balassagyarmati lakosok az ingyenes esővízgyűjtő edényeket biztosító programra. Az önkormányzat azoknak a helyi lakóhelye rendelkező lakóknak kínálja a lehetőséget, akik kertesházban élnek és megfelelnek a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételeknek. A támogatás egyedül élők esetében akkor vehető igénybe, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot. Családosoknál az egyfőre jutó nettó havi jövedelem felső határa 171.000 forint. Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a feltételeknek, térítésmentesen juthatnak hozzá az esővízgyűjtő edényhez. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a balassagyarmati háztartások a kertgondozás során nagyobb arányban használják fel az összegyűjtött csapadékvizet, ezzel is csökkentve az ivóvíz felhasználást és a vízdíjakat. Előre tervezett éjszakai pályakarbantartási munkálatokat végeznek a Budapest-Vác-Szob vasútvonal Dunakeszi érintő szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a szakemberek Dunakeszin június 22-én és 23-án éjszaka dolgoznak. Mindkét alkalommal éjjel fél 12-től másnap hajnali 5 óráig. A karbantartást nagyméretű vasúti munkagépekkel végzik, ezért a vasútvonal mentén, valamint a környező utcákban is megnövekedett zajterhelésre kell számítani az érintett időszakban. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri a halaszthatatlan pályafenntartási munkák idejére. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter. Gyopáros Alpár a magyar Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést: egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá. Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újra választott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Legkésőbb januárig leállítja az orosz olajból más országokban készült repülőgép üzemanyag és gázolaj importját a brit kormány. Nagy-Britannia már 2023. januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát. Tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy a brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak a harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló orosz földgáz export számára. A brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára közölte, a lépéssel Nagy-Britannia az Oroszországra gyakorolt nyomás maximalizálásával egy időben a hazai piaci stabilitást is fenntartja.
5: Időjárás.
12: A tegnapihoz hasonló napos, gomoly felhős idő várható, helyenként kisebb esővel és élénk széllel. A maximumok 25 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
12: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
5: Szóda.
13: Jön ez a júniusi szezon, és így mindig olyan nehéz olyan zenészeket elkapni, hogy jöjjenek a vasárnap délután hozzám, akik itt tényleg mozgékonyak, de hogy játszanak, így jelen vannak. Hogy neked milyen a mostani nyarad?
14: Nem annyira intenzív, mint az előző. Hány volt Covid óta? 4-5? Ki kéne számolni? Szed 4-5. Egy kicsit lazább, nyilván az is, hogy a nagy booking szezonban azért nagy bizonytalanság volt itt az országban, hogy mi lesz, mire költhetnek pénzt a szervezők és kiét.
13: Ja.
14: Másrészt
13: egészen konkrétan, bár nem vagyunk politikai műsor, és nem szoktunk beszélni, de...
14: Nem, de ez ilyen, ez most mindenkit érint szerintem valamilyen formában. Aha. Tehát, hogy...
13: Hú, erre tök kíváncsi vagyok. Egy kicsit majd beszélgetünk erről.
14: Bármiről.
13: Ugye a nagy booking szezon, meg ráadásul ugye, az, tehát hogyha így valaki látja, hogy mit csinálsz közelebbről, és nem csak a zenei tevékenységet, és mindjárt elmondom, hogy ki vagy, akkor azért azt tudjuk, hogy te tele van tömve neked a naptárod, egy csomó minden, szóval te 1000 dologgal foglalkozol.
14: Most már csak 900-zal, de igen.
13: Jó, oké.
14: Szóval kicsit lazább a nyár, meg amit nem is bánok, mert ez egy ilyen átmeneti év, nagyon sok minden történt velem a nagyjából az elmúlt egy évben, amiket azért még így a zenén kívül is kell kicsit pakolgatnom, emészgetnem. Úgyhogy jó ez így, nincs olyan sok bulink, de ezt most nem is bánom, mert másra kell az agyam.
13: Meg egyébként van más buli is, hát, tehát hogy igen. Vannak olyan bulik, amiket te szervezel, és akkor az, de bookingolsz is.
14: Nagyon keveset, most már nagyon kevés. Okay. Az a saját dolgainkat alapvetően, de az a mennyiség, amit mondjuk 10 évet csináltam, az ahhoz képest ez most már nagyon kevés.
13: Aha, tehát egy picit visszavettünk a rock'n'rollból?
14: Nem a rock'n'rollból,
13: hanem abból, hogy mások dolgozol.
14: Kicsit igen, bár azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy ő csak saját magának dolgozik, az valami nagyon fura képződmény, hiszen általában nagyon kevés az a dolog a földön, ami az egy ember kell. Inkább azt mondanám, hogy ami nem kreatív tevékenység, azt próbáltam szűkíteni, hogy minél több olyat tudjak csinálni, ami alapvetően kreatív tevékenység.
13: Okay. Fi, elég misztikusak vagyunk, úgyhogy most már eláruljuk a kérdés hallgatóknak, hogy kiderülök itt szemben. Ő pedig Szepesi Matyi, a Konyhazenekar frontembere, és azért mondom így, mert egyébként tényleg foglalkozol ezen kívül még 899 dologgal, ahogy mondtad, és erről fogunk is beszélni, meg a nagy booking szezon, ez úgy hangzik, mint valami amerikai best nem film.
14: Nem is gondoltam, igen. A nagy booking szezon.
13: A nagy booking szezon, nagy ugye? Booking szezon. Ez már dal. Igen.
14: Nem, az nem hiszem, vagy nem hallom azt a dalt.
13: Én hallom.
14: Az a baj, hogy te hallod.
13: Én még ezeket hallom.
14: Oké, igen.
13: Vele fogunk dumálni este 8 óráig, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap szódázunk, itt ülünk, ugye szombat esti, péntek és szombat esti kis kivégzések miatt, mert hogy önmagunkat végezzük ki mindenféle rövidebb és hosszabb italokkal. Ne felejtsétek el, iszonyú fontos, hogy hidratáljunk, igyatok sok vizet, meg hallgassatok sok szódát. Jobbnál jobb beszélgetések, nagy zenék, és mondom, hogy mivel kezdünk. Hú, de kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy nyitottam meg azt a weboldalt? Itt van, megtaláltam. Ez pedig Ray és a Where is My Husband?

0: Hölgyeim és uraim, Szepesi Matyival beszélgetünk, konyhazenekar, frontembere, szövegírója, dalszerzője, de egyébként így egy csomó mindenkinek írsz meg. Meg behoztuk ezt a bookingos dolgot, hogy dolgozol másnak is, meg minden, hogy neked tulajdonképpen így azt hiszem, hogy nem nagyon volt a piacnak olyan szegmense, amiben te így ne láttál volna bele valamilyen szinten. Egészen konkrétan azért aktívan foglalkoztál egy csomó mindennel.
1: Igen, meg nagyon fontos, hogy én nekem a látható zenei karrierem az nagyon későn lett olyan sikeres, hogy A nyoma legyen, B így rámertem terhelni jobban a megéletésem, és én alapvetően a zeneiparban dolgozom most már több mint 25 éve. Tehát, hogy én először programszervező...
0: Hányas vagy?
1: 75.
0: 75-ös. És nem voltál évesztes.
1: Nem is nem voltál.
0: Tehát akkor mi ugyanabban az osztályban, vagy ugyanabban a az évfolyamban jártunk, szóval nem más iskolában.
1: Igen, igen. Szóval, hogy 25 éve dolgozom, és borzasztóan vigyáztam például eleinte, amikor így a konyhával elkezdtünk komolyabban megjelenéseket kapni, hogy én így próbáljam ezeket a dolgokat kikerülni interjúba itt-ott, hogy én egyébként a háttérben dolgozom, hogy azt nem mondják, hogy nekem milyen könnyű előre jutni, mert ugye a dalokat, amitől az egész működik, meg amitől az embernek fontos lesz, azt nem a szervező, én nem írja. Tehát, igen, hogy lehetek én bármilyen ügyes szervező, az egy zenekart ideig, óráig tud szinten tartani. De ugye nyilván ez bizonyos távolságról nem látszik, és ezért borzasztó sokáig próbáltam ezt így szétválasztani, hogy vagy csak tehát szakmai dolgokból, csak szakmai felületeken beszélgessek, ahol meg ilyen nagyon a public personámról meg ezt próbáljam leválasztani. De most tartok ott, hogy már ezt így elengedtem, mert azt gondolom,
0: hogy szétválaszt.
1: Aha, igen. Szóval, hogy amit a dalokba beleraktam, meg amilyen élete a dalaimnak lett, most már igazából nem frusztrál az, hogy itt valami tehát hogy érdekesebb vagyok ilyen szakmai svájci biskaként, mint előadóként vagy szerzőként. Szóval most már igazából ezt leszarom.
0: Aha, de egyébként meg szerintem így tök fontos, vagy nem tudom, egy jó érzés az, hogy az ember így látja azt a területet, ahol egyébként tevékenykedik, és bármit csinál benne. De az más kérdés, hogy igen, van olyan időszak az ember életében, amikor mondjuk így szeretne egy karriert valahol, mondjuk így, ahogy te elmondtad a konyhánál, hogy egyébként nagy karrierre vágytatok?
1: Nem beszélgettünk erről itt soha, nem, nyilván mindenkiben benne voltak a maga személyes vágyai. De az is egy nagyon fontos dolog, hogy mi azért felnőttként kezdtük már a konyhát. Tehát én voltam 35, Márkó volt, akkor ezek szerint mondjuk 28, ők akkor várták az első babát, akiből aztán lett végül 4. Szóval, hogy kb. Mi akkor kezdtünk el komolyan zenekarozni, amikor az ilyen hagyományos zenész életkörbében azok, akiknek mondjuk így nem jön össze az ultra nagy stadion siker, azok általában ebbe a korba hagyják abba a zenélést, így 30 körül.

0: Amikor jönnek a gyerekek, azt valamiben meg kell élni. Szóval mi tök hálásak voltunk mindenért, mert hogy alapvetően nem abból indultunk ki, amivel egy tizenévesnek kivág a zenélésnek, hogy ide nekem a világot. Hanem tényleg az volt, hogy akartunk olyan dolgokat csinálni, amik nekünk fontosak, nekünk tetszenek, és hogyha erre rá tudnak emberek csatlakozni.
1: És mi volt
0: csatlakozni.
1: Nektek fontos? Bocs. Nem baj, hogy így közbe kérdezgetek.
0: Nem, persze. Szerintem ez is olyan, hogy nem tipizálható. Tehát, hogy mindenkinek más volt fontos a zenekarban. Nekem elsősorban az, hogy még jobb szövegeket írjak. Én azért is kezdtem el énekelni, nekem a Konya volt az első zenekarom, ahol énekeltem. Azért kezdtem el a Konyát csinálni, mert előtte nagyon szerettem a szöveget írni, nagyon már akkor több mindenkinek írtam szöveget, és azt éreztem, hogy ha nem magamnak írok, akkor valahogy mindig kell kompromisszumokat kötnöm. És akkor még nem láttam benne azt a lehetőséget, hogy egyébként a másokkal dolgozás, ez mennyi ajtót kinyithat ezen fölül, akkor csak azt láttam, hogy de hát ő is kihúzta belőle a legjobb sort, meg ő is kihúzta belőle a legjobb sort, és volt bennem egy ilyen kis düh.
1: A legjobb sorokat húzták ki.
0: Hát ami szerintem a kulcsa volt, és ők meg azt gondolták, hogy az valamiért, vagy az ő karakterükhöz nem passzol, vagy nem, egész egyszerűen nem tetszett nekik.
1: Aha. Szóval, nem tudtak elképzelni mindez kontextusban.
0: Igen, és ebből igazából borzasztó érdekes, hogy egy ilyen frusztráció indított el azon az úton, hogy végül is belemertem állni ebbe az egészbe, és ahhoz képest, hogy én nem gondoltam magamra soha énekesként, és nem láttam magam előtt énekes karriert, most abba belegondolni, hogy vannak dalaim, amiknek 10 milliós lejátszása lett az én hangommal, az nekem is teljesen felfoghatatlan, és innen nézve én azt mondom, hogy ha ennek a fele jött volna össze, aznak, amiatt is iszonyú hálás lennék, de így tök jó helyen van ez bennem, hogy nem lettünk egy megkerülhetetlen zenekar ezen a piacon, de van két dalunk, aminek lett egy olyan különleges saját útja, ami nagyon sok emberrel összeköt, és ez csodálatos.
1: Figyelj, de egyébként ez a megkerülhetetlenség, ez mennyire fontos?
0: Ezt a menedzser agyam mondta, ez abból a szempontból fontos.
1: És itt jön az identitás zavar ebben.
0: Nincs zavar, igen. De egyébként igen. Ez abból a szempontból fontos, hogy rá tud építeni mondjuk a megéletésed, vagy az életed, aha, vagy a jövődet. Ugye ebbe látnak bele kevesebben, akik nem zenével foglalkoznak, hogy ez nem olyan, mint egy hagyományos munkahely, ahol van valamilyen karrierképed, vagy egy hagyományos pálya, ahol van karrierképed. Ez egy folyamatosan bővülő piac, ahol folyamatosan lépnek be az új szereplők, akikkel egy idő után nagyon nehéz versenyezned. És tényleg azért kell megkerülhetetlennek lenned, mert semmi más nem garantálja a te mindenkori helyed a piacon, csak az emberek ragaszkodása hozzád.
1: Aha.
0: És vannak ezért reálisan megtehető dolgok, és vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz megtenni. Tehát, hogy te nem... a fejlődő ADHD-m, hogy mindig kinyitok egy újabb ablakot, most már lassan be kéne ezeket csukni.
1: Nyugodtan.
0: Szóval, hogy csak azt gondolom, hogy amit én megtanultam így nagyjából a karrierünknek így az első felében, hogy
1: Ez mettől meddig?
0: Hát mondjuk, hogyha a 20-10-es indulásunkat nézem, akkor 20-17-ben voltunk a nagy színpad tehetség mutatón, és ott azt tanultam meg, hogy a sikerek 51%-a az, hogy bejönne az arcod az embereknek, vagy nem. Hogy elhiszik neked a te történeteidet, vagy nem. Hogy érdekes vagy nekik eléggé, vagy nem. És lehetsz bármilyen kreatív, lehet bármilyen tartalmas, meg mély, amit csinálsz, nagyon fontos az, hogy te, mint a saját magad csatornája, vagy médiuma, az egyébként mennyire vagy, mennyire jön be az embereknek. Direkt nem azt mondom, hogy eladható, vagy direkt nem azt mondom, hogy piacképes, mert ezek is borzasztó relatív dolgok. Tehát, hogy én lehet, hogy naív vagyok, meg idealista, meg mindig, én hiszek abban, hogy nem az igények teremtik elsősorban az előadókat, hanem a jó karakterről derül ki, hogy az embernek van-e rá igénye, vagy nincsen.
1: Szép. És az nem egy furcsa érzés egyébként, hogy így ajándékba kaptál egy karriert, egy énekes előadói karriert, amiben így fürdesz, és szereted, hogy szeretnek, vagy szereted, hogy szeretik a dalaidat, és közben meg menedzserként, meg így van egy elvárásod, ami nem biztos, hogy elvárás, meg bocs, néha így, lehet, hogy így túlzóan fogalmazok, amikor azt mondom, hogy identitás zavar, meg elvárás. Tehát, hogy ez
0: nem, lehet finomabban érteni. Rosszul teljesen pontosan fogalmazok.
1: Hogy ott meg úgy gyerekek, azért megkerülhetetlennek kell lenni, meg ez eladhatónak, amit mondjuk te is megkérdőjelezel, de érted, hogy te magad is érzed, hogy mi a szeretetnek a felhajtó ereje, vagy milyen ajándék az, hogy önmagában szeretnek, de közben meg menedzserként hozzáteszem, hogy szerintem ott menedzserként a felelősséget válasz, a konyhával meg igazából és szívből játszol és adsz. És a felelősségvállalás, egy pénzügyi felelősségvállalás is, hogy neked alapvetően másként kell kezelni azt a szitut.
0: Ez így van, és nagyon fontos ebben, hogy legyenek határok a produkció meg a menedzsment közt, de én azt gondolom, hogy minden menedzser és minden zenekar, vagy menedzsment és produkció kapcsolatban nagyon fontos, hogy a menedzser az értse azt a produkciót, tehát hogy lássa, hogy egyébként mi van benne. Tehát, hogy mi az, amit ki lehet belőle hozni, és mi az, amit nem lehet belőle kihozni. Tehát, hogy
1: és ezen felül mi az, amit ők akarnak, vagy ők szem előtt tartanak?
0: Persze, ez nagyon sok mindenen el tud csúszni, de hogy azt gondolom, hogy nálunk az egy könnyebbség, hogy én nyilván értem, hogy mi az, ami ebben a produkcióban benne tud lenni, és mi az, ami nem. És tényleg voltak pontok, amik engem is megleptek, hogy ez lehet ilyen, és hogy fú, ennyien hallgatnak minket, meg ennyi koncertünk van egy szezonban. Tehát nyilván az van, hogyha a 10 évvel ezelőtt éremnek elmondják, hogy 5 év múlva milyen dolgokban leszünk, akkor lehet, hogy így nem hiszem el.
1: De hülye vagy.
0: Igen, de hogy közben meg az van, hogy nem szabad tényleg olyan irreális terheket rakni egy zenekarra, ami inkább blokkolja a teljesítményt, mint motiválja. Nyilván ahogyan is egy fontos, de azt gondolom, hogy ahogy az írásban is, úgy a bármilyen működésben az egy nagyon rossz kiinduló pont, ha azt érzed, hogy a képességeid nem elegek ahhoz a célhoz, ami ki van tűzve.
1: Aha.
0: Nem tudom, neked nem volt-e ilyen...
1: Figyelj, az...
0: Hogy valamit, volt valami feladat, hogy te kitaláltál valamit, és egészen egyszerűen azt érezted, hogy jó, ez marha jól hangzik, de hogy én ezt nem tudom megcsinálni.
1: Aha. Én akkor szólok valakinek, hogy segítsen.
0: Aztak jó.
1: Figyelj, iszonyú izgalmas témákat vetünk fel, ezt folytatjuk a következő blokkunkban. Most ismét dalt konferálok. Klub 54, az én drága Jackie barátom, és a Csukd be a szemed című nóta következik.

0: Vendégem Szepesi Matyi, a Konyhazenekar énekese, dalszerzője, szövegírója, frontember, vagy a dalokat is te írod, ugye? Te
1: küldtél nekem egy ninját SMS-ben, miért?
0: Aha, azért, mert én, amikor így valamit okézok, meg ilyesmi, akkor, vagy írják, hogy ezért holnap fogok vizsgázni, tehát hogy bármilyen olyan jellegű SMS-t küldenek, amit így kb. Leokézni kell, oda mindig ninját küldök, csak mindig más kéztartással. Van, amikor ilyen rock'n'roll, van, amikor ilyen mutatom az ujjamat, hogy oké, tesó, igazad van, meg van, amikor tudod, ilyen ökölpacsi, meg ilyen.
1: Te találkoztál már a ninja füst kifejezéssel?
0: Nem.
1: Nem. Mert nem tudom, hogy honnan indult el, de ez az egyik legkedvesebb fogalmam. Biztos megvan az a helyzet, hogy egy buliba vagy, és vagy te, vagy valaki más, aki így szépen lassan így felfogta, hogy egy kicsit már túltolta, és azon a szinten van, hogy már lehet, hogy ő is kicsit elfáradt, de biztos, hogy eléggé sokat beszél feleslegesen, és lóg emberek nyakába, és akkor úgy dönt, hogy hazamegy elköszönés nélkül.
0: Ja.
1: Az a ninja füst.
0: Én figyelj, én tök sokszor megyek elköszönés nélkül. És akkor...
1: Na, az de megvan a ninja filmekből, amikor a csáv úgy ledob valamit, majd eltűnik?
0: A persze. Az.
1: Na, ez a ninja füst, hogy így... Ja. És nem vagyok sehol.
0: Meg én például azt szoktam csinálni, hogyha nálunk van házi buli, és azt érzem, hogy így mindenki tök jól érzi magát, de én úgy lefeküdnék aludni, én fél simán elmegyek el.
1: Jó, de jó. Nélkül. Na, ezt még én nem mertem beadni
0: de,
1: soha.
0: De. Hát figyelj, érezze jó, mindenki jól magát. Nekünk így valahogy, ha nem is tudatosan, ebben egyébként biztos benne van az én személyiségem is, de hogy visszatérő motivum az, hogy felnőttként te így kezdhetsz új életet. Hogy rengeteg hallgatónk van, aki tökre nem zenész, meg nem is akar az lenni, de hogy így benne van valamiben, és vágyik valami újra. Az is lehet, hogy nem csak vágyik, hanem hogy így tapossa is ehhez így a kis vízi bicikliét. Aztán, hogy átmere ülni valóban, az egy másik kérdés. És hogy szerintem ezért iszonyú szép... Szép téma ez, hogy 35 évesen elkezdett csinálni. Hogy az egyébként milyen érzés, amikor egyszer csak ilyen nem várt módon jelenik meg körülötted a siker. Amiről egyébként szerintem iszonyú sokan azt gondolják, hogy nem jöhet meg, vagy miért ne jönne meg, miközben nekem meg az a tapasztalatom, hogy a munkának annak egyszerűen egyértelmű következménye az, hogy van... Érted, hogyha van teljesítmény, akkor egyszer csak a társadalom azt ott jelzi, érted? És akkor lehet, hogy valakiből egyszer csak nővérkeként tudod így, nem tudom, éli a napjait 15-18-20 év, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy figyelj, te leszel a főnővér, vagy szeretném, hogy te legyél a főorvosnak az adminisztrátora, érted? De hogy szerintem annyira egyértelmű, hogy tevékenység után mindig jön valami.
1: Ez abszolút egy szép és fontos gondolat, meg tök jó az, hogy most már az a világ van, hogy nem muszáj egy életen keresztül ugyanazt csinálni. És ugye mi még úgy lettünk, mimiket még úgy neveltek föl, vagy azt láttuk tipikusan, amikor mi felnőttünk, hogy valaki ott ilyen 16 és 18 között kiválaszt egy pályát, azt szerint megy iskolába, azt elvégzi, és akkor onnantól kb. A nyugdíjat csinálja. És ez... Nem azt mondom, hogy nem jó, de ebben a mostani jellegű világban ez már lehet, hogy ez lesz a kevésbé tipikus, mert az van, hogyha nagyon intenzíven csinálsz valamit, abban nagyon könnyű kiégni. Abban nagyon-nagyon könnyű kiégni, és én egyébként nagyon sok olyan barátomon látom, akik nem zenészek, vagy nem főállásba zenészek, csak a lelkükben, hogy egy csomó mindenki ilyen 40-50 éves kora között valamiben nagyon sikeres volt az életében, és akkor elkezd az addigi, vagy az akkori aktuális hobbiából csinálni egy profi vállalkozást.
0: Igen.
1: Okay. Van ilyen közös ismerősünk is, aki éppen ezen dolgozik.
0: Ki az árul?
1: Hajdú Zoli.
0: Ja persze. Ja persze. Persze. Aki egyébként Balassagyarmat, ti mondom, hogy kedves
1: Hajdú Zoli. Azért hoztam, szóval igen, tudom, igen, hogy ti földiek vagytok, de hogy van például több olyan ismerősöm, aki például majd maradjunk az élelmiszeriparnál, például a pékséget kezdett el csinálni, így, hogy ez csak egy ilyen kis búvópatak volt az életében, vagy egy ilyen kikapcsolós hobbi a nagy multiban darálás közben, hogy közben croissant-okat, meg fánkot, meg kenyeret, meg ilyeneket sütött, és aztán rájött, hogy Jézusom, én ezt annyira kigyúrtam, miért ne csinálhatnám ezt pénzért, hogyha jobban csinálom, mint igen. az emberek 90%-a. Visszatérve a zenélésre, és amit mondtál, hogy a siker előbb-utóbb megjön, hogyha rakod be a teljesítményt. Azért egy picit más szerintem a zene, mert egyrészt ott nem mindig van egyenes irány, nem egészen van egyenes arányban a minőség azzal, hogy te mennyi időt töltesz vele. Tehát, hogy alapvetően, ha egy rossz ötlettel bármennyi időt szöszölsz, abból sose lesz jó dal. De a legjobb dalainkat...
0: Menő dal lehet.
1: Várj.
0: Jó, nem.
1: A három legsikeresebb dalodat a többihez képest gyorsan írtad, vagy lassan?
0: Én
1: nagyon sok szerzővel beszélgettem.
0: Viszonylag gyors.
1: És az igazán sikeres dalaik, azok legtöbbször valami teljesen váratlanul, mint hogyha így hozzávágták volna az égből, és így kijött igen. volna belőle.
0: Igen.
1: És ez nálam is így volt. Tehát, hogy a két legsikeresebb dalom, az a szövegét, meg a zenét tekintve...
0: Az egyik a százszor visszajátszott,
1: a százszor visszajátszott, meg a földre való, mind a kettő olyan volt, hogy a mostani verziónak az alapja, az nagyon-nagyon hamar született. A földre valóval annyi, ott a zene volt egy nehezebb szülés, de ott a szöveg is megvolt. Az a szöveg, ami most a szöveg, az egy fél alatt meg lett, úgyhogy szembe jött az ötlet, és aztán az így boom, így katalizált mindent az annak.
0: Fia, azt tudod, hogy a Black Eyed Peas-nek a producere mondta, és azt hiszem, hogy ő a Wyclef Jean volt. Hogyha öt,
1: nem, a Wyclef Jean az a Fugees, a Will.i.am
0: Vagy a Will.i.am, igazad van.
1: Bocs.
0: Hogy ne, ráadásul szakértő vagy, de mostanában tök sokat beszélsz. Különben azt akarom mondani, hogyha valaki dalszövegekről szeretne jó podcastet nézni, akkor érdemes a Szepesi Matyinak. Egyrészt a saját TikTok oldalán, másrészt meg a dalszerző
1: igen,
0: is
1: igen.
0: Tulajdonképpen így kiemelte igen. ezt a podcastet.
1: Igen.
0: Hogy azt mondta a csávó, a Will.i.am,
1: igen.
0: azt mondtam, hogy a Will.i.am, hogy ha 5 percnél tovább készül egy zenei alap, így az elsőt tudod, amikor azt mondja, vagy legalábbis az alapötlet, akkor azt ő kidobja.
1: Uh-huh.
0: És akkor ilyenek, hogy a Where is the love, ez a Hey Mama, persze. nem tudom micsoda, hogy tulajdonképpen ilyen, ez egy pikpak összedobott cuccok.
1: Igen, tehát hogy fenn akarja tartani azt az izgalmat, ami tényleg a születés pillanatakor ott van, és hogy vibrál, és én ebben nem hiszek, de látok egy tendenciát, hogy a legjobb dolgok, a legjobb kreatív dolgokban kell egyfajta spontaneitás, mert így a saját rutinjaid nem tudják így lenyomni.
0: Aha.
1: Meg nem tudod túlagyalni, meg nem...
0: Igen.
1: De mindegy, ez egy egész hetes beszélgetésnek a témája igen, lehetne.
0: De közben na. meg szerintem ez a sok agyalás,
1: igen.
0: mert azért gondolom, te így amióta dolgozol a zeneiparban, nagyon sokat kellett agyalnod, hogy tökre segít, érted, hogy tulajdonképpen azod egyfajta rutint, vagy új megoldásokat,
1: Abszolút igazad van.
0: Tehát ahhoz, hogy a kettő kézben igen, kézben.
1: Tehát ahhoz, hogy ezek a dalok tényleg ilyen nagyon rövid alatt megszülessenek, ahhoz nem megúszható az, hogy a csinálásába közben lesz egy rutinod.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ahogy az első modern festők, a Picasso, meg az a kor, ők nem úgy kezdtek borzasztó egyszerű dolgokat rajzolni, festeni, hogy azzal kezdték, hogy húznak két vonalat 15 évesen, hanem nekik meg kellett kőkeményen tanulni a klasszikus festészetet. Tehát ezek a csávok, ezek úgy tudtak festeni, mint a Rembrandt, csak nem akartak.
0: Igen.
1: És tök más, most már ez nincsen, tehát nem ott vagyunk, hogy elkezd végezd a el kell végezd a zeneművészeti egyetemet ahhoz, hogy letörzsd a gerincsben, tehát ez nincsen ma már, és valószínűleg egy nagyon-nagyon kontraproduktív is lenne. De én azért azt továbbra is fenntartom, hogy a belerakott idő, energia az nem az egyetlen üdvözítő dolog a művészetben, hanem tényleg, ha nincs az a 0,5% tehetséget hozzá, vagy az a képességet, hogy nem tanulod meg azt, hogy generálj magadnak különleges ötleteket, vagy egyszerűen nem érzel rá, hogy mitől különleges egy ötlet, akkor nem lesz belőled szerintem igazán jó dalszerző vagy szövegíró.
0: Puff. Most megmondtuk.
1: Bocsánat, nem vagyok ilyen megmondó.
0: Nem. Fia, szerintem minden mondatot tökre ér. Megint dalt hallgatunk, és aztán nyilván folytatjuk a beszélgetésünk. Fehérvári Gábor, Alfred.
1: Freddy.
0: Velem a világ.
1: Jó, Freddy.

0: hírek előtt egy pár percre visszajöttünk. Még figyelj, említettük az adásunk elején ez a, mi volt ez a nagy booking boom, vagy nagy
1: booking? Ja, igen, a nagy booking időszak.
0: Aha.
1: Ja, hát ez a, ez így nagyjából a, kipihentük a szilvesztert, és akkor így január közepétől nagyjából így áprilisig csörög a telefon, és jönnek az e-mailek. Nyilván a nagy szereplők azok korábban elkezdik, tehát a nagy fesztiválok azok általában már előző év végén elkezdik, de amiből az igazán sok koncert tud lenni, az nagyjából szerintem ez az időszak.
0: Január és április között megtörténik minden.
1: És, ja.
0: És fél, olyan nincs, hogy jönnek jön a nyári szezon, és egyszer csak még
1: de van, van.
0: Azt
1: van.
0: Mondjuk így hány százalék?
1: Nehéz megmondani, ezért is mondom, tehát, hogy egy olyan időszakban, amikor így tök kérdéses volt, hogy a kis szereplőknek mikor és miből lesz forrása, mire, azért ez ki tudja tolni ezt. De nyilván azok a rendezvények, amik nem ilyen alapon szerveződnek, hanem komoly piaci beágyazottságuk van és tapasztalatokra épülnek, azok nyilván már korábban, tehát már előző évet tudják, hogy a következő évben kit akarnak, és miből fognak főzni. Bár ott is vannak azért most nehézségek, de ezek tendenciózus dolgok is. Tehát ugye például a fesztiválpiac az annyira végtelenül polarizálódott, hogy már ijesztő.
0: Ami mit jelent?
1: Hát az azt jelenti, hogy nemzetközi szinten az elmúlt pár évben kockázatosabb lett fesztivált csinálni, mint előtte, mert irgalmatlanul elszálltak az árak. Tehát ugye az van, hogy soha, tehát olyan sikeres produkciók vannak most a világon, amilyenek sose voltak. Ez nyilván ilyen felfoghatatlan dolog ilyet mondani annak fényében, hogy ugye a mi hőseink, vagy azok az emblematikus karakterek, akikkel mi azt gondoljuk, hogy a popzene csúcsát képviselik, ők nem, ez egyszerűen a világ változott annyit, hogy ők és a produkciójuk nem mozgattak annyi pénzt és annyi infrastruktúrát, mint a mostaniak.
0: Ja.
1: Tehát, hogy borzasztó vicces dolog, most nem messze megyek, kering az interneten egy lista arról, hogy a Woodstockban kinek mennyi volt a gázsia, és
0: nem láttam.
1: Mit tudom én, 15-20 ezer dollár volt a legmagasabb gázsi.
0: Aha.
1: Most ugye nagyjából az van, hogy akiket látunk mondjuk egy Puskás Ferenc stadionban játszani szimpla, dupla, tripla bulit, mert ugye mindent láttunk az elmúlt években.
0: És magyarokról van szó?
1: Nem. Most már végre magyar is van ilyen, de hogy most azokról a külföldiekről beszélek, mint a Rammstein, meg a Metallica, meg az Ed Sheeran, meg az Imagine Dragons, vagy külföldön a Taylor Swift, ami akkora, hogy hozzánk el se jut. Itt azt kell elképzelni, hogy rá annyira kíváncsiak az emberek, és annyi pénzt hajlandóak fizetni értük, hogy neki jobban megéri nyáron saját menedzsment touring cég által kibérelt technikával, logisztikával, mindennel együtt saját kockázatra turnézni a világon, stadionokban, mint beülni a repülőre, felülni a repülőre és elmenni fesztiválokra játszani. Tehát amit egy fesztivál ki tud fizetni, az nagyjából ilyen 2 millió euró a plafon. Tehát akiket látsz mondjuk Sziget headlinerként, ezek nagyjából ennyi, amit ki tud egy fesztivál fizetni. Mert egy fesztiválnak iszonyat sok költsége van amúgy.
0: Igen.
1: Na most egy Puskásban ennek a többszörösét keresi meg egy zenekar egy este. Úgyhogy mellette kifizet iszonyú költséget. Tehát azt képzeld el, hogy ezek a zenekarok, ezek nem is csak úgy turnéznak, hogy viszik magukkal a színpadot, viszik magukkal a hangtechnikát, hanem ezekből visznek kettőt. És amíg a Metallica most éppen Pesten játszik, addig a következő állomásnál már épül egy színpad, meg egy hangtechnika.
0: És megéri neki. Igen, ezt akartam
1: és
0: kérdezni.
1: És jobban megéri neki, mint eljönni a Szigetre, úgyhogy bepakol a kis hátizsákba.
0: És
1: ide repül, és megkapja az 5 csillag plusz, meg az elnöki lakosztály. Szóval, ilyen nem volt. Tehát amikor itt volt a Queen 86-ban, akkor azt hiszem, hogy ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ilyen talán ilyen 100 ezer font nagyságrendű volt a gázsiuk, amit nem lehet összehasonlítani ezzel ezekkel a pénzekkel.
0: Abszolút.
1: És úgy, fun fact, utolsó ablak, amit kinyitok, nem volt ennyi valuta az országban, hogy ki tudjuk fizetni a Quint.
0: Igen.
1: Tehát, hogy 5 cégtől kellett a Hegedűs Lászlónak összetarhálni Magyarországon belül ezt a pénzt, hogy
0: amit
1: legyen
0: aztán
1: ennyi valuta.
0: Forintot, vagy mit tudom én. Ja. De érdekes dolgokat mondasz. Figyelj, van még egy kérdésem, de arra kérlek, hogy csak a hírek na, után gyere. Válaszolj jó. rá. Azt mondtad, hogy kockázatosabb lett a zeneipar most, mint volt. És,
1: hú, úristen, és várjál, megint elvezettem magam.
0: És
1: egy...
0: az van, hogy én szeretném, hogy, erre,
1: jó,
0: hogy
1: jó.
0: ez szerinted jót tesz a zeneiparnak, vagy nem? Erre a kérdésre Szepesi Matyitól megkapjuk a választ a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Az emberek elepednek az igazságért.
8: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
9: Rendezte Steven Spielberg.
10: Mit loptál el?
11: Titkokat.
10: Mit akarsz csinálni?
11: Leleplezem az egész világnak.
12: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
11: Ez a terv.
13: 3, 2, 1.
14: Ez a leleplezés napja.
15: A leleplezés napja a mozikban.
16: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
17: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
18: 17 óra van.
16: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Andor Tamás.
20: Hírek.
19: Bácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fűben, a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között. Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban 3 sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést: egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
4: Közlekedés.
19: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét, ne hajtsanak gyorsan.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
18: Szóda.
1: Annyira képes.
18: Elindul a második és egyben tematikus órán. Szepesi Matyival, a Konya frontemberével ülünk itt, aki különben így tökre belelát a magyar zeneipar több szegmensébe, és mint kiderült, a külföldi fesztivál és a nagy, világ nagy show bizniszébe is. A kérdésem az volt az előbb, hogy ugye a te állításod, hogy kockázatosabb ma a zeneipar, mint volt ezelőtt, nem tudom, bármennyi évvel, 5-10 év, egyébként szerintem igen.
1: A Covid egy erős vízválaszol, de majd akkor ezt elmondom. Akkor.
18: Meg 20-30, igen. Hogy és akkor azt szeretném kérdezni, hogy szerinted ez jót tesz a zeneiparnak, vagy nem tesz jót?
1: Tehát az előbb elmondtam a példát, csak azt, hogy minek volt a példája, azt nem zártam le. Tehát az a lényeg, hogy most már fesztivált csinálni kockázatosabb, mint bármikor volt, mondjuk fesztivál. Covid előtt. Igen, tehát hogyha megnézed az itthoni fesztiválokat is, van nyilván egy 10 stabil olyan szereplője a piacnak, aki ugyanez a néven csinál fesztivált mondjuk most már 10-15-20 éve, de ha megnézed, ezeken is egyre kevesebb színpad van évről évre, aha, vannak, amikor így nagyon stabil nevek elkezdenek panaszkodni, hogy veszteségesek voltak. Ez az egész világon így van. Tehát Nagy-Britanniában is az van, hogy harmadannyi fesztivál van, mint Covid előtt volt. És egyszer tényleg azért, mert az elő, tehát nagyon-nagyon sokan hallgatnak zenét. A világon többen, mint valaha. Nagyon sok, tehát akik most sikeres előadók, azok sokkal drágábbak, mint az előző korszak előadói voltak. De nyilván a fesztivál az kockázatot azzal tud csökkenteni, hogy minél menőbb előadókat hív. De ők meg fogják kérni az árukat. És emellett ugye folyamatosan drágul minden, tehát nekik sokkal drágább a személyzetet, az infrastruktúrát, mindent kifizetni. Tehát, hogy így borzasztó vicces volt a Covid utáni első nyáron volt az, hogy mivel az összes ilyen mobil sátrat kibérelték, meg kontinert oltópontnak, nem voltak például a Glastonbury-hez, meg a Readinghez elég kontiner, meg elég sátor. Az lett a vége, hogy ácsoltattak fából, mert az volt a legolcsóbb.
18: Aha.
1: Nem teljesen szürreális?
18: Igen.
1: Egészen szürreális.
18: Igen. Igen.
1: Hogy ott tesz-e, vagy nem? Ez van.
18: Azért örülök,
1: ez hogy... van, nem tudunk ezzel mit csinálni. Ez visszacsinálni már nem lehet.
18: Ja, persze.
1: Szerintem
18: meg
1: lesz...
18: Figyelj, meg van a zeneiparnak is egy evolúciója. És igen, különben meg az a szitu, hogy a második óránk, ami egy tematikus óra, az egy picit erről is szól. Most ugye 16-a van, június a hónap, az évszám 2026, és megnézzük azt, hogy milyen dolgok szerepelnek.
1: Úristen, át kell vennem egy csomagot, sziasztok, megyek most.
18: Tényleg?
1: Nem, te
18: is.
0: hogy vasárnap csomagot szállítanak hoz. De az milyen lenne, hogy a Szepesi Matyi eljön vendégnek Lombos Marcihoz, és a csomagot azt ide küldik, most nem mondom be a címet, hogy ide küldeti magának. 2026. június 16-a van, és megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest 50, 40, 30,
1: jó,
0: 20,
1: jó.
0: És 10 évvel
1: nagyon
0: ezelőtt
1: jó.
0: Mi volt az a dal, ami
1: nagyon
0: a Billboard
1: jó.
0: lista élén volt. Én fél nagyon szeretem ezt a rovatot, és egyébként egy picikét ezt az egész dolgot bele is fogjuk tudni keverni, vagy hát majd te, nem tudom, majd mondod, hogy mit szeretnél belekeverni.
1: Te mondd, hogy mit szeretnék.
0: Én kevernék most egy jó koktélt.
1: Jó,
0: gyere. Meghallgatjuk Joel Corey-tól az Another Friday Night című nótát, és aztán visszajövünk egy pár dal után. Egyszer csak 1976-ot fognak írni.

0: Baba Kevitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: 1976. június 16-át írunk, hölgyeim és uraim, de ne ijedjetek meg, nem bolondult meg Lombos Marci, illetve igen, de ennek semmi köze ahhoz, hogy most egy rovatban vagyunk, és ugye megnézzük, hogy a mai naphoz képest 50 évvel ezelőtt, és akkor történetesen most 50 évvel ezelőtt mi volt az a nóta, ami azt a mindenit, itt egy kép készült róla a szemes.
3: Elég jó.
2: De figyelj, ügyesen csináltad, de nem vettem észre.
3: Ander.
2: Na kérem, mutatom a dalt. És komolyban nyúlunk bele. Na, de tényleg, nagyon komolyban nyúlunk bele. Ugye egy dal, ami ezt az időszakot, ugye 76 nyár elejét, így belengi tulajdonképpen így a közízlést egy dal, hogy a legtöbb rádióban ez szól. Ugye nagy történések, nagy és fontos történésekről beszélünk, és itt ez az. Szólj, ha

0: jó oda lesz. Egyébként nekem ez lehetne, ilyen, lehetne konyha.
1: Aranyos vagy, bárcsak.
0: Ez Wings? De jó vagy.
1: Jó, hát...
0: És mi az a Wings? Áruljuk el az embereknek.
1: Ez a Paul McCartney-nek a Beatles utáni zenekara. Igen. És...
0: Ja, hogy iszonyú nehéz lehet. Érted, megcsinálod, életed nagy sikerét, a Beatles zenekart, és tényleg robban. Tehát ugye, ahogy ők mondják, hogy többen szeretik a világon a Beatles-t, mint Jézus.
1: Hát népszerű, az, ahogy Alana mondta, népszerűbbek volt.
0: Igen, és akkor ennek vége, és újra kell kezdeni. És Paul McCartney, mert egyébként a többiek is újra kezdték, és hál' Istennek tudtak is szerintem nagyon komoly sikereket.
1: Sőt, a Harrison igazából akkor kapott reflektorfényt, mert két akkora zseni mögött játszott, hogy neki nagyon komoly harcai voltak belül, hogy egyáltalán a dalait megcsinálják.
0: Ja.
1: És vicces módon volt egy rövid időpillanat, ilyen 71-2-ben, amikor egyébként a Harrison volt a legsikeresebb, az All Things Must Pass lemez, az sikeresebb volt, mint amiket a többiek csináltak. Talán még az Imagine-nél is sikeresebb volt.
0: Tehát, hogy ki tudta dobni azt, amit egyébként így előtte nem sikerült.
1: Hát a kedvenc, úristen, végtelen sztori.
0: De figyelj, Foo Fighters. Tudod, hogy ez is ott van a Nirvana. Érted? Egyszerűen egyértelműen nem tudta megcsinálni a két csávó a nagy sikert.
1: Persze. Szép dolgok ezek.
0: Ugye?
1: Nagyon. Na, a Harrisonról a kedvenc sztorim, hogy a Why My Guitar Gently Weeps-et, azt nem akarták megcsinálni a többiek. Így bóckodtak a próbán, meg így kicsit, vagy a Lennon meg a McCartney. És a csáó, hogy kicsit komolyabban vegyék, odavitte az Eric Clapton szólózni bele.
0: Juh,
1: addig nem volt, addig nem volt ilyen vendég-vendég a Beatles lemezeken, a Billy Preston zongorázott pár számba, de hogy olyan, hogy ilyen nagy ágyú, a Clapton már akkor nagyon durva volt.
0: Aha.
1: És onnantól viszont a Lennon meg a McCartney-nak

0: És ott volt az abszem a seggébe, hogy akkor ezt most komolyan veszük, és így sikerült megcsinálni ezt a dalt.
1: De én különben tökre hiszem a versenyt, mert most nem feltétlenül ezt a vadkapitalista őrületet, de érted, hogy de ez csak kiderül, hogy van egy csoportdinamika, amikor igen, egyértelműen valaki hátra van szorít, és meg igen, tudja mutatni, hogy figyelj, az van, hogy azt hiszitek, hogy én vagyok a lúzer a csapatban, de hogy így nem.
0: És utólag a McCartney is, meg a Lennon is azért igyekeztek az interjúba kihangsúlyozni, hogy hát ők is tudják, hogy nem bántak jól a George-ral. Menet közben még nem voltak vele tisztában. Tehát 20 éves proli gyerekek voltak. És tudod, ott van egy 20 éves csoportban, ha valaki két évvel fiatalabb nálad, azt nem ugyanúgy kezeled, mint igen, felnőttként igen, egy két évvel fiatalabb ember.
1: Jaj, de szép történetek ezek. Ja. Wings és a Silly Love Song.
0: Csodálatos.
1: A dal címe, és akkor ugrunk 10 évet. 1986. Június 16.
0: Drágább mikrofonok, drágább stúdiók.
1: És hát a drága 80-as évek. De szép, édes.

0: segítek. Úgy hívják a csajt, hogy Patti LaBelle.
1: Oh.
0: És ez egy duett értem, egyébként.
1: Akkor még van egy esélyem a másikra.
0: Ő még nem is énekelt. Megvárjuk őt?
1: Te mondd meg, ha érdemes, akkor persze.
0: Nem hiszem, hogy kitalálnád. Michael McDonald.
1: Nem találtam volna ki.
0: A nóta címe pedig az On My Own. Ugye azért érdekes duett. So many promises. Ki az a hang?
1: Brutális.
0: Szóval azért érdekes, egyébként ez a 80-as években megjött, hogy egy afroamerikai, egy fekete bőrű csaj, és egy fehér srác, egy ilyen, ez a blue-eyed soul énekes, igen, énekelnek együtt.
1: Én érdekes, hogy ezek meg milyen távolságok voltak akkor. Ma már nem látjuk ennek a jelentőséget, pláne úgy, hogy ugye egy olyan közegben éltünk, ahol ugye nem volt ez. Vagy hát már volt, nekünk, csak más volt. Igen. Persze.
0: De emlékszem különben, hogy volt annak idején George Michael Aretha Franklinnek volt egy nagyon jó duettje.
1: Igen, meg hát kicsit előbb ugye a klasszikus, ráadásul szövegében is ezt tematizáló, bár annyira nem jól öregedő Ebony and Ivory.
0: Abszolút.
1: A Stevie Wonder és a Paul McCartney, ha már Paul McCartney-zunk.
0: És igen, egyébként az az érdekes, hogy nekünk akkor ez nem tűnt föl.
1: Nem,
0: érted, hogy ez nekünk itt egy dal volt, ami szívbe markoló volt, íze blablabla, szerettük, nem szerettük, persze, de hogy az Egyesült Államokban ez egy nagyon fontos, hogy ilyen szimbolikus jelentéssel bíró ilyen produktumok voltak, persze, érted? Hogy egyszer csak megmutatták, hogy fél, tesó, az van, hogy ezelőtt 5 évvel még gáz volt, hogy az iskolában hova ül, most meg itt együtt énekelnek.
1: Persze, hát most gondolom, de azért nehéz ezt így empatizálnunk, mert valószínűleg, hogyha a nagyszüleinknek lettek volna rabszolgái, vagy a nagyszüleink meg ismertek volna valakit, akinek otthon voltak rabszolgái, akkor egy kicsit máshogy állnánk a kérdéshez. Tehát, hogy innen nekünk ez cinema.
0: Figyelj,
1: tehát,
0: igen, de azért, közben meg azért nem, mert akkor ez a roma magyar kérdés.
1: Erre majdnem rá, igen. Igen,
0: hogy ez akkor konkrét. Tehát, hogy én emlékszem rá, hogy amikor én nekem különben pici koromtól kezdve mindig voltak roma barátaim. De hogy amikor elmentünk katonassághoz, tehát bevonultunk a laktanyába, akkor ott több csávó volt, konkrétan emlékszem rá, aki mondja, hogy úristen, és képzeld el, hogy mint egy Nógrád megyerről jött az a cigány gyerek, és milyen jó fej. Érted? Tehát, hogy a katonaságnak döbbentek le arra, abszolút, hogy attól, hogy valaki roma, attól még lehet jó fel.
1: Ezek nagyon, így igaz, persze. Meg hát emlékszem az első megasztárokra, ahol egy ilyen nagyon fontos üzenete volt annak, hogy meg lehet egy egész országnak mutatni, hogy itt vannak olyan roma tehetségek, meg hát mondjuk a fekete vonat sikere pár évvel előtt.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy itt is voltak falak, ebben abszolút igazad van. Még mindig vannak falak, sajnos.
0: Igen.
1: De igen, szóval ezeknek nem szabad lebecsülni a jelentőséget.
0: Patti LaBelle és Michael McDonald On My Own című nóta. És akkor ugrunk 10 évet megint, 1996, június 16. Azt mondja a Wikipédia, az angol nyelvű, hogy ez egy hip-hop csapat,
1: ilyen
0: pedig énekelnek.
1: Boyz II Men?
0: Nem, de nem vagy messze tőle. Meg egyébként ennek a műfajnak a Boyz II Men volt a csúcsa szerintem.
1: Lehet, nem fogom tudni, mert azért annyira ezt a műfajt nem vágom.
0: Egyenesen Cleveland.

0: És hogyha figyelitek, kedves hallgatók, akkor az van, hogy különben rappelnek, csak közben
1: igen,
0: énekelnek.
1: Igen, igen, hogy van egy hangmagasság annak.
0: Tehát, hogy nem az, hogy zelgedek, begedek, de ne, zelgedek, degedek, degedek, de ne, de, hanem te elvedek, de ne, vezelnek, és akkor ez egy brutálisan új dolog volt. És közben tudod, hajak, gatyák, póló.
1: Isten, de jó.
0: Persze, igen, igen. Neked volt ez a hip-hop korszak?
1: Nem. Nem. Most van.
0: Most van. De magyar hip-hopot hallgatsz.
1: Persze.
0: Persze. Nem véletlen.
1: Nem. Az kb. Ez a korszak, a No Digity, ugye? Vagy kicsit korábbi? Úristen, az milyen jó.
0: Nagyon.
1: Az zseniális. Nem véletlen, hogy annyi jó feldolgozása lett. Tehát, hogy ilyen... Annak van Chet Faker, meg egy Sheeran verziója is. I like the way you're working. No diggity.
0: Az csodás. Nagyon. És képzeld jó, el, hogy olyannyira jól sikerült cuccok ezek a 90-es évekből, hogy tulajdonképpen a tínédzser gyerekeim is mondjuk előbb hallgatnak meg a 90-es évekből egy Tupac, egy Dr. Dre nótát, egy Mary J. Blige-ot, mint mondjuk egy mai Dréket, vagy
1: milyen
0: egy
1: harmony?
0: Lil Wayne. Bone. Thugs and Harmony. Na, most meghallgattunk néhány
1: nótát. És melyik volt a dal?
0: The Crossroads. Okay. És ha úgy írja.
1: Igen.
0: Da.
1: Mert az, hogy most van ez az új feature-je a Spotify-nak, hogy Song DNA. És ez meg tudod nézni, hogy kik egy dalban a közreműködők.
0: Aha.
1: És mondjuk ennél a dalnál pont nincs feltöltve, az újat nem mindig fel van. Tök kíváncsi vagyok, hogy ki volt a producere. Aha, igen, jó, oké.
0: Nem a Dr. Dre.
1: Tim Middleton.
0: Aha, nem ismerem. Figyelj, meghallgattunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, jó. És aztán visszajövünk, 2006-ot fognak írni. Tehát 96,
1: közeledünk.
0: Bone Thugs-n Harmony. Mihez?
1: A jelenkorhoz.
0: Azaz.

0: Bakeli textárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Még mindig a mikrofonok mögött Szepesi Matyi és Lombos Marci. Az évszám, amit írunk, 2006. június 16. Ebben az órában, ugye ez egy tematikus óra, megnézzük, hogy a mai napi dátumhoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok lengték be az akkori közízlést, hogy mi volt az, amire a pénztáros nő könnyebben adta vissza az apró pénzt, a kamionsofőr szívesebben lépett a gázra, mint a fékre, bla bla bla bla. És akkor így jutottunk el 2006-hoz, vagyis 20 évvel ezelőtt ez a dal volt a Billboard listáján.

0: No, hats off as a guy. Right.
1: They can see me lean, I'm tense, so it ain't easy to be seen. Police see me ride by, they can see the gleam. My shine on the deck in the TV.
0: Yeah, screen. Másodszor konferálom föl, múlt héten is ez volt, 2006-os Billboard number one. Hát figyelj! Szóval fura, ketten rappelnek a dalban, én egyik nevet sem ismerem. Az egyik a Chameleoner, meg van neked a Chameleoner, és a Crazy Bone. Na hát szóval ők vannak ketten, és a nóta címe meg a Ride.
2: Igen, a zsáner megvan, tehát emlékszem, amikor egy kicsit minden ilyen volt.
0: Igen, és ez konkrétan zsáner, szóval, hogy persze. Itt van előttem a szöveg, így nézem, és hogy figyelj, ez kicsit az jut eszembe, mint amikor mondjuk így 2025 YouTube felkapottjai között biztos, hogy olyan dalok szerepeltek a top 30-ban, vagy mondjuk a top 10-ben, hogy ahol így az volt, hogy én milyen csajok, meg én milyen karrier, meg én mennyi pénzt keresek, meg így. Hogy tudod, hogy kicsit sem dugja ki a fejét az akkori masszából. Szóval, hogy semmi plusz, bocsánat, hogy ezt mondom, valószínűleg a Chameleoner sem beszél rólam nagyon szépen, de hogy így nem tudom. Figyelj, gyalog.
2: Igen, az Asher dal az jobban visszajön mondjuk ebbe az érába. Ott hallom, van egy olyan zenei húk is az elején, hogy így egy másodpercben megismered.
0: Ja, igen, hát meg azért nem tudom, így, hogy így az Ashernek a szerelmeit, azokat így elhittem. Mondjuk, figyelj, ez a csávó, tehát kinéz, ahogy kinéz, meg amilyen autóban ül, arról beszél, hogy ő, mit tudom én, ő úgy... Hogy mondják ezt, mit sem, úgy krúzol az autójával az utakon, ahogy senki, és hangos a zene, és hogy így a csajok benéznek az ablakon, és be is szállnak hozzá. Dur. Okay. Fia, mi lenne, ha lépnék?
2: Jó.
0: Köszönöm.
2: Azt hittem, hogy az első dal alapján azt hittem, hogy ez végig ilyen jutalomút lesz, de már kezdünk a büntetésbe.
0: Fia, az van, hogy látunk valamit.
2: Persze.
0: És szerintem ez tök jó látni.
2: Abszolút.
0: Tehát lehet, hogy nem értünk vele egyet, de jól látom.
2: Nem, de hogy hozzátenném, ha akarom, hogy, tehát, hogy 76-ból is tudtunk volna olyan dalt választani, amit így nézegetünk, hogy ez tényleg akkor ennyi, ekkor átment?
0: Ja, persze. Szóval nem mindig, nem egész évben a Wings volt, a Paul McCartney-val az élet.
2: Persze.
0: Na 2016, június 16-a következik.

0: Azt mond neked valamit a zenét, hogy Drake.
1: Persze.
0: Na ő az.
1: Nem hallgattam a Drake-et. Kellett volna tudnom. Picit
0: nem.
1: Egyébként az egy borzasztó fontos dolog, most egyébként pont erről tervezek csinálni egy videót, hogy 2016 amúgy egy nagyon nagy váltás volt a zenében, meg a megszólalásban. Próbálom jó szót megtalálni.

0: Hogy egy kicsit akkor jött ki mindenkiből az érzékenyebb oldala. Tehát főleg a férfi eladókból. Tehát hogy sokkal inkább azok a dalok mentek nagyot, ahol volt valami érzelmi kétértelműség, vagy kétpólusúság. Tehát, hogy mondok még egy pár számcímet abból az érából, és akkor talán egy kicsit érthetőbb leszek. De a Drake egyébként például egy nagyon fontos előadó volt, mert ugye ő például, tehát ugye ő, ahogy az előbb egy kicsit így te is az irónia felől hoztad be ezt a szuper macsó amcsi karaktert, a Drake, az ő nem csak macsó volt, tehát ő felvállalta, hogy így érzékeny. Aha. Csávó, legalábbis egy csomó dala ilyen nagyon érzékeny, de ha megnézed, mit tudom én, abban az évben voltak a Seven Years a Lucas Graham-től, nem tudom megvan. Okay. Once I was seven years old, my dad, ami arról
1: szól. De jó dal volt.
0: Nagyon jó dal volt. Ami arról szól, hogy milyennek látta a világot 7 évesen, milyennek látta a világot 17 évesen, milyennek látja 27 évesen, és hogy nem fenékig tejfel, és hogy meg kell dolgozni, meg vannak szomorú dolgok. Tehát érzelmileg nem egy ilyen nagyon nem egy ilyen vagy boldog, vagy szomorú szám, hanem hogy mind a kettő volt benne. De ugyanebben az évben volt a Mike Posner-től az I Took a Pill in Ibiza, nem tudom, arra emlékszel.
2: De nagy dal volt az is.
0: Kurva nagy dal volt, és ő egy singer-songwriter fiú, aki kapott egy ilyen táncos körítés, és hatalmasat ment.
2: De egyébként az is, ugye ennek az van is egy olyan verziója, ami egy ilyen country.
0: Igen, persze, de hát ugye, és ugye az a nyitó kénysor, hogy I was too, tehát így bevettem egy Bogyót Ibizán, hogy megmutassam Avicinek, hogy mennyire menő vagyok. Tehát így rögtön behozod az elején a megfelelést. Ott van a bulizás, de ott van közben az, hogy ez sokkal, sokkal mélyebb rétegei vannak a dolognak. És akkor mondok még egy számcímet, a Charlie Puth-nak és a Selena Gomez-nek a We Don't Talk Anymore-ja, ami szintén egy hatalmas dal volt, és az is olyan, hogy egy ilyen szakítós, szerelmes dal, ami viszont pont azt vállalja, felvállalja a haragot, felvállalja azt, hogy így jó dolgok véget érnek, és hogy az ember hátat fordít a másiknak, nem kell mindig PC-nek lenni. Szóval, hogy ez egy borzasztó érdekes dolog, mert szerintem ez a trend egy kicsit a mai napig hat, hogy nagyon működnek az érzelmileg sok dimenziós dolog, amik felvennek vállalni gyengeségeket, gyarlóságokat is abból, hogy a szerelemnek nem csak jó oldala van, a felnővés az néha szar, az, tehát, hogy, de nem csak az, tehát hogy közben meg ebbe megtaláljuk valahol a saját erőnket, hogy átmenjünk rossz dolgokon, tehát hogy, és zeneileg is az, hogy dalok nagyon különbözők, és amit te feltettél, ebbe is rögtön az volt, hogy na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy 2016-ból mit fogsz felrakni, mert nekem ez az év, ez kicsit egy ilyen paradigmaváltó év volt, ahhoz képest, hogy előtte mi volt, és ez a dal is egy kicsit ilyen de volt, amit te felraktál.
2: És tulajdonképpen, ahogy mondtad, egy ilyen... rá egy évre jött meg a konyha, a nagy konyha nóta.
0: Vagy akkor írtam a következőben, igen. És igen, és az is egy kicsit ilyen.
2: Hogy is te egyébként ezt belülről érezted, hogy mintha ez működne, vagy igazából... Talán az van, hogy előtte is születtek ilyen dalok, csak valahogy talán a világ lett erre vevőbb.
0: Ezt
2: akarod mondani.
0: Ez nagyon, igen. Ez egy nagyon jó gondolat. Igen, tehát sose előzmény nélküliek egyébként a nagy durranások. Tehát ahogy ha megnézed a 90-es évek végén például a Madonnát, vagy a David Bowie-t, kb. Mindig, hogy ők nagyon sokszor hoztak az undergroundból zenészeket, producereket, hogy amit ott kicsibe valaki egy boszorkány konyhában már elkezdett csinálni, abból lesz a következő nagy mainstream robbanás.
2: Ja.
0: Nem tudom, megvan neked az a szerzőfaszi, a Dijon, aki az új Justin Bieber lemezt írta meg producer.
2: Nevét meg sokat láttam leírva, úgyhogy valószínű.
0: Úristen, ki foglak nyírni az interjú után mindjárt. Okay. Olyat mutatok, hogy így szerintem elementális. És a gitárosáról a 80 éves Eric Clapton is azt mondja, hogy iszonyatosan eredeti.
2: De jó. És ezt tudod, miért örülök neki? Mert a nagy általános vélekedés, hogy persze, mert a régi zenei világban, hogy fiam, ma iszonyatosan jó dolgok születnek. iszonyatos nagy hangok, nagy zenészek, egyébként nagy szerzemények, és akkor majd az lesz különben, hogy majd innyi megnézzük azt, néhány dalt meghallgatunk, megnézzük, hogy mi történik 2026-ban a igen. Billboard lista élén.
0: Igen, igen.
2: Hogy tökre szeretném így eloszlatni ezt, hogy régen még az még zene volt, ez meg nem, az hihetetlen jó. Hagy konferáljak fel egy nótát, amit most így nem együtt fogunk meghallgatni.
0: Nem hajlak néha beszélni.
2: De hogy is, ne viccelj, örülök, hogy dumálunk. Az, hogy kicsit elveszítettem a fonalat. Elizé és Moa, nem, Elizétől következik a Moa Lolita című nóta, és aztán visszajövünk, megnézzük a 2026-os Billboard Top 10-et. Jazz. Okay.

0: És akkor el is jutottunk a mai naphoz. Hölgyeim és uraim, itt van előtte megnyitva a www.billboard.com, és akkor figyelj, olyat szoktam csinálni, csak segíts nekem ebben, hogy megnézzük azt, hogy hány férfi és hány női dal van a top 10-ben, hogy így arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire követi le a népsűrűséget, illetve a férfi-női nemi arányt a Billboard, van maga pop business. Hmm. A tizedik helyen, és akkor számold nekem, okay. Léci, egyik kezeden fiú, másik.
1: Jó.
0: És akkor most
1: nem biztos, hogy a névről meg fogom tudni mondani.
0: De én igen. És akkor mindjárt bekezdek egy olyannal, jó, amihez mind a kettőnél számolhatsz, mert ez duett. Tame Impala és Jenny Kurt közös nótája, ez a Dracula. 9. helyen megint mind a kettőhöz számolhatsz, ez egy country nóta, két a legnagyobb country sztár, aki ma a fiatalok között él és mozog. A csajt úgy hívják, hogy Ella Langley, a csávot úgy hívják, hogy Morgan Wallen.
1: Okay.
0: Ismerős a két?
1: Dehogy ismerős.
0: I Can Love You Anymore, és csak mondom, hogy ez egy frankon egy tényleg egy ilyen klasszik country nóta. 8. helyen Drake és a Shebang, és akkor most szeretném mondani, hogy talán emlékeztek el, az előző blokkunk végén Drake-et hallgattunk, hogy én mondjuk nem szeretem Drake-et, de hogy az, hogy valaki, érted, ilyen időtávlatban meg tudja csinálni a sikert, az le a kalappal, és szeretném mondani, hogy lehet a sajátunk értékrendszere szerint döntögetni, meg így bíráskodni, meg minden.
1: Lehet utána csinálni.
0: Igen. Tessék menni csinálni Drake-lemezt, kedves Pali bácsi. 7. helyen Olivia Dean és a So Easy. Olivia Dean-t ismered?
1: Persze.
0: Okay. A 6. helyen Olivia Dean és a Man I Need. 5. helyen Bruno Mars, I Just Might. 4. helyen Ella Langley, akit már egyszer említettem, és a Be Her. 3. helyen az a dal, ami múlt héten az első volt, meg aztán az előtte való héten is, ez pedig ismét Drake és a Janice CTFU című nóta. Drake-et nagyon régóta nem láttuk a Billboard lista élén, de megjelent 2 héttel ezelőtt az új lemeze, és ott így a 10 dalból 9 az ő volt. 2. helyen ismét Ella Langley és a Choose in Texas, ami különben 33 hete van fönt a Billboard listán, és ebből az első helyen ez a nóta volt kb. Ilyen 10 hetet. És akkor mutatom az elsőt. Egy dal, illetve egy előadó, ki

0: Női tarolás.
1: Hogy állunk egyébként? Mennyi volt?
0: 7-5 a lányoknak. Igen.
1: Ja. Erősek a csajok.
0: És köszönjük meg Sabrina Carpenternek, és Olivia Deannek, és Taylor Swiftnek, hogy nem hoztak ki semmit a héten.
1: Igen, Sabrina Carpenter egyébként, de most tulajdonképpen mindenkit, akit említettél, ők így azért így jelen vannak.
0: Erős most nagyon a női dominancia, és ez tök szuper.
1: A nóta címe, amit most hallgattunk, ez a Hey Dad, I Made You Love Me. Vagy úgy utálom, hogy te bennem szerelmet gerjesztesz, vagy igen. Ez egyébként pont egy olyan érzés, amit mondasz, hogy egy dal, ami nem arról szól, hogy szeretlek, baby, hanem úgy utálom, hogy szeretlek.
0: De ja. Közben ez is egy több rétegű dolog, mert közben ez egy kellemes dalba van csomagolva.
1: De persze.
0: Tehát, hogy régen ilyen számokat úgy kellett játszani, hogy közben le is szakítod az ember fejét.
1: Hogy hívták, volt az a reket hangú énekesnő, a Bonnie Tyler. Tudod, hogy ez Bonnie Tyler üvöltött.
0: Persze. Ja.
1: Na, meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk vissza.
0: Jó.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassagyarmaton, a Madásmoziban. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Az emberek elepednek az igazságért.
7: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
8: Rendezte Steven Spielberg.
9: Mit loptál el?
10: Titkokat.
11: Mit akarsz csinálni?
10: Leleplezem az egész világnak.
12: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
10: Ez a terv.
13: 3, 2, 1.
14: Ez a leleplezés napja.
15: A leleplezés napja a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
16: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
17: A Megafon hírei következnek 2026. június 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
18: Hírek.
17: Bácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fűben, a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között. Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést: egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
4: Közlekedés.
17: Éjszakai sebességellenőrzés várható Szendehelyen a temetőnél, Vácon a Dr. Csányi László körúton és a 22-es főúton Ságújfalu belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
9: Szóda.
1: A harmadik óránk mindig úgy kezdődik, hogy én így eldarálom a napi információkat, de szólj bele, ha úgy gondolod. Mindenki a névnapját ünnepli, akit úgy hívnak, hogy Justin, Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Cirus, Ferenc, Justián, Justina, Justinia, Péter, Pető, Tina és Tinetta. Nekik kívánunk boldog névnapot, illetve ha van olyan ismerősöt, akik így hívnak, akkor, és még nem köszöntöttétek föl, akkor épp itt van az alkalom, hogy benyúljatok a hűtőszekrénybe, aminek az alján ott van egy 3 éve őrzött édespezsgő, amit kaptatok valakitől. Kiveszitek onnan, ágyaltok hozzájuk, becsöngetek és felköszöntitek. Boldog névnapot! Eseményeket mondok néhányat, ami ehhez a naphoz köthető. 632-ben trónra lépett harmadik Jazdagird, az utolsó szászánida uralkodó. Komoly. 1703-ban a Rákóczi vezette sereg Vereckénél átlépi a lengyel-magyar határt. 1881-ben ezen a napon megjelenik a Budapesti Hírlap című politikai napilap első száma. Egyébként az mekkora, amikor így válasz egy ilyet, hogy így akkor mostantól így megszorzod a te információkat. Hosszú-hosszú investíció, újságírókat keresel, lepróbálod, hogy hogy működik, nem tudom, és akkor egyszer csak úgy döntetek, hogy na, akkor ma reggel mennek ki a lapok először.
0: Hihetetlen belegondolni.
1: És akkor vagy megveszik, vagy nem.
0: Igen, de gondolj bele, hogy akkor, tehát nem az volt, hogy ez egy kikopóban lévő formátum volt, hanem az volt a legprogresszívebb dolog. Tehát, hogy úristen, nálunk, ha hallottam, mesélte a sógorom, hogy Bécsbe újságot olvasnak, milyen lesz egyszer, itthon is lesz ilyen?
1: Júj!
0: Hú, alig várom. Igen. Meg fogom venni, ha megjelenik.
1: Igen.
0: Milyen lehetett egy világ újságok nélkül?
1: Igen. Hát figyelj, ott az volt, hogy elmentél a templomba, és a pap megmondta, hogy mi lesz.
0: Na, ugye.
1: De tényleg?
0: Sziasztok.
1: Meg a szóbeszéd.
0: Persze.
1: A szóbeszéd, az de jó. Fél, nem nagyon találok olyanokat, amik így nem tudom, relevánsak lennének. 1958-ban, ez mondjuk igen, Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós halálos ítéltének végrehajtása, és egyébként 1989-ben a három úriembert, Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklósot ünnepélyesen újra temetik.
0: Wow, és az évfordul, az nem is emlékeztem, hogy ez egy ugyanazon a napon volt. Aha. Szép.
1: És akkor van itt még egy, 1991-ben Záhonynál elhagyja Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonat szerelni. A születésnaposokat olvasok be. Nem. az első, ezt olyan jó kimondani, 1829-ben született Geronimo, az amerikai Egyesült Államokban élő csirikava apacsok kimagasló törzsi vezetője, aki 1990-ben hunyt el, is csak azért, hogy így nem látják a kedves hallgatók, egy indián tetoválást mutatok, mert az van, hogy én az a csávó vagyok, vagy az a generáció vagyok, akinek a nagyapa a délutáni elalvásokon az indián könyv, nagy indián könyvből olvasol. Igen. Úgyhogy, és akkor megérkezett a 90-es évek elején a Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic nótája, és akkor én éreztem, ez ki, talán 89-90.
9: Nem.
0: Már, Blood Sugar 91.
1: 91.
0: 91.
9: Okay. Mondd végig, és aztán mutatok valamit.
1: Semmi, az volt, érted, hogy így álltam, és nekem addig a hip-hop zene volt, és álltam, és néztem, ahogy a csávó hosszú hajjal, tetoválva, érted, ott állnak a rocker csávok, és rappel. Give it away, give it away, give it away. És akkor éreztem, hogy elmegyek dolgozni, és az biztos, hogy az lesz, hogy az első keresetemből tetováltatok magamnak egy indiánt. Ez így volt.
9: Igen.
1: Mondd.
9: 41 napon belül jelent meg ez a 6 darab lemez, az egyik dupla.
1: Wow, és ez sikerült meg, ne
9: 41 napon belül, ne. Sorolt fel a címeket.
1: Ez a Metallica-nak, ez a Black, a fekete
9: album.
1: Aztán van a Pearl Jam-től a Ten.
9: Az első Pearl Jam.
1: Guns N' Roses az
9: a dupla.
1: Kivehetetlen volt.
9: A Use Your Illusion.
1: Use Your Illusion.
9: Igen, rajta a November Rain, meg a You Don't
1: egyet
9: Cry.
1: Egyet ki kéne emelni, méltatlanul alulértékelt dal a Guns N' Roses Use Your Illusion dupla lemezről.
9: Nagyon nehéz.
1: Nekem tudod, melyik volt? A Koma.
9: Az én nagyon szerettem, nem lehet felmérni a többé, de nagyon szerettem az Easy meg a Duff által énekelt dalokat, pusztán csak azért, mert mások voltak.
1: Tehát ez olyan, melyik volt?
9: A Duff énekelte a So Fine-t, és az Easy-nek volt, vagy három szám is, a 14 Years, meg ezek.
1: Az tehát, is de jó volt.
9: Az van, hogy tehát tényleg egy kicsit megint az effektus, hogy az Axl meg a Slash is zsenik voltak, és hatalmas karakterek, de hogy itt tényleg még a mellékszereplők is akkora zsenik voltak, itt tényleg az erejük teljében. Na, olvasd tovább!
1: És akkor van egy ilyen, hogy Red Hot Chili Peppers,
9: Blood Sugar
1: Sex Magic, igen. Soundgarden-nek a Bad Motherfucker című.
9: Bad Motorfinger, de nem az volt a leghíresebb lemezük, de hogy 41 napon belül, vagy 44 napon belül, nem is tudom, de hogy mi az, egy kicsit több.
1: Nirvana, Nevermind.
9: És a Nevermind, igen. És ha kinyitjuk ezt az időkaput még egy hónaposra, vagy másfél hónaposra, akkor még ugyanekkor jelent meg a U2 Achtung Baby-e, rajta van, a Massive-eteknek az első lemeze, ami egy trendsetter lemez volt a maga műfajába.
1: És a
9: második Nine Inch Nails lemez, ami szintén egy korszakos album volt. Hát persze.
1: Visszatérünk gyorsan a...
9: Képzeld el, de tényleg az van, hogy what, hogy 40 valahány napon belül ilyen albumok jelentek meg, ez valami felfogadás.
1: Elég erős volt a verseny.
9: Igen, igen, igen, igen.
1: És neked meg volt mindegyik? Ez a te kazer?
9: Nem, ez egy interneten talált fotó, de hogy szerintem a Soundgardenen kívül mindegyik meg volt, igen.
1: Ja, egyébként nekem a Soundgardenről nekem volt az a lemez, amin volt a Black Hole Sun.
9: Igen. Az megvan nekem, és az a Super Unknown.
1: Az nagyon
9: az
1: jó.
9: Az kettővel később.
1: És nem ez a legjobb dal rajta.
9: Az tele van a jó dalokkal.
1: Ugye?
9: Visszatérünk.
1: Na kérem szépen, visszatérünk. Fie, az olyan, annyira fogom szeretni beolvasni. 1971-ben ezen a napon, tehát ünnepel ma, pezsgőt nyit, sajnos nem itt, hanem odafönt, bár sokáig tagadták. Ő Tupac Shakur, amerikai rapper.
9: Tök fiatal lenne.
1: Igen. 71-es születés. Az azt jelenti, hogy most lenne 55 éves. Igen. És még rappelne, mert különben rengeteg rapper, még öregebbek is, még a mai napig aktívak. De, és az van, hogy ugye nem csak híres embereknek van születésnapja, és mivel majd a jó Isten előtt, meg a Szent Péter előtt, majd nem azt fogják kérdezni, hogy hány lemezt adtál el, meg hányan lájkolták a TikTok oldaladat, meg ezért, hanem milyen csávó voltál, meg milyen csaj voltál, ezért nekik ugyanazzal a megelőlegezett szeretettel és bizalommal kívánunk boldog születésnapot. És van még egy ilyen, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Kezdem. A megbékélés napja Magyarországon Nagy Imre kivégzésének emlékére, ugye a kivégzés és újratemetés emléknapja, a független Magyarország napja, a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, ma van az afrikai gyermekek világnapja, ma van a Bloomsday, ez írországi ünnep, James igen. Joyce író életművének emléknapja.
9: És Szombathelyen fesztivállal ünneplik, ugyanis tényleg? Az Ulisszesznek van egy szombathelyi szála.
1: Wow!
9: Úgyhogy szombat.
1: Hú, várja, tényleg, igazad van.
9: Úgyhogy úgy, igen.
1: Mert nekem most meg, én pont tegnap törölgettem a képeket a telefonomba, és találtam egy olyan pólót, hogy mindenki szombathelyi.
9: De jó. Nekem és nagyon sok vasmegyei barátom van, és igen.
1: Illetve Dél-Afrikai Köztársaság az ifjúság napja, vagyis a Youth Day. Uh-huh. És még amit szoktam mondani, hogy egyébként meg így amit lehet, vagy legalábbis én eszerint nyomom, hogy amit lehet, azt ünnepeljük meg, hívjuk össze barátokat, meg menjünk el, meg jöjjenek, meg főzzünk, meg együnk, meg ígyunk, meg rokonokra, ez ugyanúgy érvényes. Mert hogy igazából, szerintem igazából ezért élünk.
9: Közös idő a legértékesebb, igen.
1: Igen. Most, hogy milyen autóba ülünk, és még kiül abban az autóban.
9: De szép.
1: És, az ne, és nem úgy, hogy a nem tudom, milyen beosztású vanus, hanem hogy így, akivel ott jókat dumálsz, meg együtt éneklitek, hogy forever's gonna stop tonight, forever's once upon a... Nem tudom, én ezt nem álltam ki. Na, hallgatunk zenét, aztán fölhívjuk a Schöner Dénát a következő blogban.

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Schön Edina.
1: Hello.
2: Drága Edina, ismerd meg Szepesi Matyit, Szepesi Matyi, ő pedig Schön Edina. És ahogy hallom, autóban ülsz, bár jelezted előre, hogy mész.
1: Igen, megyek, képzeld el.
2: És
1: igen.
2: És hova mész, azt lehet tudni?
1: Hát lehet tudni, hogyha kíváncsiak vagytok, hova megyek, Balatonfüredre.
2: Na, mi van Balatonfüreden? Csak nem egy programajánlónak a témája.
1: Most ezt nem gondoltam, hogy programajánló témája legyen Balatonfüred, de át tudok váltani egy pillanat alatt.
2: Na, akkor zsatar.
1: Szóval, hogy lehetne azt mondani, hogy név nélkül, de csináljunk étteremajánlót, ilyet úgyse szoktunk
2: te?
1: Soha.
2: Figyelj! Ha most
1: nem
2: itt
1: szóltok.
2: Én benne vagyok.
1: Jó.
2: De akkor legalább egyszer mondjuk már be az étterem nevét. De tudod, hogy hova mész? Tehát voltál már ott?
1: Voltam már ott, és most, és bemondom akkor, jó. Szóval, hogy Balatonszőlősen egy picit, hogyha fölmegyünk így a hegyoldalba, akkor van egy Kászár Kriszta nevű hely, ami, én most azt pontosan, hogy van-e neki Michelin csillag az, vagy nincs, azt nem tudom, de ilyen ajánlott étterem, és hogy ilyen helyi, ilyen friss alapanyagokkal dolgoznak, egy ilyen csodálatos terasszal, ami ránéz a Balatonra, de hát ugye fenn vagyunk a hegyoldalban, szóval, hogy látjuk ezt a Balaton felvidéki növényzetet, és akkor annak így a befejezése a víz, szóval, hogy ott kint ős, csodálatos, és ami a legjobb az egészben, hogy tulajdonképpen így nem olyan nagyon drága, tehát, hogy most így a budapesti árakhoz képest mondom, hogy egy közepes budapesti étterem áraival dolgoznak. Nem egy ilyen nagyon bő étlap, de hogy mindenki talál magának valamit, és hogy maga az étel, amit így oda tesznek eléd, az egyébként így a szemednek is tök nagy élmény, nem csak az íze.
2: Az van, hogy egyre több olyan éttermet nyitnak meg az országban, ahol arra figyelnek, hogy helyi alapanyagokból főzzenek. Különben, azt így az Edina szokta mondani, de nem adásban, hanem civilben, de szerintem már adásban is elhangzott, hogyha a termékeket, amiket fogyasztasz, azt 30 kilométeres körzetből szereznéd be. Tehát, hogy érted, hogy a gyümölcs az nem ez Afrika, meg a kenyér nem Kecskemét, hanem így a napi dolgaidat 30 km-es körzetből be tudod szerezni, akkor a, nem tudom, mennyivel csökkenne a...
1: Akkor nem tudom, akkor csökken minden problémán.
2: Érted? Tehát,
1: igen, persze. Nem víz és nem lesz meleg.
2: Igen, igen, igen. Hogy ezt az egész ilyen globális őrületet azt így visszafognád, de mit tudom én, ilyen 40-60%-kal. És egy másik érdekes dolog, amit különben erről hallottam, hogy a Föld az úgy működik, meg így ez az egész ilyen kis bioszféra, hogy 30 kilométeren belül megterem minden, ami ahhoz kell, hogy te egészséges is legyél. Tehát, hogy érted, nem kell kivitenned ahhoz, hogy legyen C-vitamin, mert a paprika is.
3: Persze.
2: Paprika is jön, és ráadásul az, érted, mindig az éghajlathoz megfelelő mennyiségű dolog. Neked van ilyen éttermed egyébként, amit így, amiről konkrétan tudod, hogy helyi cuccokat használ? Mert most az Edinának volt egy tipje, de én ezt így adom, szerintem ez egy nagyon fontos, nem tudom, ha nem is ilyen konkrétan kulturális programajánló, de közben meg ez is a kultúra része, hogy mit eszünk, és az, aki, hogy az, akinél eszünk, az így hogyan szerzi be az élelmiszert.
3: Nagyon sok, olyan helyről tudok, ahol ez ilyen alap dolog, és nem is feltétlenül csak azért, hogy ezt a hogy egy kicsit tudatosabban legyenek a környezet károsításával, hanem egészen egyszerűen csak azért, mert olyan erős a helyi kötődése az étteremnek, hogy ő azzal is definiálja magát, hogy ő annak a tájegységnek, annak a régiónak az étkezési kultúrájának egy következménye.
2: Ja, és kvázi büszke is rá.
3: Hát abszolút. Igen. Sőt, én azt gondolom, hogy ahogy egy bármilyen zenei előadónál fontos dolog, hogy én honnan jöttem, egy étteremnél, egy séfnél a személyes sztori ugyanúgy az image-nek a része sokszor. De nyilván az van, hogyha az embernek az a fejlővése, hogy táj éttermet csinál Pesten, vagy nehogy Isten ő maga mondjuk onnan jött, akkor nyilván ez egy kicsit árnyaltabb, de hogyha valaki mondjuk a Dunakanyarban, vagy az Őrségben, vagy nem tudom, Alpokaján csinál egy éttermet, és kifejezett célja az, hogy ő a helyi hagyományokat gondolja újra, és nagyon sokan vannak ilyenek, akkor azt gondolom, hogy az úgy kerek, hogyha az ottani teljesítnek az ételét az ottani alapanyagból csinált. Egy személyes sztorim van, egyszer játszottunk Kishegyesen Vajdaságban, és egy olyan helyen voltunk elszállásolva, ahol a reggelinél csak a kenyér kivételével csak olyan dolog került az asztalra, ami ott termett azon a birtokon, ahol mi aludtunk. Tehát
2: menő.
3: A paradicsom abból a kertből, a tyúk, az alól a tojás, az alól a tyúk, alól a sonkát, abból a disznóból, amit tavaly vágtak le. Szóval, hogy ott, és tényleg a paradicsom az olyan volt, mintha egy gyümölcs lett volna. Igen. Tehát, hogy ilyen az igazi napérlete.
2: És közben a kenyér se te csóból jött, érted?
3: És a kenyér meg nyilván egy olyan valakitől jött, aki meg ezt csinálja. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy hozzáadott érték már az élményhez is. Tehát, hogy sokkal jobban tudok én kapcsolódni egy olyan helyhez, ahol egy kicsit így az egésznek a DNS-éről van valami vízióm.
2: Ja. És akkor neked van egy ajánlatod? Egy ilyen étterem ajánlatod?
3: Most nem szeretném elvenni a kenyerét az Edinának.
2: De nem, mert szerintem legyen az, hogy az Edinának az étterme elhangzik még egyszer, és te is mondasz, és én is mondok még egyet. És azt szeretném, hogy Nógrád megyében is legyen sok ilyen, és most egyébként Nógrád megyében én nem tudok mondani, de hogyha ha tudtok ilyet, akkor a Facebook oldalunkra írjátok már meg, vagy nekem privátba írjátok már. És de esküszöm, hogy ajánlom.
1: Én nem tudok, de én azt tudom, hogy például Nógrád megyében Szerény környékén van egy csomó ilyen biogazdálkodás.
2: Tök jó.
1: Ez a Szerény Szanda vonalon, és hogy oda esetleg lehet közelebb menni, mert én nekünk onnan a sokszor szokott érkezni onnan paradicsomunk meg ilyesmi.
2: Ja persze, ti akkor nyomjátok ezt, hogy befizettek, és akkor hát mindig hoz.
1: Nem, de bocsánat, itt van egy kis anomália, hogy merre kell menjek, de ezt most
2: megoldom.
1: Hát azt hiszem. Közben ne haragudjatok, minden van egyszerre.
2: Dehogy is. Figyeljetek, én közben gyors... Ja, mondd!
1: Nem, én nem akarok mondani semmit, mert most el voltam foglalva egy pillanatra vezetés közben csinálni ezt a programajánlót, úgy veszem észre, hogy egy kicsit több rizikófaktorra jár, mint...
2: Figyelj, akkor viszont vezess, nem akarlak zavarni.
1: Ne haragudjatok!
2: Dehogy is. Még egyszer, mi volt az étterem neve?
1: Kászá Kriszta. Balatonszöldes.
3: Ez a Kriszta. Nagyon gyönyörű. Okay. Nagyon jó.
2: Jó, én azért bemondok egy górét Baranyában.
1: Jó, így, igen. Matyi? Mondjál be egy olyat.
2: Matyi, mondj be egyet.
3: Én akkor bemondom a Tatit.
2: Tati, ez hol van?
3: Nagyon jó kérdés. Pesten van, de hogy ez a koncepció egy farm to table.
2: Oké. Okay. Zseni.
3: Dohány utcában van, keresetek.
2: Zseni, figyeljetek oda emberek, hogy mit tesztek, de tényleg, ne a sok hülyeséget egyétek. Edinám, puszi!
1: Sziasztok!
2: Csok.

0: De emlékszel, amikor itt voltál legutóbb, hogy akkor már beszéltünk a bennünk lévő Klotild néniről? A morgós vénasszonyról? Vagy akkor még nem volt ez a rovatunk?
1: Nem emlékszem, de szeretem a témát. Jöhet.
0: Hát tudod, hogy ugye minden társasházban van egy Klotild néni, aki egyébként lehet, hogy éppen Béla bácsi, Klotild bácsi. És hogy alapvetően ez itt van bennünk is.
1: Igen.
0: Hogy nem tudom, hogy mik azok a témák, vagy nem is biztos, hogy témára jön elő, hanem nem tudom, minden reggel éhesek vagyunk, autóban ülünk. Mm. De hogy ha Szepesi Matyi Klotild néniről van szó, akkor ugye mit érdemes tudni?
1: Most arra gondolsz, hogy miken tudok zsörtölödni?
0: Aha.
1: Próbálok nem zsörtölödni.
0: De különben miért? Tehát az miért van, hogy van egy hang benned, ami így meg akar nyilvánulni, és akkor így lenyeled, vagy mit csinálsz vele? Az mit jelent, hogy próbálsz nem zsörtölődni?
1: Hogy nagyon, szerintem kicsit egy ilyen korral jár a dolog, bár azért van, akik nagyon korán el tudják ezt kezdeni, de hogy szerintem az van, hogy ez ilyen klasszikus, elkezdjük nem érteni a világot, és akkor ahelyett, hogy próbálnánk megérteni, vagy bizonyos vonatkozásait, akkor elkezdjük így relativizálni, hogy régen minden jobb volt, meg az úgy volt jó, ahogy volt, és akkor ez most mi ez?
0: Aha.
1: És ezt nem szeretem, mert amit én csinálok, vagy amit mi csinálunk, abban már érintettük ezt is, nagyon fontos megőrizni a nyitottságot, amilyen sokáig lehet. És egyébként meg az ember a saját életét könnyíti meg azzal, hogyha nem... hanem nyilván van, amikor ki kell ventilálni valahogy a rossz dolgokat, de hogyha az ember így bezár, és próbálja, tehát inkább elutasít dolgokat, mint próbál megérteni értelmes kereteken belül, azzal szerintem magának ment ez jót.
0: És figyelj, nem lehet egyébként, hogy nem korral jön, hanem egész egyszerűen az ember elveszíti a kíváncsiságát, vagy azt a gyermeki énjét, érted, aki beszélgetni akar azokkal, akik, figyelj, kimész játszótérre 7 évesen, és látod, hogy ott jól érzik magukat a többiek, akkor szerintem az egy normális reakció, hogy oda akarsz menni, mert te is jól akarod érezni magad velük. Mm-hmm. És hogy az van, hogy mondjuk így 50 évesen, vagy 60 évesen, vagy 70, vagy 30, vagy 20, tök mindegy. Persze. De hogy érted, hogyha azt látod, hogy valakik jól érzik magukat, akkor nem arra vagy kíváncsi, hogy miért érzi jól magát, hanem egyszer csak megfogalmazod, hogy na persze, mert ők azért érzik jól magukat, mert biztos be vannak rúgva. Azért érzik jól magukat, mert megint kirúgták a focival a ablakot a szertárba, és érted, hogy ahelyett, hogy azt csinálnád, amit egyébként ösztönösen csinál a gyerek, hogy szaladjunk már oda, de hogy miért csillog mindegyiknek a szeme? Én is azt akarom, hogy én is közéjük akarok tartozni. De ezt szoktam egyébként, hogy nekem az első pillanattól kezdve a Gangsta Zoli és a Kártel az, érted, az a csapat, hogy így hát az én gyerekek oda jó, de jó lenne oda tartozni.
1: Nem nyomasztanak közé. Talán még az életnek a következményei.
0: Aha.
1: Meg a tetteidé, meg az elvárásait, hanem tudsz csak lenni.
0: Aha.
1: Ez szerintem egy nagyon nehéz dolog eleve a mai korban, hogy csak úgy legyél egy kicsit. Nem tudom. Meg hát ugye az is van, hogy ahogy öregszünk, már 30 évesen is így elkezd megváltozni a testünk, nem úgy reagál. Tehát ha annyit eszem 30 évesen, mint 20 évesen, akkor azt már nyilván nem égetem el. Hízok, ez már frusztrál, miért nézek ki szarul. Nagyon egyszerű dolgok ezek szerintem, csak tényleg az van, hogy ha nem akarunk begolyózni, akkor muszáj ezzel időben elkezdeni valamit csinálni.
0: Azt nem akartam még.
1: De most ezt hagyjuk, ezt a piszi szart. Szóval, mikor vagyok a saját Klotilnél? Reggel.
0: Jó, beszélgetsz magaddal. De jó.
1: Reggel nagyon tudok az lenni, szerintem. Ja.
0: A bebútolás idejére, ugye?
1: Vagy így... Igen.
0: És mi kell ahhoz? Megvan az a pillanat, amikor így átkattan? Egyébként figyelj, 3 darab tinédzser lányjal élek együtt. És a 3 darab tinédzser
1: lányból...
0: Nem, egyáltalán nem. Hogy frankón az van, hogyha most visszagondolok, így mondjuk így visszapörgetem az elmúlt időszakot, hogy kajakra ezek a gyerekek, ezek mondjuk a teájukig, vagy valamelyik meg kávézik. Hogy frankon van, hogy öregasszonyok. Érted? Ki kell az ágyból, kijön, üző, hello muci, és nem köszön vissza. És nem mosolyogva kell fel, érted, hanem ügy. Mondjuk hozzáteszem, hogy nekik kell suliba menni, nem nekem.
1: Hát igen, nehéz ez.
0: Azt akartam megkérdezni tőled az első órában, hogy ugye 35 évesen belekezdtetek a konyhába, és aztán eljutottatok oda, hogy szerintem ez a 100-szor visszajátszott volt így a nagy dobás.
1: Ha az utóéletét nézem, akkor mindenképpen, tehát hogy az összes ilyen streaming felületen az a leghallgatottabb dalunk, de ott van a Földre való, ami meg még mindig megy a rádiókba, úgyhogy 8 éve adtuk ki, szóval az...
0: Oké.
1: Arról az nagyon nehéz a kettőt összemérni, mert a 100-szor az nem ment ekkorát, vagy nincs ekkora utóélete. Nyilván azért, hogy a másik az egy all-star dal, és van benne nagyon-nagyon nagyon sok híres közreműködő, az lehet, hogy így a rádióságát erőlteti, de közben meg tudom azt is, hogy
0: várjál.
1: Ahhoz a dalhoz, mert nagyon-nagyon sok ember kapcsolódik a saját gyász feldolgozásán keresztül.
0: De engem a 100-szor visszajátszott érdekel.
1: Beszéljünk arról.
0: Hogy, és de azért...
1: Bocsánat, csak az egyik gyerekem, meg a másik gyerekem. Tudom, nagyon nehéz azt mondanom, hogy melyik a szebb.
0: De fogod érteni, hogy miért bocs, mondom igen. Ezt. Hogy tulajdonképpen kaptál egy rockstar életet.
1: Kis túlzással.
0: Nem, figyelj! Szerintem ma, aki kezébe veszi a gitárt, és azt látja, amikor a konyha egy nagy színpadon játszik, és turnébuszba ül, és turnémenedzser, meg minden, hogy ő azt gondolja, hogy én ebbe szeretnék lenni. Hogy kaptál egy ilyen életet, és már túl voltál a 40-en, hogy mi az, amit te ebben a legjobban szeretsz?
1: Az egész.
0: Nem tudom, miért Klotil néni rovat lett ez.
1: Az egészet. Az egészet.
0: Jaj, már! Tényleg?
1: De ami
0: a szívedhez, amikor úgy elérzékenyülsz benne.
1: Borzasztó érdekes dolog, mert ez egy picit olyan szeglete, amit szinte független az alkotástól. A jó napokon nagyon feltölt az, hogy beülünk a buszba és együtt vagyunk. Ehhez nem kéne zenekarozni amúgy. Tehát, hogy ez nyilván az, amit egy jól funkcionáló baráti közeg egyébként megad.
0: Tehát, hogy túrázni mennétek, akkor is ilyen lenne. Egyébként ez azért tontanúsítom.
1: Na, de az van, hogy engem igazából ez érdekel a legjobban. Tehát, hogy az a szép ebben, hogy azt csinálom, amit szeretek, és közben megkapom az élettől az egyik legfontosabb hozadékot, hogy feltöltenek az emberek, akikkel vagyok.
0: De jó. Csak akarom mondani, hogy mi kék túrázunk a barátainkkal, most egy ideje nem voltam, de olyan szinten, hogy az északit azt mi teljesen lenyomtuk, azt az 1200 kilométert, és ugye az volt, hogy ilyen nagyon különböző emberek így csak férfiak, és amikor így találkozunk 17:45-kor csütörtökön a nyugati pályaudvarnál, és senkinél nincs autó, és oda megyünk a restibe, és kikérjük az uncit, meg egy szatyorba elhozunk 8 doboz hideg sört, és a rossz hátizsákokkal és a koszos bakancsokkal fölülünk a vonatra, az valami csodaszép érzés.
1: Persze.
0: Ja.
1: És ez az összes apróság, ez itt is megvan, tehát, hogy van bekészítés, tök jó, nincs bekészítés, mindent hoztunk a múlt hétről, ott van a buszba hátul, és akkor álljunk meg ott egy vietnámi bolt, nézzük meg, milyen borzasztó édességeket kapni.
0: És bementek és vesztek.
1: Persze, és a zenekari karácsonyon most már csak ilyeneket adunk egymásnak, tehát, hogy így.
0: És röhögtek.
1: És röhögünk, nagyon sokat nevetünk.
0: Ez a mocsi, persze. Meg ilyenek.
1: Az csak a belépő szinte mocsi. Tehát, durian gyümölcsös takót, és nem tudom, a szaga is szörnyű, az íze, és visítozunk.
0: Ja, de nagy. Na, hallgassunk zenét. Ez elvileg Klotilnén is lett volna, csak nem tudom, ez annyira akartam tőled kérdezni. De hogy is. Ja, ne, félj, tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez volt a cél, vagy ez is. Ásd is, és a Flashback című volt a következő. Hú, ez sokat ígér.

0: harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi vers, ugye Balassa Gyarmat költője, és írt, nektek is írt?
1: Igen, a földre valóhoz kapcsolódóan írt, igen.
0: Többször és is. Lombos Marci meg minden harmadik óra végén beolvas egy Siket Norbi verset. A címe Legény búcsú, ez egyébként ilyenkor, ez ugye nyáron ez így be is indul szépen, ott mennek a kegyetlen legény búcsúk, ott annak azért van elég komoly amplitúdója, tehát az elég vadbulik is tudnak lenni. Újkorunk hajnalán túltoltuk Lárnakán. Volt egy kis dorbézunk, borvégi szolfézsunk, tőlünk zengett minden. Őrült, terhes szinten férfi korba léptünk, némi borba néztünk, kicsit messze mentünk, kinti neszre leltünk, rendőrök érkeztek. Meggyőző lényeknek feldúltuk a kérót, elszúrtuk a méltót, türelmeket öltünk, üvegeket törtünk, nem bírták a népek, elsírták hat lénynek, bort tiltva meszeltek, kocsikba tereltek, elmésen figyeltek, reptére cipeltek, elszállt a stílusunk, lejárt a vízumunk, elménk csúfúl között, legény búcsút törölt, perköltség Krisztusom. Ez történt Cipruson. Most pedig következzenek a hírek.
2: Azaz.
0: Mondjuk abban a buliba benne lettem volna én is. Na, hallgassuk a híreket.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
5: Reklám.
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
13: Jöhet az első szám.
12: Jake Gyllenhaal.
13: Kettes szám.
12: Henry Cavill.
14: Ragyunk neki!
12: Szürke zóna. A mozikban.
15: Reklámot hallottak.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
19: 19 óra van.
20: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Andor Tamás.
22: Hírek.
23: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntést tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen. Országos bajnok lett a Ferencváros U15-ös női labdarúgó csapatával, a Gödi Sárez Diana. A Németh László általános iskola 7. osztályos tanulójával elégedettek a Fradi edzői. Elmondásuk szerint rengeteget fejlődött, ennek is köszönhető, hogy a szezonban kétszer is megválasztották a meccsemberének. A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újraelnökévé a következő 2 évre. A közlemény szerint a pártvezető beszédében elmondta, hogy az elmúlt 2 év eredményei bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók 1%-a támogatta a Jobbikot, amelynek idén az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában. A Demokratikus Koalíció is megtartotta kongresszusát, melyen Varjú Lászlót választották elnöknek. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott a DK teljes elnöksége, miután az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg. Kísérleti jelleggel elindította Kína az első víz alatti adatközpontot, számolt be a hvg.hu. A létesítmény körülbelül 9,5 kilométerre van egy különleges övezet partjaitól, amely a technológiai fejlesztések egyik fontos központja az országban. Az új beruházást nem elsősorban a számítási kapacitások érdemi bővítéséről, hanem a koncepció életképességének bizonyításáról szól. A cikkben hozzáteszik, a víz alatti központ létesítése kapcsán a természetvédők is felemelték a hangjukat, mivel kérdéses, milyen hatással lesz a beruházás helyben a tengervíz hőmérsékletére. Szó szerint megvillantott a terhes pocakját Palvin Barbara, mégpedig a foci világbajnokság alatt. A világhírű divatmodellt az amerikai sikerrel végződött Egyesült Államok Paraguay futballmeccsen kapták lencse végre, ahol láthatóan nagy örömmel és élvezettel szurkolta végig a mérkőzést. Fekete ruhája pedig épp a hasánál volt kivágva, így mindenki megcsodálhatta várandóságának mostani állomását. Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzést kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizetbevételéhez vezetett.
1: Közlekedés.
23: Éjszakai sebesség ellenőrzés várható Szendehelyen a temetőnél, Vácon a Dr. Csányi László körúton és a 22-es főúton Ságújfalu belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
0: Szóda. Matyi, ha neked, ahogy így felolvastuk az előbb a Siket Norbi verset, hogyha neked így ki kéne emelni mondjuk 4-8 sort, ami mondjuk úgy 4-8 sor, hogy nem kell hozzá zene.
22: Igen.
0: Ez mi lenne?
22: Kinek a miéből és miért? Mire gondolsz?
0: A tiédből.
22: Saját magamtól idézgessek? Aha. Ne hozz ilyen helyzetbe, kérlek.
0: De én is szívesen beolvasom én. De ez lehet blödség is. Valami, amit úgy érzel, hogy azzal megírtad.
22: Mindig azok érdekelnek a legjobban, amik még nem jelentek meg, és úgy érzem, hogy most is az van, hogy van egy pár olyan dolgom, ami szerintem azért lesz, azért izgalmas, mert valami olyat tud, amit az eddigiek nem tudtak.
0: Tudom, mire gondolsz, amíg átgondolod, addig mondom, hogy az van, hogy így mögöttünk van 50 év, és jött egy csomó olyan új dolog, érted, amiről így nem is gondoljuk, hogy ez majd így jöhet.
22: Persze, hogyne.
0: És hogy ezek iszonyú fontos, és komoly
22: én
0: tartalmak.
22: Tök sokat gondolkozom azon, hogyha megmutatták volna, nekem a 100-szor visszajátszottat 20 évesen, tudtam-e volna rá kapcsolódni? Bárhogy, zeneileg, szövegileg. Nem tudom, hogy nem tudom. Fogalmam sincs. A James Hetfieldtől is megkérdezték, hogyha megmutatnák de szerintem egyébként talán a Load-nak, meg a Reload lemezeknek az idején, amik egyébként a mai szemmel már inkább a korai korszakba tartoznak, mint a későibe, hogy megkérdezték akkor tőle, hogyha a saját tínédzserének megmutatná a mostani Metallicát, az szerinte tetszene neki, és azt mondja, hogy nem tudom. És szerintem ez a jó válasz, hogy így, nem tudom, nagyon, néha van az is, hogy rácsodálkozom egy régi dolgomba, hogy jé, ebben ennyi megéltség volt, vagy honnan volt, hogy honnan francból jött az ötlet, de jó lenne tudni. De hogy amiről azt gondolom, hogy most nagyon sok mindent nem van megírva, olyan, ami még nem jelent meg, és nagyon várom, hogy ezek valami még fel sincs véve, vagy így csak fel van demózva, és ezek izgatnak most, mert ezekben van az a tapasztalatom, meg az az invencióm, aki most én vagyok. Lehet több sor, vagy nem tudom, hogy törjem a sorokat. Bennem takarékon van a démon. Minden érzésem falavékony. Holnap takarást épít a szakadékon, más nem marad, csak a fék nyom, de ma takarékon van a démon. A tested bársony, a kanapéd nyom, a lelkiismeret csak karatézzon, az igazság offon, a kabaré on.
0: Ja. Azt hiszem, hogy értem. Igen. Egyébként azt szeretném mondani, hogy mindjárt lesz egy ötletem, hogy a szerintem az elmúlt...
22: Zenével jobb.
0: Az elmúlt tíz... Nem, ez a fia, tökült. Az elmúlt tíz év egyik legfontosabb szerelmes dala. Ez nekem a szívzenéjed. Tehát fia, szerintem az nekem. Hogy figyelj, tökre kimentek a szerelmes dalok a izéből.
22: És basszus, most, amikor írkáltunk a mostani beszélgetés kapcsán, megtaláltam, hogy ezt annak idén te elküldted nekem. Ezt, hogy...
0: Úristen!
22: Igen. És az olyan jól esett, mert nekem nem volt, tehát én iszonyatosan vártam a dalfutárt, és nekem sokkal nehezebb élmény volt, mint amire én azt gondoltam, hogy oda megyek, és akkor ez egy ilyen, ha nem is mennybe menjetel lesz, de hogy egy easy meló, és borzasztó nehéz volt. És nekem egy picit ilyen határvonal is így visszagondolva abban, hogy azóta sokkal kevesebbet dolgozom olyan emberekkel, akiket nem ismerek.
0: Aha.
22: Mert rájöttem, hogy nem tudok minden szituációt se megoldani, se leviselkedni, és senkit nem akarok olyan helyzetbe hozni, hogy én egy kreatív folyamatban nem vagyok annyira támogató, mint amennyire kell lenni.
0: Ja, itt nem voltál annyira támogató.
22: Hát azt képzeld el, hogy egy erdélyi fesztiválról estem be ilyen 3 óra alvás után, tehát én a session alatt többször elaludtam, azért nem vagyok benne a klipjében, mert aludtam a végén, amikor azt vették föl.
0: Nem lehet.
22: Hát jöttek, hogy gyere szerepel, hagyjatok, alszom.
0: Ilyet nem akkor... lehet csinálni.
22: Szanakész voltam, figyelj, Székelyudvarhelyen ébredtem, beültettek egy buszba, buszoztunk 3 órát a Marosvásárhelyi reptérre, hazarepültünk, ott várt egy taxi a reptéren, ami elvitt a stúdióba, ahol ők már ott molyolgattak, meg az első szereplők bemutatták egymásnak magukat, majd elrejtettek ott egy helyiségből, én kb. Azon ettem 3 fajtot, és elaludtam. Tehát, hogy én nagyon, teljesen többet ilyet nem akarok csinálni, miközben tényleg az van, hogy előtte így 3 évig pityeregtem minden évben, hogy miért nem vagyok ilyen a dalfutárban, olyan kurva jó.
0: És elaludtad.
22: És elaludtam. És ilyen nagyon rossz mentális állapotban voltam. De örülök, hogy tetszik, mert...
0: Ja, nagyon. Az engem tudod, mi érdekelne?
22: Na.
0: De érted, annyi dolga van az embernek, hogy annyira nem mennek mostanában így a szerelme, a nagy szerelmes dolog, tudod? Hogy csinálni egy olyan lemezt, hogy mondjuk így az elmúlt 10-15 év legfontosabb szerelmes dalait fölénekelni. Jó hangszereléssel, tehát érted, nagy muzsikusokkal, meg minden, engem tökre érdekel, nekem ez rajta van.
22: De jó.
0: Aha. Nagyon kedves. Hogy neked egyébként mi van még rajta?
22: Nagy szerelmes dalok?
0: Aha, mondjuk az elmúlt 10 év. És tudod, mi van még nekem rajta? Tök érdekeseket fogok mondani, hogy nekem rajta van a Curtis-től Lehetne újra február.
22: Mitől nagy szerelmes dal egy szerelmes dal neked?
0: Ne, azt elhiszed.
22: De hogy nem, tehát hogy...
0: Hogy az ízébe, zsigerébe ott van minden pillanatában. Hogy ott nem kamu, nincs kamu.
22: Ja, hogy őszinte.
0: Hát mind az állat.
22: Nagyon furcsa választásom lesz. Analóg Balatontól a könnyű.
0: Aha.
22: az annyira, annyira keresetlenül őszinte nekem az a dal. Tehát az összes képe olyan, én a nagyon vicces dolog, én az Abát, aki ott a dalszerző, meg az énekes, úgy ismertem, hogy én gitároztam a Magashegyi Undergroundban, és ő beugrós Ród volt. Az Elefántnak Ród volt akkoriban, és a mi Ródunk, amikor nem tudott jönni, akkor az Abát küldte, és én onnan ismerem őt, hogy pontosan behangolt gitárokat lógat a nyakamba két szem között. És aztán kijött ez a dal, és így...
0: Tesó, hát te mit csinálsz?
22: Hogy... Igen. Az összes saját sztereotípiám, amiket magammal kapcsolatban gyűlölök, az így megmutatta ilyen jól, hogy itt ez a srác, ismerem együtt, jóban, rosszban, esőben, sárban nyomtuk együtt, és így kienged valami olyan szép dolgot a szívéből, hogy így...
0: De jó.
22: Én tényleg az van, hogy amikor ez kijött, az ilyen 21 körül jött ki, én, mint amikor tini koromban felvettem egy kazetta egyik oldalára ugyanazt a számot repeaten, ezt úgy hallgattam, tényleg, hogy így nem telt el nap, hogy ne hallgattam volna, és ha vége volt, akkor beraktam újra, és szegény Abának így a végtelen mennyiségű üzenetet küldtem különböző platformokon, évek után is, hogy ez milyen rohadt jó, és én mai napig tartom, hogy ez az utolsó 10 évnek szerintem az egyik legszebb dala, azzal együtt, hogy nem egy a címe ellenére nem egy könnyű dal, de hogy olyan szépen átélhetően van benne egy csomó helyzet, hogy nekem ezek az igazán nagy dalok, amikor így nagyon könnyen bele tudok költözni, és pontosan látom, hogy amúgy nem kellett megharcolni a saját tollával ezeket a bravúrokért, hanem csak kijött.
0: Aha. Figyelj, gyűjtsük már nekem össze egy ilyen dalcsokrot. Hát, ha egyszer összejön ez a projekt.
22: Jó. Persze.
0: Te leszel az én segítséged.
22: Drága vagy?
0: De tényleg.
22: Ezt én veled csinálom. Az egyik nagyon szívesen
0: lesz. Segít ezt nekem gyűjteni. Na, a zenét fogunk hallgatni, következő rovatban pedig fölhívjuk Temesi Bercét, és van egy rovatunk, de én nagyon kíváncsi vagyok. A héten volt Metallica és Pantera koncert. És egyszerűen egy beszámolót szeretnék tőle kérni.
22: Jaj.

0: a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Lombos úr, mi ez az áfa tartozás?
2: Jaj. Temesi Berci. Én a Szepesi Matyival ülök itt.
3: Berci Csó.
1: Nagyon nagy.
2: Figyelj, az van, hogy én nem tudom, hogy te milyen témát hoztál erre a hétre.
1: Én nagyon jót hoztam.
2: Egy biztos, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt csütörtökön este a Papp László sportarénában. Nem biztos, hogy jó.
1: Ezzel kapcsolatos a témám.
2: Nagyon jó.
1: Nem a Papp László, a Puskás, az a durva. 60 ezer ember, nem 15.
2: Micsoda?
3: Bizony, és 60 dupla.
2: Ne,
1: 130 ezer eladott jegy.
2: Ne.
1: Átlagban 60 ezer forintos jegyáron, de van 1 millió 2 ér is. Szóval ez az, ami egy komoly gondolatot elindított a fejemben, már csak azért is, mert minden a sajátjuk. Tehát nekik gyáruk van, saját merch van, saját hangosítás, saját vizuál, saját biztonsági cég. Ők az egyetlenek a világon. Talán a Taylor Swift az egyetlen, aki felveszi velük a harcot, úgymond, vagy a versenyt, de hát közel sincs olyan lehetőségük, vagy lehetősége, mint a Metallicának. Elképesztő, hogy egy trash zenekar, ami 42 éve egy garázsban indult, azt csinálja, amit ők. Konkrétan az egyik bevásárlóközpontban itt Budapesten gondoltam, hogy elmegyek és megnézem a Limited Edition lemezt és vásárolok, vagy ilyesmi. Másfél órás sorban állás 4 napja, lehetetlen bejutni, én legalábbis nem vártam végig. Elképesztő mennyiségű merch, csak én 3-at vettem tegnap, nagyjából 17-20 ezer forint között vannak a merchök. Ki lehet számolni, hogy körülbelül egy 130 ezer ember milyen költségvetéssel bír ilyenkor, de nem is ez a lényeg. Igazából a témám, hogy ne kanyarodjunk el attól, amit minden vasárnap itt már 10 éve csinálunk. A stílus meg a divat, de igazából azt látom, hogy divatját éli a zenekaros pólós világ.
2: Abszolút.
1: Mindenfelé, mindenhol. Azt is
3: feneketlen kút a téma, imádom.
1: Na. Igen. De közben meg azt látom, hogy nagyon sokan csak azért veszik fel, mert épp egy bevásárló központban jól néz ki ez. Tehát nem feltétlen a rajongás miatt. Viszont az én rajongásom konkrétan a 80-as évek óta már olyan, mint amilyen volt is mindig. A Metallica irányába is, ennek köszönhetően mindenféle más zenekarok irányába is, és emiatt gondoltam, hogy hozok egy ilyen pólós témát.
2: Jó, figyelj, az azért

0: hogy már egy élmény, legyen már egy élménybeszámoló, egy gyors, és akkor utána beszélgessünk a metal pólókról, vagy a zenekaros pólókról.
1: De mi, jó.
0: Na, Pantera.
2: Figyelj, nekem az egyik legnagyobb kedvencem, nagyon gyerekkorom óta, tehát elképesztő régóta, nagyon szeretem a Panterát. A Barbában jobban szóltak meglepő módon, itt nem szólt úgy, ahogy kellett volna szólnia, sajnos. A Metallica ettől függetlenül kegyetlenül jól szólt, viszont hát látni élőben a Panterát, meg Anzalmot megszólalni, az lehetetlenség ezt leírni. Úgyhogy mindenféle elfogultság nélkül azt gondolom, hogy az életem egyik legjobb élménye volt csütörtökön, és szombaton ezt megduplázom.
0: Ja, mi?
1: Yeah.
0: Ja, mert hogy volt-e szombaton is?
2: Hát most megyek szombaton.
0: Ja, most miért szombaton?
2: Így van, mert ugye ők csütörtökön és szombaton játszanak. Csütörtökön a Pantera az előzenekar, szombaton pedig a Gojira. Úgyhogy igazából így beduplázom.
0: És ez a hang, ami volt akkoriban, ugye 90-es években én is hallgattam. Ez, hogy volt?
2: Respect. Igen. Hát figyelj, a legérdekesebb az egész koncertélményből, független attól, hogy kimó, hogy muzsikál, meg hogy milyen vizuál volt, meg hogy volt felépítve az egész, és hogy milyen elképesztő éneklések folytak ott 60 000 emberrel. Én az két énekest emelném ki, tehát az Anzelmot és a Hetfieldet semmit nem koptak. 62 éves formák, elképesztő különben. Tehát nagyon durva. Nagyon durva flash. 60 fölött, és nem azt látod, hogy ez egy biznisz. Tehát a csávok csillogó szemmel fogják a hangszereiket. Vége a koncertnek, letoltak 2,25 órát élőben.
0: Ja.
2: Nem izé balladákat, hanem túrás volt.
0: Persze.
2: És ezek után fél órát ott voltak a közönséggel, pacsisztak, körbe mentek, osztogattak, fotózkodtak. Elképesztő fajnok. És ma ugye lesz a Kirk Hammettel egy ilyen gitáros kurzus, lesz egy technikai bejárás, külön sok minden más is, úgyhogy bitang.
0: Figyelj, oké, mehetnek a zenekaros pólós izék.
2: Lopták. Én nagyon bánom, hogy nincsenek meg a gyerekkori zenekaros pólóim. Én
1: nektek mi volt a kedvencetek?
0: Kedvenc zenekaros póló?
1: A sajátjaitokból, igen.
2: Obituary, Obituary és a Metallica. Metallica és Pantera, ezek voltak.
1: Jó, de felvennéd ma az Obituary pólót?
2: Simán. Meg is találtam egy fotót, majd
1: elküldöm.
0: Ja nem, én egyébként a Berciből kinézem. Az, hogy én igazából soha nem voltam zenekaros pólós. Pedig ugye érted, a 90-es években én is ebbe a deszkás metálba nyomtam. Volt egy ilyen zenekarom. Akkoriban volt egy-kettő, és ha jól emlékszem, akkor ezek között a kedvencem az egy Cypress Hill.
1: Yes. Jó, gondolom, oversize, térdig lógós.
0: Persze.
1: Nagyon jó. És vasalt. Jó kis meleg vasalt.
0: Ja.
1: És melyik a legjobb zenekaros póló dizájn szerintetek, amit nyilván tínédzser lányként is fel lehet venni, mert annyira ultra jól néz ki.
0: Jó, várjál,
1: nem kell tudni hozzá a zenét.
0: Már bizniszt csinálja.
1: Nem. Nem. Csak ugye nem a Berci felütésére reflektálok, hogy ugye ez most teljesen leszakadt a zenéről, és egy szimplán esztétikai kérdés. Ha most csak tényleg úgy kell nézni, hogy mint forma, és mint színek, vagy nem tudom, design, korszak, hogy szerintetek mi az, ami a legjobb, vagy ami a legjobban öregszik?
2: Én mindig úgy vagyok, hogy a fekete az sosem fog kimenni a divatból, meg a fehér sem, viszont a szürke az, amit meg mindennel föl tudsz venni. Teljesen mindegy, hogy most fekete gatyában vagy, vagy éppen sárgában, vagy zöldben. Szóval szerintem ez a három szín, ami uralkodó. Ezen kívül én pont most a Köbenyei Zenei Stúdiónak csináltam a pulcsi rendeléseit, és az egész intézménynek, tanulóknak, tanároknak intéztem a köbányás pulcsikat. És nagyon érdekes, hogy rendeltek kéket, zöldet, névit, ilyen bést.
0: A névi az mi?
2: Rózsaszint. Hát ez a névi, ez a ilyen katonai, ilyen zöldes, kekis, ilyesmi. aztán voltak ilyen kapucsinos, krémes színek, volt kék, világos, kék, sötét, szürke, sötét, szürke, tehát szertágazó volt, hogy milyeneket rendeltek, de nyilván a legtöbbet például a feketéből, meg a világosból kellett rendelnem.
0: Ja.
2: De stílusilag, meg azt látom, hogy nem is feltétlen a pólókról látom ezt, hogy rendszeresen azt rendelnék, hanem inkább a húdik mennek. Tehát ezek a kapucnisok, és abból is kétféle, a fiatalabbak a cipzár nélkülit szeretik, az idősebbek meg a cipzárosokat, nyilván a pocnak milyen.
0: Jó, jó, most
2: elárulom én is azt rendet.
0: Még ilyet mondani? Jó, ki
1: imádom.
0: Tök hülye. Kicsit,
2: tényleg,
0: ez kicsit
2: sem volt piszi.
0: Ja.
2: Nem, nem.
0: Az van, hogy én meg kell mondjam, hogy én ezeket nem. Én, ha lehet, akkor ilyen környakú pólókat egyszerűen nem szeretek magamon. Hogy szeretem ezeket a mély kivágású, V-nyakú pólókat, és mondjuk mindig van nekem itthon. Tehát ha úgy érzem, hogy kicsikét kell sárgulni, akkor megyek és veszek egy, mit tudom én, 3-4-5 darabot. Hogy nekem az mindig kell, nekem az ilyen alapdarab. De most például egy ilyen viszonylag erős rózsaszín van rajtam, ugyanilyen V-nyakkal. Hogy én azt szeretem.
2: V-nyakot szeretem én is jobban. A csajoknál azt látom, hogy ők meg egyáltalán nem szeretik, hogyha a nyakuk körül valami van. Egyrészt azért, mert nyakláncot hordanak, szeretik, ha látszódik. Másrészt meg sokan nem garbósok például, tehát ez zavarja őket, hogy a nyakuk körül van valami. És az a tapasztalatom, hogy ők inkább az ilyen nagyobb kivágott nyakú pólókat szeretik. Illetve én speciál, amire ugrom, amit így nagyon-nagyon szeretek, hogyha a póló újja, az nem feltétlen egy ilyen bő újú valami, hanem így inkább egy rövidebb fazon új, és mondjuk nem kell felhajtani háromszor, hogy az emberen ne úgy álljon, mint egy valami tróger cucc. Szóval nyilván ez mindenki máshogy szereti. Én inkább azt szeretem, hogyha szűkebb valami, valaki meg azt szereti, ha oversize, mert mindenképpen érdemes kiszolgálni minden ilyen igényt, hogyha az ember ezen gondolkozik. De még mindig a logózott, vagy egyáltalán ilyen zenekaros pólóknál maradva, én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan hordanak nirvanás pulcsit, meg pólót, mert valamiért ez van most így nagyon előtérben, de érthetetlen számomra, hogy miért különben. Tehát, hogy most miért jött vissza? Talán azért, mert 30 éve volt ugye az Unplugged korszak az MTV-ben, ennek van most egy ilyen 30. évfordulója.
0: Igen.
2: Az Alice in Chains, a Nirvana, a Pearl Jam és ezeknek az akusztikus szettjei vannak most így előtérbe helyezve így a médiában, vagy az online platformokon. Én például rendszeresen úgy választok mondjuk magamnak zenét, hogy feldobja nekem, így naponta feldobja, hogy mit tudom, 30 éve jelent meg ez a lemez, 25 éve az a lemez, és múltkor például így hallgattam meg a Chainsnek az Unplugged koncertjét, az MTV Unplugged-ot, vagy a Pearl Jamnek a lemezét, tehát nagyon sok minden ilyen zenei anyag van, ami most így előtérbe került, de póló szempontjából én inkább a Nirvanát látom előtérben.
0: Figyeljetek, ha már itt tartunk, bocs, szeretnék erről beszélni. Ha valaki ezeket kamázza, meg gyakran, meg szívesen hord ilyet, hogy nektek konyha és tornócki all access. Most ez a kettő. Hogy ti nyomjátok ezt, hogy legyen saját pólótok, meg mit tudom én, tehát működik ez, hogy van, aki ezt megveszi, meg fölveszi?
1: Abszolút működik, sőt, hát nekünk folyamatosan az van, hogy reális mennyiségeket gyártunk, de mindig elfogy. De az van, tehát van egy olyan köre az ilyen legközelebbi rajongóknak, akik azt nem mondom, hogy ha bármit csinálnánk, azt megvennék, de bármit csinálunk, azt megveszik. Igyekszünk nem túl pörgetni ezt a dolgot. Tehát, igen, hogy
0: meg nem bármit csinálni. Tenni.
1: Meg ami nagyon dolgokat. Fontos, hogy igen, tehát, hogy akkor csinálunk merchet, amikor van rá jó ötlet, csak azért, hogy legyen merchünk, nem csinálunk. Uh-huh. Mert azért ebben nyilván ugye tenni is kell pénzt, nem csak különni.
0: Persze.
2: Ez kicsit ilyen zeneipari kérdés is különben, tehát azt látom, hogy érdekes a helyzet, hogy sok esetben a merch az, ami a gázsi másik felét ki tudja termelni. Egyszerűen én nem csak a korom miatt de ilyen nosztalgikus flash-em van, és bármikor, bármilyen koncertre elmegyek, az egy dolog, hogy én megveszem egy jegyet, és nem is akarok feliratkozni. De mindig veszek kulcsit, pólót. Teljesen mindegy, hogy most egy Sing Singen vagyok, teljesen mindegy, hogy egy periférire megyek, vagy egy Barbonegramban van a Pantera, vagy mit tudom, tehát hogy tök mindegy, hogy milyen koncerten vagyok. Legutóbb elmentem a Bomborra, és meg CD-t vettem, úgyhogy nincs is már CD lejátszom, de valahogy így mindig valamilyen ránézek valamire, és tök jó flash visszagondolni rá, hogy ott voltam,
0: de
2: jó. És tök jól éreztem magam. Szóval ez így egyrészt, tehát gazdasági szempontból mondjuk egy zenekarnak szerintem ez egy fontos dolog, másrészt a rajongóknak szerintem, vagy azoknak, akik csak először is hallgatták meg, és tetszett, és jó élményt adott, akkor van egy ilyen kötődés. Harmadik szempont pedig az, hogy ezek nem őrült drága befektetési dolgok, tehát az ember manapság, főleg, hogyha már ilyen olyan oldalakról beszélünk, ahol tényleg a csavarhúzót elkezdve a pólóig már az autóalkatrészeket meg tudod kapni fillérekért, ott meg aztán brendelheted úgy, ahogy akarod.
0: Persze.
2: Csak hát nyilván át kell gondolni ezt. Én azt gondolom, hogy ezek tök jó lehetőségek, tök jó dolgok, és nálunk tök jól működik ez. Tehát én nagyon szeretem ezt csinálni, és folyamatosan viszem a koncertekre, és mindenhol tudunk találni olyan embert, aki alkalmas arra, hogy magával vigye ezt az emléket, nem csak igen, így hangilag, hanem pólót.
0: Aha, meg be is érzi, hogy ez egy fain dolog. Jó, Berci, figyelj, az van, hogy a műsoridő most lejárt, elköszönök, és a jövő héten találkozunk ismét itt a szódában. Csókoltatom a drága Katádat is, és akkor most hallgassunk zenét.
2: Yes. Sziasztok.
1: Szia, Berci.

csere, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz. Most

0: Majd eljutottunk az utolsó ilyen beszélgetős, hosszabb beszélgetős blokkunkig, ami mindig a jövőről szól.
1: Nézzünk a jövőben.
0: És nem is kérdeznék. Azért nem, mert így hagyom, hogy filozofálgass.
1: Ez most...
0: Elmegyek, addig megiszok egy kávét valahol. De tényleg, hogy egyáltalán te foglalkozol, vagy foglalkoztál bármikor is? Bár mondjuk azért menedzserként el tudom képzelni, hogy van egy ilyen jövőépítési szemléleted, hogy egy ilyen tudatos építkezésed.
1: Nagyon sok volt, és most nagyon nem akarok elmenni így a magánélet bulvár részébe, de hogy történt az elmúlt bő egy évben egy meghatározó dolog az életemben, ami miatt most nagyon máshogy nézek ezekre, nagyon sok szorongásomat is betriggerelte, és egyébként meg annyi idővel járt ez az egész történet, annyi időm kellett máshova, hogy picit a saját tudatos jövőépítésemre nem maradt energia meg idő. És azt gondolom, hogy ez most nekem amúgy egy átmeneti év, és most még többet gondolkozom azon, hogy mik lehetnek előre, milyen olyan dolgok fele próbáljak meg haladni, akár szerzőként, akár előadóként, akár egy ilyen, ahogy te is mondtad, egy ilyen zeneiparban sok lábon álló emberként, amik érdekelnek is, meg ahol azt érzem, hogy jó dolgokat tudok csinálni. Szóval most ez most egy kicsit ilyen fura év.
0: Aha. És ettől függetlenül gondolom azért, van egy lemezetek, új dalokkal, nem tudom, azt mondod, hogy most írsz, vagy olyan megjelenések, vagy koncert, amiről beszélni kell?
1: Igen.
0: Kvázi ez most a promóció.
1: A reklámhelye. Kobuci kertben lesz a nagy nyári koncertünk augusztus 19-én.
0: Szeretitek a Kobuci?
1: Nagyon. 23 óta minden évben vagyunk, és most már igyekszünk úgy csinálni többedik éve, hogy az legyen az évnek így egyfajta tetőpontja. A tavalyi volt ráadásul a 15. szülinapi koncertünk.
0: Figyelj, az, hogy a tetőpontja az évnek, az nem egy zárt helyen van, az nem véletlen, gondolom. Hogy szeretitek nyáron ünnepelni nagyot. Ki jó időben.
1: Igen, meg nagyon szívesen eljönnek az emberek. Aha. Tehát, hogy azt látom, hogy ez egy olyan, a mi közönségünknek legalábbis egy olyan hely, ami így mindenkinek valahogy a közös nevezője nekünk is. Tavaly forgattunk rajta, és azt most így a koncertbeharangozó fázisába ki is fogjuk hozni. Vannak olyan dalok is, nagyon nagy sztárparádé volt, hogy vendégsereg lett volt tavaly. Van egy Szevényi dal is közös dalunk, az, okay. az meg fog jelenni hamarosan. A fúvósok is játszanak, szóval heten nyomjuk a színpadon, az elég jó lett. Ezt várom, nagyon nagy kihozzuk már.
0: Már próbáltok rá?
1: Tehát ez még a tavalyi, hogy... ez a tavainak az utánlövése. Magára, az idei Kobucira nem próbálom még.
0: Aha.
1: Most inkább van egy-két ilyen olyan speciális koncert így a szezon elején, ami miatt kellettek ilyen felújító próbák. Lesz például egy borzasztó izgalmas helyen a Somogy túron egy helyi festőnek, a Kunfi Lajosnak a műtermében fogunk játszani, ami egy egészen elképesztő atmoszférájú hely, most már múzeum, és ott lesz egy akusztikus koncertünk, ahol lesz egy barátunk, Fazekas Gergely, zenetörténész és zongoraművész, és vele fogunk együtt játszani egy akusztikus koncertet, sosem játszottunk még, szerintem.
0: Ez olyan szép, nem, amikor hogy van egy megszokottsága annak, hogy játszotok dalokat, és akkor egyszer csak így át kell tenni egy új formátumba, hogy ezek szerintem ilyen olyan izgi dolgok, hogy érted, egyszerűen újra ébred bennetek dal, vagy új, érted, abszolút, új értékeit persze, látjátok persze. Meg a dalnak.
1: Most szoktunk rá arra,
0: főleg, bocs, hogy főleg érted, hogy jön egy zongoraművész, akinek érted, van egy tudása, érted, iszonyú szerteágazó tudása, a kezében van 900 akkord, érted, és hogy ő megfogja ezeket a harmóniákat, és hogy így hogy el tudom képzelni, hogy egészen új életre kell az, amit egyébként megszoktál, hogy C-dur, blablabla.
1: Egészen elképesztő dolog tényleg másfél évtizedes dalokat játszani, hogy ez az, hogy az akkori, tehát az akkori érzelmeidbe visszabújni, az nem egy evidens dolog már, tök más ember írta azokat a számokat.
0: Aha.
1: És
0: újra értelmezed?
1: Egy picit jó, tehát hogy amit te mondasz, hogy belekerülnek új hatások, meg más embernek a teljesen máshonnan jövő szemlélete, az belecsempész egy extra izgalmat. Tehát megint egy picit arról van szó, mint az íráskor, hogy csak ne a rutin dolgozzon belőlünk. Az előadásnál se jó, hogyha... Tehát nyilván bele kell dőlni abba, hogy én tudom ezt a számot. Nyilván nem azon kell gondolkodni a színpadon, hogy tudom a szöveget, az nagyon kellemetlen. De hogy az egy irányos kihívás, hogy minden este beleköltözni és belehalni olyan számokba, amik már nem rólam szólnak effektíve, hanem egy valamikori én magamról. Ilyenkor nagyon sokat segít az, hogyha ha vannak ilyen új impulzusok benne. Egyszerűen más dolgok indulnak el benned is.
0: Meghaltunk megint néhány nótát, és aztán egy elköszönéssel fogunk visszajönni. Az utolsó zenei blokkunk itt a Szódában a The Wildlife-tól a How to Move On lesz.

0: kell.
1: Drága szép hallgatóim, a mai szódának vége, Szepesi Matyi volt a vendégem. Te, ha bármit itt hagyhatsz még a hallgatóknak így az adás végén. Azon kívül, hogy a konyha és Szepesi Matyi bekövethető a TikTokon, Instán, Facebookon, ugye? Konyha is van, és Szepesi Matyi is külön.
2: Igen, Facebookon nekem még nincs official oldalom, csak privát, de az is lesz folyamatosan.
1: Csak mondom, hogy nem kell.
2: Igen.
1: Mert most már tudod működtetni a privátot is.
2: Á.
1: Tehát most már ugyanúgy bekövethető, és ugyanúgy földobja, hogy tudsz reklámokat. Tehát fölismerték azt, hogy vannak emberek, akik föl tudtak építeni egy 5000-es közösséget, és van rá igény, ezt saját tapasztalatból mondom.
2: Yeah. Igazából az van, hogy amiket én tartalomgyártóként csinálok, abban ugye nagyon sok a zenei storytelling, és sajnos a Facebooknak a legszigorúbb a jogkezelése olyan szempontból, hogy azokat a dalokat, amikről mesélek, azokat én nem tudom használni egy Facebook videóban, mert a Facebook lenémítja a hangját a jogkezelővel való megegyezésében. Ilyen szempontból a TikTok meg az Insta nekem egy kényelmesebb felület. Lehetne csinálni dalokat, vagy videókat úgy, hogy mesélek egy dalról, de nem mutatom meg, vagy nem játszok bele, de béna lenne.
1: Azt tudod csinálni, hogy odahívsz egy zongoristát, meg egy énekest. De tényleg. És akkor csak annyi van, hogy nem az...
2: Értem.
1: Az egy megoldás lehet. Szóval, hogy bármit itt hagysz nekünk.
2: Mindjárt elkezdelek fertőzni a Dijonnal. Vége az adásnak, akkor meg fogok mutatni tőle egy számot, meg az új Justin
1: Bieber. Mi lenne akkor, igen? Hogyha én most így adás végén elindítanék egy Dijon dalt, és aztán persze nyilván elköszönünk meg minden, de hogy az szól a háttérben.
2: Szerintem tedd be.
1: Ez Dijon.
2: Tedd be a Justin Biebertől a Daisy-t.
1: Persze.
2: És aztán van. Meséld el, hogy mit hallasz.
1: Justin Bieber.
2: Daisy's.
1: És akkor berakok egy audio, direkt nem a videoklipet. Ez konkrétan egy beat zene. Tehát ez simán lehetne a 70-es évekből is. Ugye?
2: Menjen, mesélek.

0: late at night.
1: Hú, de szép ez.
0: Hold on, hold on. Leave me on red, baby, but I still get the
1: mood. Hölgyeim és uraim, a mai estére, a mai délutánra ez volt a szóda, Szepesi Matyival és velem Lombos Marcival, és úgy fogjuk befejezni az adást, hogy a Szepesi Matyi mesél, miközben hallgatjuk Justin Biebertől a Daisies című notát. Figyelj, nem mondd már, hogy ez nem szólalhatna meg így a 70-es években is.
2: Az a durva. Milyen hangszereket hallasz?
1: Hallok egy basszusgitár, nyilván hallok dobot.
2: Hallasz mást? Nem nagyon.
1: Ezt hallom.
2: Csak most nyírlak ki. Ez nem egy basszusgitár,
1: hanem egy gitár.
2: Ez egy baritongitár. Ez, ami egy húrral lefele megy, és még el is van tekergetve. És ez az a pasas, a Maggie, akiről az Eric Clapton is azt mondta, hogy ez a legizgalmasabb gitáros most a földön. 80 évesen ezt mondta a pasi. És a Dijon, az ő is egy énekes, ő szerintem társszerző producer, és az ő cuccain is ez a gitáros játszik. Úgyhogy azt már inkább videóval ajánlom, a Dijontól a Big Mike-ot.
1: Hölgyeim és uraim,
2: és végetek lesz.
1: További szép estét kívánok nektek, most pedig következik a Szerelem hullámhosszán című műsor. Ahogy szoktam mondani, hagyjátok a tévét a francba, hangosítsátok fel a rádiót, adjatok a gyerek kezébe valamit, vagy a nagymama kezébe, hogy ne azt hallgassa, hogy ti mit csináltok. Miközben hallgatok bennünket. Sziasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: 20 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Már csak holnap jelentkezhetnek a balassagyarmati lakosok az ingyenes esővízgyűjtő edényeket biztosító programra. Az önkormányzat azoknak a helyi lakóhelye rendelkező lakóknak kínálja a lehetőséget, akik kertesházban élnek és megfelelnek a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételeknek. A támogatás egyedül élők esetében akkor vehető igénybe, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg a 256.500 forintot. Családosoknál az egyfőre jutó nettó havi jövedelem felső határa 171.000 forint. Azok a jelentkezők, akik megfelelnek a feltételeknek, térítésmentesen juthatnak hozzá az esővízgyűjtő edényhez. A program hozzájárulhat ahhoz, hogy a balassagyarmati háztartások a kertgondozás során nagyobb arányban használják fel az összegyűjtött csapadékvizet, ezzel is csökkentve az ivóvíz felhasználást és a vízdíjakat. Előre tervezett éjszakai pályakarbantartási munkálatokat végeznek a Budapest-Vác-Szob vasútvonal Dunakeszit érintő szakaszán. A MÁV tájékoztatása szerint a szakemberek Dunakeszin június 22-én és 23-án éjszaka dolgoznak. Mindkét alkalommal éjjel fél 12-től, másnap hajnali 5 óráig. A karbantartást nagyméretű vasúti munkagépekkel végzik, ezért a vasútvonal mentén, valamint a környező utcákban is megnövekedett zajterhelésre kell számítani az érintett időszakban. A vasúttársaság a lakosság türelmét és megértését kéri a halaszthatatlan pályafenntartási munkák idejére. Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újra választott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
5: Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újra választott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
6: Legkésőbb januárig leállítja az orosz olajból más országokban készült repülőgép üzemanyag és gázolaj importját a brit kormány. Nagy-Britannia már 2023. januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát. Tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy a brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsanak a harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló orosz földgáz export számára. A brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára közölte. A lépéssel Nagy-Britannia az Oroszországra gyakorolt nyomás maximalizálásával egy időben a hazai piaci stabilitást is fenntartja.
7: Közlekedés.
8: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma az autósok az M2-es gyorsforgalmi úton, valamint Nagymaroson a Millenniumi soron és Etes belterületén is mérik az autósok sebességét. Ne hajtsanak gyorsan!
7: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
9: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
7: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnő beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
4: A Jobbik Magyarországért mozgalom Adorján Bélát választotta meg újra elnökévé a következő 2 évre. A közlemény szerint a pártvezető beszédében elmondta, hogy az elmúlt 2 év eredményei bizonyították, hogy az irány, amelyet a most leköszönő elnökség kitűzött, helyes volt. Tavaly az európai parlamenti választáson a szavazók 1%-a támogatta a Jobbikot, amelynek idén az országgyűlési választáson már országos listát sem sikerült állítani elegendő egyéni jelölt hiányában. A demokratikus koalíció is megtartotta kongresszusát, melyen Varjú Lászlót választották elnöknek. A szavazás online zajlott. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott a DK teljes elnöksége, miután az összes listás szavazat 1,1%-át szerezte meg. Szlovákiában az alkotmány szerint csak férfi és nő köthet házasságot, jelentette ki a szlovák kormányfő, miután meglátogatta azt a speciális anyakönyvi hivatalt, amely az egyetlen olyan hely, ahol nyilvántartásba lehet venni a külföldön kötött házasságokat. A felvidék.ma hírportál tudósítása szerint Robert Fico azt mondta, az alkalmazottakkal egyetértettek abban, hogy a jelenlegi jogrend szerint Szlovákiában nem lehet anyakönyvezni azonos nemű párok házasságát, még akkor sem, ha a Frigyet olyan országban kötötték, ahol ez megengedett. Szó szerint megvillantott a terhes pocakját Palvin Barbara, mégpedig a foci világbajnokság alatt. A világhírű divatmodellt az amerikai sikerrel végződött Egyesült Államok Paraguay futballmeccsen kapták lencse végre, ahol láthatóan nagy örömmel és élvezettel szurkolta végig a mérkőzést. Fekete ruhája pedig épp a hasánál volt kivágva, így mindenki megcsodálhatta várandóságának mostani állomását.
1: Közlekedés.
4: Éjszakai sebességellenőrzés várható Szendehelyen a temetőnél, Vácon a Dr. Csányi László körúton és a 22-es főúton Ságújfalu belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 14-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Bácon az utóbbi időben problémát jelent a játszótereken felhalmozódó otthonról lehozott játékok és játszóeszközök mennyisége. Erre hívta fel a figyelmet a Városfejlesztő Kft. Közleményükben azt írták, arra kérnek mindenkit, hogy a játszótér területére otthonról semmilyen saját, nem oda rögzített játszóeszközt, többek között kismotorokat, rollereket, kerékpárokat, műanyag homokozó játékokat, trambulinokat vagy labdákat ne hozzanak be, és ne is tároljanak ott. A felhívást azzal indokolták, hogy a fű a sétányokon és a csúszdák tövében hagyott játékokban a gyermekek könnyen elbotolhatnak és megsérülhetnek. Emellett a széthagyott tárgyak miatt az üzemeltető nem tudja megfelelően lenyírni a füvet és tisztán tartani a területet. Hozzátették, a kint felejtett játékok ráadásul tönkre mennek az időjárás miatt, elcserélődnek és sok felesleges félreértést, vitát okoznak a gyerekek között.
5: Fél éve nem kap normális választ Ferjancsics László önkormányzati képviselő a Váci Honvéd utca ügyében, ahol állítása szerint kaotikus a közlekedési helyzet. A képviselő a közösségi oldalán azt írta, több alsóvárosi lakó is jelezte korábban, hogy a volt Tungsram gyár előtti szakaszon nem egyértelmű a sávkiosztás. Bár az autósok a gyakorlatban három sávként használják az utat, a szükséges útburkolati jelek és felfestések hiányoznak. Ferjancsics László tavaly ősszel kezdeményezte az ügy rendezését, de most azt a választ kapta, hogy a Szennyvíz csatorna felújítása miatt a felfestéseket későbbre halasztják. Hozzátette, a döntés tudomásul vette, ugyanakkor továbbra sem kapta meg az elkészült terveket, pedig szeretné tudni pontosan, mi fog megvalósulni a területen.
6: Nógrád vármegyei politikus is bekerült a Fidesz elnökségébe. Derült ki a párt Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A gyűlésen Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos nem kapott bizalmat, így nem folytathatják alelnöki munkájukat. Az újraválasztott Gál Kinga mellett Bóka János volt európai ügyekért felelős miniszter, Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program volt kormánybiztosa, és Krejcsi Bálint Salgó-Tarján polgármestere nyerte el a tisztséget. Szavkó Zoltán, a Tisza párt kelet-nógrádi országgyűlési képviselője közösségi oldalán úgy kommentálta a döntést. Egy romokban lévő párt által romokban hagyott város újjáépítése helyett a város polgármestere most inkább a romokban álló pártot építené újjá.
5: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
7: Közlekedés.
5: Éjszakai sebességellenőrzés várható Szendehelyen a temetőnél, Vácon a Dr. Csányi László körúton és a 22-es főúton Ságújfalu belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
8: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
8: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
4: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tegnapi 32. tisztújító kongresszusán. Orbán Viktort, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes voxból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását is. A választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt. A Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszer igazodik, így a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Politikai határozatot fogadtak el emellett a migrációs paktum elutasításáról, valamint a demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása elleni tiltakozásról.
5: Sohasem hátrál meg, kurucnak tartja magát, és csak a nemzeti politika érdekli. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábítja. Erről beszélt a Fidesz újraválasztott pártelnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, tudta, hogy 20 évre lenne szükségük, és azt is tudta, hogy fájdalmasan nehéz lesz. A migráns inváziót, a Covid-járványt és a háborút említve úgy értékelt, az egymásra halmozódó bajok ellenére Magyarország 16 évig jól harcolt, de a többség végül áprilisban letette a fegyvert. Kijelentette azt is, becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Magyar Péter a pártelnök beszédére úgy reagált, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását.
6: Magyarországon legalább 64 állatfajt fenyeget a járulékos fogásnak nevezett jelenség, amikor olyan állatból lesz zsákmány, amely nem célpontja a horgászatnak. Az elhagyott horgászeszközök elsősorban a madarakat és a hüllőket veszélyeztetik, amellett, hogy szennyezik az édesvizeket. Hívja fel a figyelmet a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Közölték, a leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. A problémák mindössze kétféle eszközhöz, a horgászsinórhoz vagy a horokhoz kapcsolódtak.
7: Új fordulatot vett Sabrina Carpenter zaklatási ügye, miután távolságtartási végzést kapott egy férfi ellen, aki többször is megjelent a ház előtt. A bíróság iratok szerint az állítólagos zaklató azt kéri, hogy ne váljon véglegessé az ítélet, hiszen azt szerinte nem is az énekesnő, hanem Sabrina csapata találta ki, és erőltette a popstárra. Ezzel szemben a jogi csapat egészen más képet fest. Szerintük a férfi május 23-án megpróbált bejutni az énekesnő otthonába, ami végül az őrizetbevételéhez vezetett.
8: Közlekedés.
7: Éjszakai sebesség ellenőrzés várható Szendehelyen a temetőnél, Vácon a Dr. Csányi László körúton és a 22-es főúton Ságújfalu belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
8: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
8: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőtt kori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponyasérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domén regisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Megafon.
1: Ez a Megafon.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, bakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't come out.
2: Don't stop caring about me now. Ez a Megafon. Go ahead on, break them off with a look.

0: Kéri, hogy maradjál.
1: Egy óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőtt kori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egyszer személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak. Életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött. A pont.hu legfelsőbb szintű domén első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domén regisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig 2015-ig a pont.hu zóna stabil és független működtetésének főszervezője, irányítója volt. Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet díjjal ismerte el. Az internet szolgáltatók tanácsa 30 éves jubileumán 2026-ban a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélte oda az újonnan alapított Pro Internet díjat. Óriási eredményt ért el Taylor Swift. Az énekesnő a valaha volt legfiatalabb alkotó, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába. A 36 éves díva a beszédében megemlítette a családját, és megköszönte nekik, hogy felforgatták az életüket azzal, hogy költözniük kellett, amikor tudatosult bennük, hogy a lányuk komoly pop karrier elé néz.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben. Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőtt kori tanulásért felelős államtitkárral közösen áttekintette a szakképzés helyzetét, amiről a tárca vezető számolt be közösségi oldalán. Kiderült, úgy vélik, hogy a szakképzés jelenleg stabil alapokon áll, így nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésre van szükség. Ennek keretében megszüntetik a kettős vezetési modellt, vagyis a kancellári rendszert. Helyette egy személyes vezetés lesz azért, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. Politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók, valamint a helyi gazdaság érdekeit. Naderi Zsuzsanna tervei között szerepel továbbá a duális partnerségek és a régiófejlesztési célokkal összhangban álló együttműködések erősítése is. Már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt roller sérültekkel, és ezek nem pusztán horzsolások voltak, életveszélyes koponya sérültek kerültek kórházba, sőt volt, akinek több csontja egyszerre tört. Erről beszélt a Blicknek dr. Zaher Gábor. A közismert mentőorvos roller horrornak hívja a jelenséget, és úgy véli, a legnagyobb probléma, hogy sokan játékként tekintenek az elektromos rollerekre, miközben ezek a járművek jelentős sebességre képesek és komoly sérüléseket okozhatnak. Hozzátette, helyesnek tartja, hogy a KRESZ módosítást ennek a járműnek a szabályozásával kezdik az illetékesek. Úgy véli, nagyon sürgős megoldásra van szükség, hogy ne veszítsenek el a családok fiatal gyerekeket. Életének 74. évében elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója. Egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia számítástechnikai és automatikai